Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar csodás, friss csütörtök hajnalt kívánok neked. Ha már talpon vagy, vagy esetleg még le sem feküdtél, tarts velem a következő órákban is, mert hogy június 18-án is rengeteg ünnepelni valónk akad. Először is küldjünk egy hatalmas köszöntést az Arnold és Levente nevű hallgatóinknak, mert hogy ma őket ünnepeljük a naptárban, és ha pont ma fújnád el a gyertyákat a tortádon, neked is fantasztikus és nagyon boldog születésnapot kívánok. Hoztam már a néhány igazán patinás születési évfordulót is. Pontosan 184 éve látta meg a napvilágot Huszár Adolf szobrászművész, akinek a budapesti Petőfi téren álló gyönyörű Petőfi szobrot is köszönhetjük. De ma lenne 83 éves a világhírű kossuthdíjas operaénekesnőnk, a nemzetművésze Marton Éva is. És ne feledkezzünk meg a sakk zseninkről, a 75 éve született Saksz Gyula olimpiai bajnok nagymesterről sem, aki rengetegszer adott mattot a világnak. Úgyhogy láthatod, tehetségekből, legendákból ma sincs hiány. Ébredezzünk együtt, vagy éppen próbáljunk meg ébren maradni, és hallgassunk rengeteg jó hazai zenét a Petőfin. A folytatásra már is Novák Évát hozom neked, ez a Nem tartozom senkinek.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar készítheted a napszemüvegedet, mert hogy ma már igazi hamisítatlan nyári idő vár ránk. Délután ugyanis 27 és 32 fok közé kúszik a hőmérséklet. Rengeteg napsütésre készülhetünk a mai napon, és bár délután megjelennek majd felhők az égen, komoly esőtől egyáltalán nem kell tartani. Legfeljebb csak néhol alakulhat ki egy-egy futó, jelentéktelen zápor, esetleg a nyugati határ mentén élők futhatnak bele egy-egy kósz a zivatarba, de ez még csak a kezdet. Ha oda vagy a kánikuláért, akkor neked van egy jó hírem, mert hogy a hőség a következő napokban tovább fokozódik, a hétvégére pedig igazi forróság vár ránk, ígyunk rengeteg folyadékot, védjük a bőrünket, és élvezzük ki az igazi strandidőt, mert hogy egyébként ezt az időjárás szerintem máshol nem is nagyon lehet elviselni. Most pedig jöjjön egy frissítő hazai dal Marceltől a csütörtök hajnalunkban, ez a Felhők közt.

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar világzenét játszanak, de egy hamisítatlan magyaros csavarral. Mi sül ki abból, ha a folkot, a szkát, az úzós pánkot egybe gyúrják? Hát egy igazi élő energiabomba. Van itt minden. Fúvósok, vonósok, gitár, zongora, Anna meg a női és férfiének tökéletes játéka, amit a pörgős dobok hajtanak előre. Jön már is a Richman Orchestra a csütörtök hajnalunkban itt a Petőfin. Ez az időem.

0: nyerő hercegnő.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Ismerősen cseng Jobbágy Bence neve. A gitáros dalszerző dallamaival már talán te is találkoztál korábban, mert hogy olyan nagyszerű zenekarok élén láthattad, hallhattad, mint a Muriel, vagy éppen a Kodachrome. Ez a különleges szóló projekt még 2019-ben stílusosan a Magyar Költészet napján indult útjára. Bence a saját őszinte gondolatai mellett régi és kortárs költők verseit gyúrja, fülbemászó, néhol melankolikus, máskor játékosan vidám dallamokká. Első nagy lemezének Álmodó című dala például még az egyik nemzetközi streaming szolgáltató saját gyártású filmjében is felcsendült. Az Egy bor egy vers című albuma pedig egyenesen a Balaton felvidék tanúhegyei közé kalauzol minket, ahol a helyi borok, valamint olyan legendák versei találkoznak az Andalító gitárjátékával, mint Parti Nagy Lajos vagy Nádasdi Ádám. Itt van a Bence kalandjai a Petőfin, és a Fogadalom.
2: Idén nem kezdtek új életet, bőven megteszik,

folyton új életet, mintha nem tudnák, hogy nekik is bőven megteszi a régi, legfeljebb egy kicsit. Alakítani kell rajta, hol bevenni, hol kiengedni, vagy vasalni rá a tricet, persze sokszor. Egy mosás is megteszi,

0: Vármegyében nálunk hallasz egész nap magyar zenét.
1: Petőfi Rádió. Minden magyar.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 18-át írunk, csütörtök van, és mi így indítjuk a napot sok-sok hazai zenével. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, igazi különlegességekkel is találkozhatsz, jön majd a Long Story Short, a felvidéki Jazzland, vagy éppen most Szirtes Dávid. Ez az Olyan akarok lenni.
0: Itt egy újabb óra.

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. A zene iránti rajongásból is születhet szerelem. A budaörsi This Must Be Love zenekar neve egy klasszikus Madness slágerből ered, de náluk ez nem a csöpögős romantikáról, hanem a dallamok feltétlen imádatáról szól. Karakteres indie rockot játszanak méghozzá magyar nyelven. A szövegeik hol mélyen befelé fordulóak és melankolikusak, hol pedig hihetetlenül nyersek és harsányak. Zeneileg egy izgalmas időutazásra hívnak minket. Ott van bennük a 70-es évek amerikai rockja, a dögös postpunk és a 90-es évek brit gitárzenéje is. A masszív hangzást a két gitár szofisztikált játéka és az énekes nőjük energikus, magával ragadó hangja koronázza meg. Itt a This Must Be Love a csütörtök hajnalban a Petőfin, ez a Minden Random.

Folytatjuk a csütörtök hajnalunkat itt a Petőfin, ahol minden magyar. Az Orevoár csapat házatáján komoly változások történtek. A zenekar 11 év után teljesen átalakul. Agós Márton énekes, gitáros és Katona Bálint hegedűs kilépnek a csapatból. Az alapítás óta eltelt több mint 10 évben sokat változott az életük, és olyan belső törésvonalak alakultak ki köztük, melyeket már külső segítséggel sem tudtak elsimítani. Ebben a megszokott, imádott felállásban alig pár nap június 12-én láthattuk őket utoljára a Budapest Park színpadán. De nem kell búslakodni, mert hogy a történet itt nem ér véget, új tagok ugyan nem érkeznek, de a megmaradt formáció gőzerővel megy tovább előre. Ezen a nyáron már az új felállásban állnak színpadra, sőt, még idén egy vadonatúj lemezt is letesznek elénk az asztalra. Jön az Orevoár és a mutatvány 2022-ből itt a Petőfin.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hazai kedvencekkel, különlegességekkel adjuk meg a csütörtök lendületét itt a Petőfin. Szép jó reggelt, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Mindjárt érkezik Anna Elza és Kanizsa Gina párosa, de előbb Kristófot hozom, és a legújabb Szólj című dalát.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kis

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A Hajrá Magyarok élő stúdiókoncert sorozatunk idei évadának végéhez érünk szépen lassan. Még két koncert vár rád. A mai napon Nikosz jön egy akusztikus felállásban, pénteken pedig Kozombol is zenél nálunk élőben. Ezeket a koncerteket természetesen 13 órától hallhatod itt a Petőfin, és láthatod is a YouTube csatornánkon, valamint a Facebook oldalunkon. Tehát ma és holnap is 13 órától vár Mák Kata a Hajrá Magyarokkal. A folytatásban pedig ébredezzünk a Vintage Dolls csapatával. Jön a zene, melyel idén a dal színpadán is ott voltak. Ez a Ligetben. Járjunk.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Pécsett az FM 103.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar készíthetjük a napszemüveget és a hűsítő italokat, mert hogy a napokban végre berobban az igazi nyár, sőt már túlzásba is viszi egy picit. A mai napon már hamisítatlan strandidőnk lesz, napközben 27 és 32 fok közötti csúcsokkal, rengeteg napsütésre számíthatsz, és legfeljebb csak a nyugati határ mentén élők futhatnak bele egy-egy kósz az ivatarba, miközben az északi a szélhoz egy kis kellemes, megváltó felfrissülést a melegben. Holnap aztán még magasabb fokozatra kapcsol a nyár, ekkor már az ország nagy részére végleg beköszönt a hőség. A frissítő 13-19 fokos hajnal után délután már 30 és 35 fok közé ugrik a hőmérő. A szél szinte teljesen elcsendesedik, zavartalan napsütés vár ránk, semmi esély nem lesz esőre. És kapaszkodj meg, mert ez még mind semmi, a hétvégére jön a java, érkezik az igazi mindent elsöprő kánikula, még akár 38 fokos csúcsok is mutathatnak a hőmérők. Úgyhogy nagyon úgy tűnik, most kezdődik csak igazán a nyár. Lehet menni strandolni, sőt szerintem máshol nem is nagyon lehet elviselni. Julival megyünk tovább a reggelünkben. Ez a Ringesd el magad. Jó reggelt, jó ébredezést. Itt a Petőfi.

0: Nálunk hallasz egész nap magyar zenét.
1: Petőfi Rádió. Minden magyar.

0: szívemet.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Köszönöm, hogy együtt töltöttük az ébredezés pillanatait, vagy éppen az éjszakai műszakot. Az elmúlt órákban a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad, a folytatásra pedig már Habóczky Máté kollégám jön, indítja a Halló Magyarokat. Legyen szép a csütörtököd, és maradj a Petőfi.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
2: A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Jelentősen csökkennek az üzemanyagárak, egyre közelebb az amerikai-iráni béke. Napos idő lesz több felé záporokkal.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak. Napközben félpályás lezárásokra és torlódásra kell készülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett tár alá csökken az üzemanyagok ára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, hogy a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is csökkentett az áréseken. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok és szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazó rendelet tervezetet. Ez szerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 4,1% ponttal egészítenék ki visszamenőlegesen január 1-ig. Továbbra is erős a forint, a magyar fizetőeszköz árfolyama a héten már 350 forint alá is csökkent az euróval szemben, ami 5 éves csúcsnak számít. Aláírta az amerikai elnök az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot. A megállapodás értelmében egy 60 napos tárgyalási szakasz kezdődik a két ország között, ami alatt kidolgozzák a végleges megegyezést. Addig is megszűnik az iráni kikötők blokkádja, megnyitják a Hormuzi szorost, valamint kölcsönösen leállítják a katonai műveleteket Libanonban is. Teherán emellett vállalta, hogy nem hoz létre atomfegyvert, és hígítja a dúsított urán készletét. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a hét legfejlettebb ipari ország vezetői. A franciaországi Evianban tartott esemény után Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, hogy a G7 országok újból aktívak lehettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Tovább melegszik az idő, ma is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél is mérsékelt marad. Délután 27-32 fok, este 17-25 fok lesz. Hétvégén már kánikulára kell készülni, 37 fok is lehet. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok! Indul egy újabb nap, 2026. június 18-a, a mai dátum és csütörtököt jegyzünk. Elmúlt 6 óra, ez a Halló Magyarok, ahol természetesen ma is a magyar kedvencek segítik az ébredést. Kezdés elsőként az Ivan and the Parazollal, jön a Dancer!
2: Itt egy újabb óra,
3: kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: The best man paid in advance, then she started to dance.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Pécsett az FM 103.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Rádióban.
1: Az utolsó előtti koncert a nyári szünet előtt. Nikoszi ma délután. Ő egy énekes dalszerző, Nyíregyházán nőtt fel, 2016 óta ír saját dalokat és dalszövegeket. Kezdetben csak angolul, pár éve viszont már magyar nyelven is alkot. Sokáig csak feldolgozásokat készített, amiket Instagramon és TikTokon osztott meg, ezeken keresztül is kereste a saját hangját, stílusát. Első dala 2024-ben jelennek, 2025-ben pedig a Kimétyúkban és a Csillag születik című műsorban is találkozhattunk vele. Szerzőként a saját tapasztalatait, érzéseit, traumáit írja ki magából. A zene számára terápia, önkifejezés és önazonosság, ennek megfelelően a különböző életszakaszaihoz köthető érzelmi világát tükrözik a dalai, melyek főként keserédesek, melankolikusak. Fontos számára, hogy a mélyebb érzéseken keresztül segítsen másoknak is a mindennapokban. Készült debütáló albuma is bizonyára. Erről is mesél majd ma délután. A koncertet 13 órától Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon láthatod is. A folytatásban pedig a Tankcsapda következik, akiket legközelebb majd a Dunapart Festen láthatsz Ráckevén július elején. Ez a Mennyország Turiszt, itt a Petőfi.
2: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj!

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Debrecenben az FM 89-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: kávé helyett halló magyarok.
1: Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
2: Mozgalmas a reggelünk a magyar zenéknek köszönhetően, és mozgalmas a történelem is. Június 18-a van, 1686-ból juthat eszünkbe egy történelmi esemény, mégpedig Buda visszafoglalásának kezdete. A Szent Liga nemzetközi keresztény koalíciója ekkor kezdte meg Buda visszavételét a török hódoltság alól. A város végül szeptember 2-án szabadult fel, de jelentős pusztulást szenvedett. Június 18-ához egyébként két jeles művészünk születésnapja is kötődik. Az egyik Kovács Adél Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színésznő, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. A másik pedig Marton Éva, a Magyar Szent István rendelés nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth díjas operaénekesnő, szintén a Halhatatlanok társulatának örökös tagja, aki idén a Bartók Rádiótól életműdíjat is átvehetett. Isten éltesse őket sokáig jó erőben, egészségben. Most fél hét van, úgyhogy jönnek a legfrissebbek, aztán a No Sugar vár ránk itt a Petőfi.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Hétvégén már visszatér a kánikula. Kivezeti a kormány a védett üzemanyagárakat. 40 fokos hőhullám sújtja Franciaországot.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M3-as autópályán Mogyoródnál a Vásárosnamény felé tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros felé autózók a külső és a leállósávon tudnak közlekedni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
3: Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány. Ezt Magyar Péter jelentette be közösségi oldalán. A miniszterelnök közölte, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon. A tegnapi kormányülésen arról döntöttek, benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, hogy a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés. A miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétre is keddre kezdeményezte az ülés összehívását. Ruf Bálint indítványában 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. Mivel az országgyűlés tavaszi időszaka hivatalosan június 15-én véget ért, már tegnap is rendkívüli ülésen tanácskoztak a képviselők a parlamentben. Lakhelytől függetlenül mindenkinek ugyanolyan joga van a biztonsághoz. Ezt mondta az Országgyűlés Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottsága előtti meghallgatásán az országos rendőrfőkapitány jelölt. Mecser Tamás közölte, célja, hogy a változó világhoz igazodó szervezetet hozzanak létre. Emellett fontos a kapitányságok megerősítése, az utánpótlás biztosítása, a megbecsültség, valamint a rendőri jelenlét is.
4: Legyenként a rendőr a közterületen, mert ez a legmegnyugtatóbb. Ha bárhová elmegyünk, én pedig járom az apró falvakat, városokat, rendőrt akarnak látni. Egy adott mennyiségű rendőrünk van, nem tudunk mindenhová tenni. Azt kell kitalálnunk, hogy ezt az erőt hogy tudjuk észszerűen, megnyugtatóan csoportosítani.
3: A Fidesz elnöke szerint Európában folytatódik a patrióta politikai szervezetek, közösségek és pártok előretörése. Ezen pedig a Fidesz áprilisi országgyűlési választási veresége sem változtat. Orbán Viktor Brüsszelben a patrióták politikai családjának csúcs találkozója apropóján tartott tájékoztatót. A Fidesz elnöke szerint a következő években tovább erősödnek a bevándorlás ellenes és szuverenista párti erők. Ezt bizonyítja a németországi, az olaszországi, a franciaországi és a közép-európai politikai helyzet is. Orbán Viktor azt mondta, ezt a folyamatot csak akkor lehetne megállítani, ha az Európai Unió vezetése sikereket tudna felmutatni.
5: Az unió vezetése nem sikereket, hanem kudarcokat tud felmutatni, illetve ezeknek felmutatására kényszerül. Legyen szó biztonsági kérdésekről, lásd a orosz-ukrán háború és a béke problémája, versenyképesség kérdése, vagy éppen a migráció kérdése. Magyarországon bár a patriótákhoz tartozó politikai erő, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség vereséget szenvedett, de ez nem változtat a mi külpolitikánkon. A Fidesz külpolitikája továbbra is elkötelezett, támogatója marad a patrióta európai mozgalomnak. Sok munka vár ránk, nem változott a cél, Brüsszelt meg kell reformálni.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
3: Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó több mint 11. A reálkereset csak nem 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése főként a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. A programban bértámogatást nyújtanak a munkáltatóknak a 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. A tárca közleménye szerint a diákok már regisztrálhatnak a programra, a munkáltatók pedig a területileg illetékes hivatalhoz nyújtják be a támogatási kérelmeiket. A munkáltatóknak nyújtott bértámogatás összege szakképzettséget igénylő munkakör esetében fejenként 279.900, a szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében 242.100 forint lehet.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
3: Országos vizsgálat kezdődött a kozmetikai termékekben előforduló esetleges tiltott összetevők kiszűrésére. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke elmondta, az NKFH ellenőrzési akciójának legfőbb célja, hogy garantálja a fogyasztók egészségének biztonságát. Eitmann Norbert hangsúlyozta, a vizsgálatok középpontjában három korábban széles körben alkalmazott, de ma már nem engedélyezett összetevő áll. Mindhárom vegyület használata egészségkárosító.
6: Milyen fajta terméktípust vizsgálunk? Ugye a Liliához kifejezetten parfümben, samponban, egyik kozmetikai termékben megtalálható illatanyag. A TPO-t a műkörömépítés során alkalmazzák, egy UV-fény hatására megkötő adagok kulcsösszetevője, míg a 4MBC elsősorban a fényvédő készítményekben játszott fontos szerepet.
3: Országszerte jelentős károkat okozott a hétvégi vihar és jégeső. A vasárnapi szupercella a mezőgazdasági ültetvényeket, ingatlanokat és járműveket sem kímélte. A CLB független biztosítási Alkusz Kft. Értékesítési és kommunikációs igazgatója azt mondta, amikor beköszönt a nyári vihar szezon, sokan abba a hibába esnek, hogy azt hiszik, az időjárás okozta károkat automatikusan, korlátok nélkül fedezi a biztosításuk. Német Péter arra hívta fel a figyelmet, már a biztosítás megkötésekor gondolni kell a részletekre is.
7: Egy biztos, hogy azt kell mindig végig gondolni, és talán ez a legfontosabb a felkészülésben, hogy milyen típusú károk érhetik mondjuk az ingatlanunkat, és a biztosításunkat arra megfelelően kössük meg, hogy megfelelően megkötött, jól felmért, és hogy az ingóságainkkal is rendesen beírt és összerakott lakásbiztosítás ki fogja fizetni a károkat, azokat a típusú viharkárokat, amik Magyarországon ma történnek.
3: A május végi kánikula után újabb hőhullám érte el Franciaországot. Hétvégén szinte az egész országban 40 fok is lehet. Emiatt hőségriasztást rendeltek el. Egyedül az Atlanti-óceán partvidékén és a La Manche csatorna partmenti szakaszát kímélte meg a meleg.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napos idő lesz ma is, délnyugaton és az Alpok alján egy-egy száporral, zivatarral. A szél mérsékelt marad, délután 27-32 fok lesz. A napokban pedig fokozódik a hőség, hétvégén több felé 35 fok is lehet. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
0: Petőfi Rádió Sport.
8: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Krejc Bálintól hallják. Anglia 4-2-re legyőzte Horvátországot a labdarúgó világbajnokság 6. játéknapján. A dallasi mérkőzésen a szigetországiak támadója Harry Kane kétszer is eredményes volt. Az elcsoport másik találkozóját Torontóban rendezték, ahol Ghana egy 95. percben szerzett góllal nyert Panama ellen, a végeredmény 1-0. Ezen kívül még két összecsapást rendeztek a VB legutóbbi játéknapján. Houstonban Portugália és a Kongói Demokratikus Köztársaság 1-1-es döntetlent játszott egymással. Cristiano Ronaldo 6. világbajnokságán is pályára lépett. A KL 4-es másik mérkőzése Mexikóvárosban Üzbegisztán-Kolumbia 1-3. A labdarúgó NB1-ben címvédő Eto FC hivatalosan is bejelentett, hogy a mexikói Efrain Juárez lett a csapat új vezetőedzője, aki hazai válogatottjában 39-en lépett pályára. A 38 éves mexikói 2024-ben kezdte edzői pályafutását, dolgozott az Amerikai Egyesült Államokban, Belgiumban és Kolumbiában is, legutóbb a mexikói Pumást irányította. A Paksa görög Panathinaikos csapatával találkozik a labdarúgó konferencia-liga selejtezőjének második fordulójában. A sorozat másik magyar együttese a Debrecen, a máltai Másoszlók és az örmény Phoenix első fordulós párharcának továbbítójával csap össze. Az előző idényben a DVSC-nél dolgozó Máté Péter lett a labdarúgó NB2-ben szereplő Mezőkövest új vezetőedzője. Számolt be róla a Borsodiak honlapja. Bronzérmes lett a kardozó Szatmári András a franciaországi Vivo Európa bajnokságon, miután 15-12-re kikapott francia ellenfelétől az elődöntőben. Rapp Krisztián a negyeddöntőben, míg a háromszoros olimpiai bajnok Szilágy Áron a nyolcaddöntőben búcsúzott. A női törözőknél Pásztor Flóra és Papp Jászmin is a negyeddöntőig jutott. Komoly erősítést jelentett be a Ferencváros férfi vízilabda csapata. Az FTC leigazolta a görög válogatott világbajnoki ezüstérmes centerét, Konstantis Karakiszt, aki az olimpiákoztól érkezik a legutóbbi idényben BL bronzérmes együtteshez. A Szalamankából a Valencia csapatához igazolt Takács Kisvirág, a magyar női kosárlabda válogatott centere és csapatkapitánya. Ezek voltak a sporthírek, további kellemes rádiózást kívánok!
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Petőfi Rádió.
1: Ülök a vonaton, nézem a hegyeket, az Alpok, a Balaton, sík és meredek, ideben messze utazom, rengeteg.

Petőfi Rádió, minden magyar, a Magashegy Underground zenét nekünk, ez volt a szemszava, akik június 18-án 7 órához közeledve. Az Arnoldok és Leventék ünnepelnek ma névnapot, úgyhogy Isten éltesse őket. Nálam pedig mára is van egy páros belépő a Supergirl című film premier előtti vetítésére. Hogyha szeretnél ott lenni, akkor figyeld, keresd a játékszignált. Ha meghallod, akkor várom az előadót és dalcímet SMS-ben a 0630 30 33 80-ra. Minden részlet majd a továbbiakban, hét után a Honey Beast vár ránk, éjfél után a Petőfi.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
3: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
4: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
3: Neked Sedacur Forte kell.
4: Sedacur Forte?
3: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
6: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
7: Vagy ki sem látsz a dugóból.
6: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
7: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
6: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
7: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
6: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
7: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
6: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
7: a Petőfi Rádióban.
8: Nyár, vízpart, napfény, és amit nem vártál.
9: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta.
8: Ne várj, használd az Urzinolt!
9: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
6: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
10: Jelentősen csökkennek az üzemanyagárak, egyre közelebb az amerikai-iráni béke. Napos idő lesz, záporokkal.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Baleset történt az M3-as Budapest felé vezető oldalán Mogyoród térségében. A 21-es kilométernél mindkét sávon megállt a forgalom. Már több mint 3 kilométeres a torlódás. Aki teheti, az M31-es autópályán keresztül a 3-as főúton tud kerülni. Az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán a Budapest felé vezető oldalon baleset történt. A 10-es kilométernél lezárták a külső sávot, 2 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
6: Hírek.
10: Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, hogy a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődik ma Brüsszelben. Az állam és kormányfők tanácskozásán szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is. Aláírta az amerikai elnök az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot. A megállapodás értelmében egy 60 napos tárgyalási szakasz kezdődik a két ország között, ami alatt kidolgozzák a végleges megegyezést. Addig is megszűnik az iráni kikötők blokkádja, megnyitják a Hormuzi szorost, valamint kölcsönösen leállítják a katonai műveleteket Libanonban is. Teherán emellett vállalta, nem hoz létre atomfegyvert, és hígítja a dúsított urán készletét. Ma van a gyűlöletbeszéd elleni küzdelem nemzetközi napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a diszkrimináció, illetve a sokszor erőszakba torkolló verbális uszítás terjedésének veszélyére, valamint elősegítse a megelőzést célzó nemzetközi összefogást. Vitorlázó repülős, páncélos, drónos és hősképző programokkal is bővül idén a honvédelmi táborok kínálata. A Magyar Honvédség összesen 3012 és 25 év közötti fiatalt vár, 5 napos turnusban a nyári szünidőben. A résztvevők megismerkednek a katonai élettel, valamint elsajátítják az alapvető önvédelmi fogásokat is.
11: Az időjárás jelentés támogatója, a Vízér szakértő Timotek forgalmazója, a Kéri Farmahangeri Kft.
12: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Tovább melegszik az idő, ma is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor vagy zivatar, a szél is mérsékelt marad. Délután 27-32 fok, este 17-25 fok lesz. Hétvégén már kánikulára kell készülni. Több felé lehet 37 fok is. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
12: A hírek után
7: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
6: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 7 óra, folytatódik a Halló Magyarok 2026. június 18-án csütörtökön. Elsőként ezúttal a Honeybees csapata vár ránk, akik Zamárdiban majd a Strandfesztiválon ott lesznek augusztusban. Jön az éjfél után!
7: Itt egy újabb óra!
6: Kizárólag magyar zenékkel.

0: magyarok! Kalandoz idén-nyáron is aktívan a Balatonnál!
1: Néhány hónappal ezelőtt említettem, hogy ha vannak olyan retro tárgyaid, ami a balatoni életérzéshez kötődik, akkor a Balatoni Múzeum Keszthelyen szeretettel várja. Nos, hát nagy számban érkeztek felajánlások, szombaton pedig megnyílt a Balatoni Retro kiállítás, ami az idősebbeknek nosztalgiát, a fiataloknak rácsodálkozást kínál. Mozigép és szórakoztató technikai eszközök, felfújható kajak és kempingfelszerelés, strandcikkek és használati vagy emléktárgyak egyaránt szerepelnek az időszaki tárlaton, és a múlt évszázad szálloda belsői is megelevenednek. Arról is képet kaphatsz, hogy miként lehetett vonattal, busszal vagy autóval eljutni a Balatonra, és nem maradt ki az sem, hogy a kelet- és nyugat-német turisták számára kiemelkedő találkozási hely volt a magyar tenger. Ez még az az időszak volt, amikor internet nélkül is lehetett szállást foglalni, a kommunikáció pedig vezetékes telefonon vagy képeslapon zajlott az otthon maradottak felé. A kiállítást egyébként 2027. április végéig látogathatod. A Keszthelyi Múzeum a június 20-i Múzeumok Éjszakájához is retro programokkal csatlakozik, veterán járművek bemutatója, szubjektív tárlatvezetés, a kicsiknek diafilmvetítés egyaránt lesz, koncert és a napot záró retro diszkó mellett, a városban pedig a Festetics kastélynál is színes program kínálattal várnak, közte lovas bemutató, modellvasút kiállítás és a Georgikon major történeti kiállítóhelyen is készülnek, úgyhogy tökéletes választás Keszthely is az előttünk álló napokra. Hogyha a retro balatoni élmények helyett vagy mellett pedig Hooligans koncertre is vágysz, akkor irány Pécs szombaton, ott játszanak majd Csipályék, a vér nem válik vízzé. Ezzel megyünk tovább most a Petőfi.

Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.

0: Balatonok. Kalandozz idén-nyáron is aktívan a Balatonnál.
1: Ha már kezd helyen jártunk az imént, arról se feledkezzünk meg, hogy június 19-én, 20-án rendezik a Szent Iván napok ingyenes programjait. Többek között hagyományőrző táncelőadás és táncház is lesz. És ha mindez még hozzátesszük, hogy a Balaton térségébe is 34 Celsius fokos maximumokat jósolnak a hétvégére, na a vízhőmérséklet is egyre emelkedik, most már 21-22 Celsius foknál járunk, akkor tényleg minden adott a tökéletes vízparti időtöltéshez. Fél 80, úgyhogy jönnek a legfrissebbek, aztán a Kaukázussal, Szalai Évával töltjük az időt a hírek után, mindjárt a Petőfi.
2: És hányszor segítettél már, és hányszor adtál cserbe?
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Egyre közelebb az amerikai-iráni béke, tovább erősödött a forint. Napos idő lesz, záporokkal.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Baleset történt az M3-as Budapest felé vezető oldalán Mogyoród térségében. A 22-es kilométernél lassan már megindult a forgalom, de még több mint 4 kilométeres a torlódás. Aki teheti, az M31-es autópályán keresztül a 3-as főúton tud kerülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Aláírta az amerikai elnök az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot. A megállapodás értelmében egy 60 napos tárgyalási szakasz, ami alatt kidolgozzák a végleges megegyezést. Addig is megszűnik az iráni kikötők blokkádja, megnyitják a Hormuzi szorost, valamint kölcsönösen leállítják a katonai műveleteket. Teherán emellett vállalta, hogy nem hoz létre atomfegyvert, valamint hígítja a dúsított urán készletét. Megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a hét legfejlettebb ipari ország vezetői. A franciaországi Evianban tartott G7 csúcs után Emmanuel Macron francia elnök kiemelte, a résztvevők elkötelezettek abban, hogy növeljék az Oroszországra gyakorolt nyomást a háború lezárása érdekében. Továbbra is erős a forint. Az euró árfolyama a héten már 350 forint alá is csökkent, ami 5 éves csúcsnak számít. A portfólió vezető elemzője szerint ebben jelentős szerepe volt a jegybanki kommunikációnak, de az elmúlt egy évben a kormányváltás esélyét is figyelték a befektetők. Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés jövő héten. A miniszterelnökséget vezető miniszter Ruf Bálint indítványában 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy az ország megkapja az uniós forrásokat. Ezek között szerepel a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. A múzeumok éjszakáján idén is indít a BKK külön járatokat. A tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszalaggal lehet használni. Felszállhatnak rájuk azok is, akik Budapesten belül érvényes jeggyel vagy bérlettel rendelkeznek. Szombat éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet utazni. Ezekre kizárólag nosztalgia vonal jeggyel vagy nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Tovább melegszik az idő, már ma is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar, a szél is mérsékelt marad. Délután 27-32 fok, este 17-25 fok lesz. Hétvégén kánikulára kell készülni, már 37 fok is lehet. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
3: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Vissza a magyar szeméhez.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Miskolcon az FM 102.3-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: idén-nyáron is aktívan a Balatonnál.
1: Június 20-án múzeumi élmények mellett zenés élmények is várnak a Balatonparton, például a második utcazene kavalkádon Siófokon. Hét különböző helyszínen sokféle zenei műfajjal és hangulattal találkozhatsz, a kórus muzsikától a népzenén és a blúzon át a popzenéig, Dixieland akusztikus produkciók és táncos előadások is várnak. A nap a hajóállomásnál indul, ahol a 100 tagú székely férfi kórus nyitja meg a rendezvényt, aztán a főtér, a Millennium Park, a Rózsakert, a Jókai Park és a Siózsírik térsége is csatlakozik. Az utcazene kavalkád valódi közösségi élményt kínál, és minden programja ingyenesen látogatható. És ami azt illeti, zenés élményekből dorog sem maradt ki a hétvégén, Nagy Bogi koncertezik majd a településen. A folytatásban őt hallgatjuk Dessel, itt a Jól leszek újra, Petőfi.

0: magyarok. Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! 8 órához érkezünk, már is jönnek a legfrissebbek, aztán természetesen magyar kedvencekkel folytatjuk, és ne feledd, van nálam egy páros mozi belépő a Supergirl című film premier előtti vetítésére. Egészen 11-ig bármikor felcsendülhet a játékszignál. Hogyha meghallod, akkor várom az előadót és a dalcímet SMS-ben a 0-30-30-33-80-ra. Ne feledd a szlogenünket, Petőfi Rádió minden magyar, ezt is kérdezem majd, hogyha nálad csörög a telefon. A következő óra elején Rácz Gergő és Orsovai Reni vár ránk. Ne kérdezz, hamarosan a Petőfi.
2: Ne kérdezz, leszomul, lesz
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
0: Itthon.
3: Otthon. Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
0: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
3: küld el nekünk. Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
0: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
3: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
0: A kísérőt ma is magyar zene.
3: Ez a Petőfi Rádió.
4: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás meseóra.
3: A Petőfi Rádióban. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám. A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
5: Rita, mi van veled? Folytonásítozol?
6: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
5: Neked Sedacur Forte kell.
6: Sedacur Forte?
5: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
7: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
8: Koncerteste, családi kirándulás hétvégén, egy spontán nyári kaland? Indulás előtt keresd az Útinformot. Friss közlekedési információinkkal könnyebben és gyorsabban célba érhetsz. Már 50 éve úton vagyunk veletek. www.útinform.hu.
3: Egy reggel indulhat így is.
0: Meg így is.
3: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
9: One, two, three, let's go!
0: Minden hétköznap reggel 6-tól Bioritmus indítás.

0: reggel is magyar zenét hallgatsz, rossz napod már nem lehet.
1: Erről mi is gondoskodunk.
0: Hazai zenevadászat minden hétköznap reggel a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
2: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlásra 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
1: Notino.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Egyre közelebb van az amerikai-iráni béke, uniós csúcs kezdődik Brüsszelben. Hétvégére már visszatér a kánikula.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Baleset történt az M3-as autópálya főváros felé vezető oldalán. Mogyoród térségében. A 22-es kilométernél lassan megindult a forgalom, de még mindig több mint 4 kilométeres a torlódás. Aki teheti, az M31-es autópályán keresztül a 3-as főúton tud kerülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 3380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Aláírta az amerikai elnök az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot. A megállapodás értelmében egy 60 napos tárgyalási szakasz kezdődött, ami alatt kidolgozzák a végleges megegyezést. Addig is megszűnik az iráni kikötők blokkádja, megnyitják a Hormuzi szorost, valamint kölcsönösen leállítják a katonai műveleteket. Teherán emellett vállalta, hogy nem hoz létre atomfegyvert. Két napos uniós csúcs találkozó kezdődik Brüsszelben. Az állam és kormányfők tanácskozásán szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett tár alá csökken az üzemanyagok ára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, hogy a jövedéki adók csökkentését fenntartják, ahogyan a MOL is a csökkentett árréseket. Lemondott a Corvinus kuratórium éléről Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója. Döntését azzal indokolta, úgy látja, elfogultsága hátráltatná az egyetem szabadságát az új rendszer kialakításában. A megüresedő kuratóriumi helyre, az átalakulás idejére Misovic Tibort, az alapítvány titkárát javasolja. Bértámogatási programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium a nyáron diákokat foglalkoztató vállalkozások számára. Olyan önkormányzatok, egyházi személyek és a mezőgazdaságban, a turizmusban vagy a vendéglátásban működő vállalkozások vehetik igénybe, akik 25 év alatti fiatalokat foglalkoztatnak idén júliusban és augusztusban.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Vízér szakértő Dimotek forgalmazója, a Kéri Farma Hungary Kft. Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Tovább melegszik az idő, ma is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor vagy zivatar, a szél is mérsékelt marad. Délután 27-32 fok, este 17-25 fok lesz. Hétvégén kánikulára kell készülni, 37 foknál is melegebb lehet. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 8 óra, folytatódik a Halló Magyarok 2026. június 18-án csütörtökön. Elsőként ezúttal Rácz Gergő vár ránk, aki június végén majd létavértesen is koncertezik. Ezúttal Orsova Irenivel közösen jön a Megkérdez.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 8:17 a pontos idő, jó reggelt kívánok. Történt egy baleset az M3-ason Budapest felé a Mogyoródi szakaszon, a 22-es kilométernél. Na, a külső sáv zárva, az egy sávra szűkült pályaszakaszon jelentős több kilométeres a torlódás. Sokan döntenek úgy, hogy kerülnek az M31-es autóúton, emiatt az M0-áson is lassabb haladásra kell készülni az M31-estől az M3-as csomópont irányába vezető oldalon. Az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán az M0-ás csomóponttól befelé is van egy kisebb torlódás azért, hiszen egy korábbi baleset miatt volt sávzárás a Szent Mihály úti felüljárónál. Sávok felszabadultak, de a reggeli csúcsban azért csak lassabban lehet haladni. Az M7-esen pedig dolgoznak a 60-as Székesfehérvár dél csomóponttól a Budapest felé vezető oldalon. Az 58-as kilométernél három sávból lezárták a belső és a középső sávot. Itt egy-két kilométeren kell araszolgatni. Na, a balesetek elkerülése érdekében körültekintően közelítsd meg a munkaterületet, kéri az Útinform. És történt egy baleset a 8-ason is a Csóri lehajtónál Székesfehérvár felé. Na, a külső sávot zárták le a 17-es kilométernél. Ami pedig a főváros illeti balesetnél helyszínenek a Helsinki úton befelé a Torontál utca után. Vigyázz magadra, légy türelmes. Hogyha pedig infód van, akkor 0630 303380, itt tudod elküldeni a Petőfinek SMS-ben, na vagy Messengeren, illetve a Viberen. A mai nap összefoglalóját, illetve az éjszaka összefoglalóját is láthatod jelenleg az M4 Sporton, illetve az M4sport.hu-n, ahol minden reggel 8-tól vál a Gól című műsor. Délután pedig vár minket egy újabb mérkőzés a labdarúgó világbajnokságról. Csehország és Dél-Afrika játszik majd 18 órától, 9 órától pedig Svájc-Bosznia-Hercegovina a képernyőn az M4 Sporton, illetve az M4sport.hu-n, ami pedig a holnapra fordulást illeti, éjféltől majd Kanada-Katar, hajnali 3-tól pedig Mexikó-Dél-Korea találkozókat rendeznek. A Dunavördön pedig továbbra is belenézhetsz majd 19-15-től a Vívó Európa bajnokság küzdelmeiben a női párbajtőr és a férfi tör kapcsán egyaránt. Kellemes időtöltést, jó szurkolást kívánok! A következő percekben Pápa Joci gondoskodik arról, hogy jól induljon a reggel itt az Én apám a Petőfilm. Az én apám.

0: Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
1: Egy perc múlva 9:00 érkezünk. Jó reggelt kívánok, a Junkies zenéjét nekünk. A Józsi pedig azt írja, hogy az M6-os alagútból kijöve a 165-ös kilométernél Budapest felé baleset történt, a hatóságok a helyszínen. Köszönjük szépen az információt, biztonságos utazást kívánok a továbbiakban. Egy jó hír a fővárosból, hogy megszűnt a nagyobb torlódás az M3 bevezetőn, úgyhogy most már egész gördülékenyen lehet haladni, leszámítva az egyébként is szokásos reggeli csúcsot a Róbert Károly körút előtt. Tarts ki, légy türelmes. Már is jönnek a továbbiak, egyébként az M3-ason van egy baleset, úgyhogy jönnek a részletek, aztán pedig az Elefánt csapata vár ránk, méghozzá a Közt című dalal. Holnap Tatabányán, vasárnap pedig a Fezenen is láthatod őket, és mindjárt hallhatod itt a Petőfém.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Tóth Éva. Ez a Petőfi Rádió.
2: Uniós csúcs kezdődik Brüsszelben, olcsóbbak lesznek az üzemanyagok, hétvégére visszatér a kánikula.
0: Petőfi Rádió, közlekedés.
2: Baleset történt az M3-as Budapest felé vezető oldalán Mogyoród térségében. A 22-es kilométernél lassan megindult a forgalom, de még mindig több mint 4 kilométeres a torlódás. Aki teheti, az M31-es autópályán keresztül a 3-as főúton tud kerülni. Baleset történt az M6-oson Budapest felé Bátaszék térségében. A 164-es kilométernél egy sávon halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek. Ma kezdődik a kétnapos uniós csúcs találkozó Brüsszelben. Az állam és kormányfők tanácskozásán szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a kábítószerek elleni fellépésről is. Magyarországot Magyar Péter miniszterelnök képviseli. Hajnalban Ukrajna újabb dróntámadást indított orosz célpontok ellen. Találat érte a moszkvai olajfinomítót és egy bevásárlóközpontot is. Az orosz főváros repterein ideiglenes korlátozást vezettek be. Közben az oroszok ballisztikus rakétákkal lőtték Kijevet, de súlyos támadás érte Szumit is, ott meghalt egy civil. Reggel óta szinte egész Ukrajnában légiriadó van érvényben. Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés jövő hét elején. A képviselőknek 7 törvényjavaslat módosításáról is szavazni kell, ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a média törvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. Kezdeményezi a kormány a védett üzemanyagárak megszüntetését, mivel a héten várhatóan 10-15 forinttal a védett tár alá csökken az üzemanyagok ára. A holtankoljak.hu adatai szerint mától a benzin nagykereskedelmi ára 5, a gázolai 14 forinttal csökkent. Idén nyáron már másodszor hirdettek hőségriadót Olaszországban. 40 fok közeli hőmérsékletet jeleztek mától Bolognában, Ferrarában, Firenzében, Rómában és Szardínia szigetén is. A római egészségügyi tárca riasztást adott ki. Éjszaka sem lesz 20 foknál hűvösebb. Hasonló a helyzet Franciaországban, ahol hétvégén szinte az egész országban 40 fok körüli hőmérsékletre készülnek.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Tovább melegszik az idő, ma is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél is mérsékelt marad. Délután 27-32 fok, este 17-25 fok lesz. Hétvégén kánikulára kell készülni, 37 fok körüli meleggel. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Szegeden az FM 104.6-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden ma.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 3:49 a pontos idő. Az M1-es autópályán Budapest felé az erős forgalom miatt Tatabányától lassulás, szakaszos torlódás tapasztalható, főként a külső sávban, autóval az átterelt sávon továbbra is jól lehet haladni. Távolabb a komáromi csomópont után a 79-es és 76-os kilométerek között fix terelést építenek ki, az érintett szakaszon csak a leálló sávon halad a forgalom, úgyhogy emiatt torlódásra készülhetsz. Na, az M3-as autópálya főváros felé vezető oldalán Mogyoró térségében történt egy baleset. Na, a 22-es kilométernél lassan megindult a forgalom, de a torlódás több mint 4 kilométer hosszú. Ha teheted, akkor az M31-es autópályán keresztül a 3-as főúton tudsz kerülni. Hárman ütköztek az M6-oson Budapest felé Bátaszék térségében, a 164-es kilométernél csak egy sávon lehet haladni, és dolgoznak az M7-es autópályán Budapest felé, a 60-as kilométernél Székesfehérvár dél csomóponttól egészen az 58-as kilométerig, ahol 3 sávból lezárták a 2 belső és középső sávot. A kialakult torlódás 1-2 kilométeres, a balesetek elkerülése érdekében körültekintően közelítsd meg a munkaterületet, kéri az Útinform. Ami pedig a fővárost illeti, szerencsére egész gördülékenyen lehet haladni, nagyobb baleset nem nehezíti most az előrejutást. Korábban már említettem, hogy a rendőrség a héten országos közúti ellenőrzést tart, ennek keretében holnap 9 órától 24 órás alkohol és drog maraton ellenőrzést is végrehajtanak, de ennél kellemesebb körülmények között is találkozhatsz a rendőreivel, hiszen a múzeumok éjszakáján megnyílna Budapesten a Teve utcai rendőrségi igazgatási központ kapui, a rendőrpalotában, a mindennapokban a civilek számára hozzáférhetetlen helyekre is eljuthatsz. Betekintést nyerhetsz a tevékenység irányítási központ munkájába, ahol a segélyhívásokat fogadók dolgoznak. Különleges, érdekes információkat hallhatsz az épületről, közönség találkozón ismerkedhetsz olyan helyzetekkel, mely a szolgálat kihívásairól és azokról a helyzetekről szól, amelyek kívülről sokszor láthatatlanok. Kipróbálhatod a filmekből ismert detektív tükröt, na, a rendőrök által használt hőkamerákat, drónokat, lézerlövészeten vehetsz részt, feltárulnak a poligráf titkai, na, a csalók digitális trükkjei, teszteheted a fegyelmi és stressztűrő képességet, sőt, még hasznos relaxációs technikákat is elsajátíthatsz. Bepillantást nyerhetsz a rendőrkutyák világába, jetskire szállhatsz, a retro rendőrállomás pedig a 80-as években kínál időutazást, ahol korabeli tárgyak, legendás krimik hangulata és a híres Kodzsák nyalóka idézi meg a digitális korszak előtti nyomozók világát. Mindez persze a teljességek igénye nélkül, a muzei.hu oldalon megtalálod a részleteket, ahol természetesen regisztrálhatsz is azon programokra, ahol ez szükséges. Kellemes időtöltést kívánok majd a hétvégére is, ma a múzeumok éjszakája országszerte vár, természetesen szemezgetünk még a programokból, most viszont a magyar kedvencekből. Heaven Street 7, hol van az a Crazy Srác? Itt a Petőfi.

0: magyarok. Induljon rutinból, jól a napot!
1: Jó reggelt kívánok, 8 óra 57-et mutatnak az időjelzők. Hogyha úton vagy, vigyázz magadra, ha infód van, akkor pedig küld a Petőfinek SMS-ben, Messengeren, avagy a Viberen. Szerencsére a fővárosban nagyobb baleset nincs, úgyhogy egész gördülékenyen lehet haladni. Van viszont nálam egy páros mozi belépő a Supergirl című film premier előtti vetítésére. Hogyha szeretnél ott lenni, akkor figyeld, keresd az óra zenéjét egészen 11-ig, bármikor felcsendülhet. Hogyha meghallod a játékszignált, akkor pedig várom az előadót, illetve a dal címét SMS-ben a 0630 30 30 380. A szlogenünket se feled, Petőfi Rádió minden magyar, benne hamarosan Király Viktor és a Run.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
2: Gyógyító állatok.
4: Olyan közeget teremtenek, ahol nincs ítélkezés, és ők ugye feltétel nélkül szeretetet árasztanak.
2: Egy kiképző, aki mindent tud az állatokról.
4: Az egyik fő feladatunk, hogy állatokat mentünk, és akkor kb. 300-350 állatról gondoskodunk.
2: Amikor egy érintés is segít.
5: Mit éreztek, amikor a lovakkal lehettek?
6: Jó érzés.
2: Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor. A Dunán.
0: A műsorajánló után... A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Reklám. A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6 millió 150 ezer forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedesbenz.hu/citan oldalon.
8: Drágám, az a tányér a dédié volt.
9: Van jobb ötletünk a feszültség enyhítésére. Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. A három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte nappal oldja a feszültséget. Este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
10: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezménnyár a teljes vásárlásra 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
12: Notino.
0: Egy reggel indulhat így is.
13: Meg így is.
0: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
14: One, two, three, let's go!
15: Minden hétköznap reggel 6-tól Bioritmus indítás.

0: már reggel is magyar zenét hallgatsz, rossz napod már nem lehet.
1: Erről mi is gondoskodunk.
0: Hazai zenevadászat minden hétköznap reggel a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
2: Ízekbe zárt történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az idei múzeumok éjszakáján, június 20-án. Országszerte több száz helyszínen, több ezer program. Részletek a muzei.hu-n és a Múzeumok éjszakája Facebook oldalán. Június 20, Múzeumok éjszakája. Ne hagyd ki!
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Uniós csúcs kezdődik Brüsszelben, időben kell ellenőriztetni a kéményeket, hétvégére visszatér a kánikula.
0: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Baleset történt az M3-as Budapest felé vezető oldalán Mogyoród térségében. A 22-es kilométernél lassan megindult a forgalom, de még mindig több mint 4 kilométeres a torlódás. Baleset történt az M6-os autópályán is Budapest felé Bátaszék térségében. A 164-es kilométernél egy sávon halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Két napos uniós csúcs találkozó kezdődik ma este Brüsszelben. A tagállamok vezetőinek napirendjén a többi között Ukrajna és Európa versenyképessége szerepel, és tárgyalnak a következő 7 éves költségvetésről is. A miniszterelnök is már reggel elindult Brüsszelbe. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, most először képviseli hazánkat miniszterelnökként az Európai Tanács állam és kormányfői ülésén. Lemondott a Corvinus kuratóri éléről Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója. Döntését azzal indokolta, úgy látja, elfogultsága hátráltatná az egyetem szabadságát az új rendszer kialakításában. A megüresedő kuratóriumi helyre, az átalakulás idejére Misovic Tibort, az alapítvány titkárát javasolja. Kormányzati egyeztetés csürget a közlekedési dolgozói érdekképviselet az ágazat jövőjéről. A miniszterelnök közcímzett levelükben azt írták, hogy korkedvezményes nyugdíjazásról, a munkatörvénykönyvének felülvizsgálatáról, a közlekedési dolgozók erősebb védelméről, valamint a sztrájk jog szabályozásáról tárgyalnának az illetékes döntéshozókkal. Még a fűtési szezon előtt érdemes ellenőriztetni a kéményeket, erre hívta fel a figyelmet a katasztrófa védelem. Sokan ugyanis csak ősszel hívnak kéményseprőt, amikor a szakemberek már terheltebbek. Emiatt javasolt az ellenőrzést már nyáron elvégeztetni. A társasházakhoz automatikusan kimennek, de a családi házban élőknek online kell időpontot foglalniuk az ingyenes kémény ellenőrzésre. Ma lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása a Madách Színházban. Andersen meséje alapján 2013-ban készült el a Disney nagy sikerű animációs filmje Jégvarázs címmel, majd 2017-ben született a színpadi változat. Itthon Galambos Attila és Szente Vajk fordításában, Szirtes Tamás rendezésében láthatja a közönség. A nyári időszakban többször is bemutatják a darabot.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Melegszik az idő, ma is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, szivatar. A szél is mérsékelt marad, délután 27-32 fok, este 17-25 fok lesz. Hétvégén kánikulára kell készülni 37 fok körüli meleggel. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Jó reggelt kívánok, immár 9 óra után járunk, 2026. június 18-án csütörtökön. Közeleg a Múzeumok éjszakája, ebben az órában majd a programokból szemezgetünk, természetesen a magyar kedvencek mellett. Kezdés Király Viktorral, szól a rám!
0: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag magyar zenékkel.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Ez volt Lábas Vikivel az Álompor, itt a Petőfin 9.21 a pontos idő. Jó reggelt kívánok! Supergirl, azaz Kara Zol-El pedig arról álmodozik, hogy születésnapján kutyájával, Kriptóval átutazza a galaxist. No de hát nem várt események következnek be, és jön a bonyodalom, természetesen némi akcióval vegyítve. A film premier előtti vetítésére tartogatok egy páros mozibelépőt, hogyha szeretnél ott lenni, akkor a játékszignál elhangzása után várom majd az előadót, illetve a dal címét SMS-ben a 0630303380-ra. És természetesen a szlogenünket sem már tudni, hogyha nálad csörög a telefon, Petőfi Rádió minden magyar. A Supergirl premierje egyébként világpremierje Brooklynban lesz majd 2026. június 22-i dátummal, tehát nincs már sok hátra. A vetítés, a premier előtti vetítés pedig majd jövő héten szintén itt Budapesten.
0: Ma reggel ez az óra magyar zenéje. Most küld a dal

0: az idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Vigyél el, hallhattuk Blanche-tól, valaki pedig elvihet másodmagával egy társat a Supergirl című film premier előtti vetítésére, hiszen nemrég szólt az óra zenéje. Halljuk, ki lesz a mai páros jegy.
3: Ja.
2: Halló, halló, itt Habóczki Máté, Petőfi Rádió, ki ez van szerencsém?
3: Bálint vagyok.
2: Hello Bálint, ja. köszöntelek, írtál nekünk a játékunk kapcsán, és jókor jött az SMS-ed, elsőként küldted a helyes megfejtést. Hogy indult a napod, Bálint, mi újság ezen a csütörtökön?
3: Nagyon jól felkeltem, ugye reggeliztem, és egyből bekapcsoltam a Petőfit, mert veletek kelek.
2: Köszönjük szépen, szerintem mi nem olyan régen beszéltünk, nem? Egy másik játéknál.
3: Igen.
2: Elképzelhető, olyan ismerős hangod. Na jól van, Bálint, mondd nekem kérlek, mi volt az óra zenéje? Egy előadó dalcímet kérek szépen.
3: Szabás Monsters-től a négy ütem.
2: Így van, és mi a Petőfi Rádió szlogenje?
3: Petőfi Rádió, minden magyar.
2: Gratulálok, Bálint, nyereményed egy páros belépő a Supergirl című film premier előtti vetítésére az Intercom jóvoltából.
3: Köszönöm szépen.
2: Nagyon-nagyon szívesen. Hogy telik a nyári szünet? Ha jól emlékszem, akkor legutóbb tán azt mondtad, hogy neked már véget ért a suli, és akkor kezdődik a szünet.
3: Már vége van az iskolának, és eddig jól.
2: No, jól van. Adáson kívül megbeszéljük a további részleteket, ne tedd le a telefont, arra kérlek. Én pedig indítom a Quimby zenéjét, akik a hétvégén majd na, a pesti alsó rakparton adnak egy koncertet. Itt a Láthatatlanul.
4: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
5: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
1: Ez a legújabb magyar zene.
5: Láthatatlanul.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 9 óra 46 a pontos idő. Jó reggelt kívánok. Az M1-esen Budapest felé az erős forgalom miatt Tatabányától Biatorbáig lassulás, szakaszos torlódás van főként a külső sávban. Személyautóval az átterelt sávon továbbra is jól lehet haladni. Távolabb a komáromi csomópont után a 79-es 76-os kilométerek között fix terelést építenek. De az érintett szakaszon csak a leálló sávon halad a forgalom, úgyhogy ezért itt azért számíthatsz némi fönnakadásra. Hárman ütköztek az M6-oson Budapest felé, Bátaszék térségében a 164-es kilométernél csak egy sávon lehet haladni, és dolgoznak az M7-esen a 60-as 58-as kilométerek között Budapest felé. Három sávból a belső és a középső sávot lezárták, úgyhogy itt is van egy 1-2 kilométeres torlódás, némi plusz menetidővel kalkulálhatsz, vigyázz magadra. Most pedig már előre tekintünk a hétvégére, amikor is jön a múzeumok éjszakája június 20-án. Országszerte több száz helyszínen, több ezer programmal, köztük koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív élményekkel és családi programokkal várnak a múzeumok, galériák és kiállítóhelyek. Idén kiemelt helyszín Sopron, ahol a programokhoz többek között a Múzeum negyed, a Tűztorony, a Lenkvilla és a Központi Bányászati Múzeum is csatlakozik. A Lenkvillában a különleges csillagászati programok mellett gasztronómiai eseményekkel, koncertekkel és jelmezes tárlatvezetéssel is készülnek. A Központi Bányászati Múzeum interaktív kalandokat kínál, a Múzeum negyedben az állandó kiállítások mellett az 1790-es éveket idéző látvány sütésen is részt vehetsz. Az ízekbe zárt történetek tematikájú rendezvény nagykövete Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró műsorvezető lesz. A részletes program kínálatot a rendezvény hivatalos honlapján a muzei.hu oldalon éred el, ahol helyszín, időpont és programtípus szerint is kereshetsz az események között. Vannak olyanok, amelyek esetében előzetes regisztráció is szükséges, erre érdemes figyelni, de szemezgetünk majd még szombatig a lehetőségekből. Most pedig már vissza is tértünk a magyar zenékhez. Kálai Sanders András énekel nekünk, ez a Homesick a Petőfin.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, ez volt a Bermuda és a London, ahol most kellemes 20 fok van, hétvégére 26-29-et jósolnak. Nem így itthon, bőven átlépjük majd a 30 Celsius fokot, a Balaton vízhőmérséklete pedig jelenleg már 22-t mutat. A Balaton parton is lehet részt különleges élményekben a múzeumok éjszakáján. Balaton Szárszón például éjszakai múzeum bejárásra invitál a József Attila Emlékház, a település Tóparti parkjából pedig éjszakai futófesztivál indul majd. Most hát a következő órában is szemezgetünk még a programokból, és hát ami azt illeti, futva jelenleg gyorsabb lenne az M3 bevezetőn, ahol egy baleset okoz fennakadást, úgyhogy némi torlódásra azért készül. Jönnek a továbbiak, aztán Freddy és a Mary Jo itt a Petőfi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázó tónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
4: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlásra 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
5: Notino.
6: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
7: Vagy ki sem látsz a dugóból.
6: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
7: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
6: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
7: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
6: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
7: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
6: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
7: a Petőfi Rádióban.
8: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
9: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
8: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
11: A mikrofonnál Tóth Éva.
10: Ez a Petőfi Rádió.
12: Uniós csúcs kezdődik Brüsszelben, elektromos roller miatt gyulladt ki egy ház, hétvégére visszatér a kánikula.
10: Petőfi Rádió, közlekedés.
12: Baleset történt az M6-os autópályán Budapest felé Bátaszék térségében. A 164-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom. Dolgoznak az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon. A 60-as és az 58-as kilométer között lezárták a belső és a középső sávot. 1-2 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30-30-380-as számra.
10: Petőfi Rádió.
11: Hírek.
12: Két napos uniós csúcs találkozó kezdődik ma este Brüsszelben. A tagállamok vezetőinek napirendjén a többi között Ukrajna és Európa versenyképessége szerepel, és tárgyalnak a következő 7 éves költségvetésről is. A miniszterelnök is már reggel elindult Brüsszelbe. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, most először képviseli hazánkat miniszterelnökként az Európai Tanács állam és kormány fői ülésén. Bértámogatási programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium a nyáron diákokat foglalkoztató vállalkozásoknak. A támogatást a 25 év alatti fiatalokat alkalmazó önkormányzatok, egyházi jogi személyek, valamint meghatározott vállalkozások vehetik igénybe. Kormányzati egyeztetést sürget a közlekedési dolgozói érdekképviselet az ágazat jövőjéről. A miniszterelnökhöz címzett levelükben azt írják, korkedvezményes nyugdíjazásról, a munkatörvénykönyvének felülvizsgálatáról, a közlekedési dolgozók erősebb védelméről, valamint a sztrájk jogszabályozásáról tárgyalnak az illetékes döntéshozókkal. Kigyulladt roller okozott tüzet egy családi házban Pétervásárán. Bár a jármű nem volt töltőre csatlakoztatva, feltehetően a zárlatos akkumulátora miatt keletkezett a tűz, ami átterjedt a bútorokra is. A tűzoltók gyorsan eloltották a lángokat, senki nem sérült meg. A múzeumok éjszakáján is indít a BKK külön járatokat. A tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszalaggal lehet használni. Felszállhatnak rájuk azok is, akik Budapesten belül érvényes jegyekkel, bérletekkel rendelkeznek. Szombat éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet utazni. Ezekre kizárólag nosztalgia vonaljeggyel, vagy nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni.
5: Az időjárás jelentés támogatója, a Vízér szakértő Timotek forgalmazója, a Kéri Farma Hungary Kft.
13: Petőfi Rádió. Időjárás.
12: Tovább melegszik az idő, ma is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar, a szél mérsékelt marad. Délután 27-32 fok, este 17-25 fok lesz. Hétvégén kánikulára kell készülni 37 fok körüli meleggel. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
14: A hírek után
15: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
16: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő napokban fázni úgy néz ki, nem fogunk, egyre melegebbet jósolnak, úgyhogy a megfelelő folyadékpótlásról mindenképp gondoskodj. Akár már most, ezekben a percekben egy jó pohár vízzel 10 után. 2026. június 18-a van csütörtök, kezdünk ezúttal, Freddy.
17: Itt egy újabb óra.
18: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Pécsett az FM 103.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Ebben a 60 percben a múzeumok éjszakája a fókuszban. Június 20-án Salgótarjánban is várnak. Szó lesz egyebek mellett az ágasvári barlang titkairól, a nógrádi szénbányászat történetéről és az ehető vadnövényekről is. Lesz üvegfestés, óriás társasjáték és Szent Iványi körtánc is. Na, a bányászati kiállítóhelyen a táncos zenés műsorok mellett a salgótarjáni iparvidék hagyományos ízeivel is ismerkedhetsz, no meg természetesen a nógrádi szénbányászat történetével. Megtekintheted az 1848 és 1992 közötti időszakot felölelő földfelszíni, valamint a József Lejtős aknai föld alatti kiállítást is. Balassagyarmaton egy régi parasztportát, a palóc konyhát és az ehető vadnövényeket bemutató előadásokkal, kiállítással, zenés mesejátékkal, világzenei koncerttel, valamint hagyományos Szent Iványi körtánccal készülnek az ünnepi estére. Programokból tehát nem lesz hiány a hétvégén, a muzei oldalán könnyen válogathatsz helyszínek és időpontok alapján szerte az országban. Mi pedig válogatunk a magyar zenei kedvencekből. Itt van egy fiatal feltörekvő előadó, Mova és a Belefonja című dal a Petőfi. Belefonja.

0: munkához idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Jó munkát kívánok, hétvégére pedig jó nézelődést a múzeumokban, hiszen szombaton rendezik a múzeumok éjszakáját, irány például Szombathely, ahol 11 helyszínen több mint 100 programmal, tárlatvezetéssel, előadásokkal, koncertekkel, interaktív foglalkozásokkal és családi programokkal várnak. A Szavária Múzeumban többek között a szombathelyi Berger és Német Ötvös család örökségét bemutató tárlatvezetésen, állatkoordinátor előadásán és meteorit bemutatón is részt vesz. Emellett régészeti, történeti és fotoművészeti programokkal is készülnek. Na, a Schmidt Múzeumban ezen az estén nyílik meg a zsebretett történelem, Pengőtől a forintig a Magyar Pénz Története című numizmatikai kiállítás, amely a magyar pénztörténet évszázadait mutatja be. De a városban az ókori római játékok, a gyermekek és katonák szórakozási formái szintén feltárulnak. A Romkertben a késő római kori Szavária történetét, Nagy Konstantin császár városhoz fűződő kapcsolatát és a középkori várurak címereit is megismerheted. A Szombathelyi Országos Büntetés Végrehajtási Intézet vezetett intézetlátogatás keretében mutatja be működését, a fogvatartotti zárkákat, a szolgálati kutyák munkáját és a börtön történeti kiállítást. A Szavária Szimfonikus Zenekar a Bartók teremben minikoncertekkel, hangszerbemutatókkal, közönségtalálkozókkal és orgona bemutatóval készül, az est zárásaként pedig filmzenei koncertet is hallgathatsz, és ezentúl is számos érdekes, különleges program vár, a részleteket megtalálod a Múzeumok Éjszakája hivatalos oldalán. Szombathelytől nem is olyan messze, Zalaegerszegen pedig megtalálod holnap a Blahalúziána csapatát az Egerszeg Fesztiválon. Most őket hallgatjuk, ez a Sűrű Végtelen itt a Petőfi.

0: munkához idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Jó reggelt, szép napot és jó munkát kívánok. Ma is majd Mákkata kísér 11 után. Természetesen programajánlatokkal. Aztán 13 órától Nikosz koncertezik nálunk Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon. Láthatod is az előadását. Délután érkezik Medgyesi Gábor, este 7-től kívánság műsorral vár 9-ig. Amikor is jön a Kultúr Fitness, benne pedig itt lesz Lotfi Begi. Szóba kerül természetesen a DJ-zés, a kompakt diszkó és a remixek világa, valamint Jakab Jácint is itt lesz Szani Rolinál a Vízzene Virág Fesztivál kapcsán. 11-től pedig a Kitekintőben Fekete Laci a világ zenei újdonságait vizsgálja, úgyhogy tarts velünk akkor is. A következőkben pedig az Orevoárral, illetve a Pál utcai fiúkkal tarthatsz. Ez a legelő, itt a Petőfi.

0: Halló magyarok! Mert műszakot indítani tudni kell.
1: Bertalami és az igaz hamis zárta nekünk a ma reggeli műszakot, az pedig egész biztosan igaz, hogy holnapra is tartogatok még egy páros belépőt a Supergirl című film premier előtti vetítésére. Hogyha szeretnél ott lenni, akkor holnap is mindenképp tarts velem, és köszönöm szépen, hogy az elmúlt 5 órát is velem töltötted, Habóczki Mátét hallottad. Bármere jársz, határon innen vagy túl, vigyázz magadra, és hangolja Petőfire.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
4: Kultúrkalandok a közmédia csatornáin. Ismerje meg a kiállítások titkos életét, és fedezze fel múzeumaink rejtett zugait. Élő bejelentkezések, helyszíni kapcsolások a Múzeumok Éjszakáján. Múzeumok Éjszakája 2026. Június 20-án egész nap a közmédia csatornáin.
0: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Ízekbe zárt történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az idei Múzeumok Éjszakáján, június 20-án. Összegzette több száz helyszínen, több ezer program. Részletek a muzei.hu és a Múzeumok Éjszakája Facebook oldalán. Június 20, Múzeumok Éjszakája. Ne hagyd ki!
6: Drágám, az a tányér a dédié volt.
7: Van jobb ötletünk a feszültség enyhítésére. Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. A három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte nappal oldja a feszültséget. Este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
8: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Koncert este, családi kirándulás hétvégén, egy spontán nyári kaland. Indulás előtt keresd az Útinformot. Friss közlekedési információinkkal könnyebben és gyorsabban célba érhetsz. Már 50 éve úton vagyunk veletek. www.útinform.hu.
0: Munka után fáradtan indulsz hazafelé?
10: Vagy ki sem látsz a dugóból?
0: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól?
10: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
0: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
10: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
0: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
10: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
0: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
10: a Petőfi Rádióban.
11: Nyár, vízpart, napfény, és amit nem vártál.
12: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
11: Ne várj, használd az Urzinolt!
12: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
10: Ez a Petőfi Rádió.
13: Uniós csúcs kezdődik Brüsszelben, hőségriadót rendeltek el Olaszországban. Hétvégére visszatér a kánikula.
10: Petőfi Rádió, közlekedés.
13: Baleset történt az M6-os Budapest felé vezető oldalán Bátaszék térségében. A 164-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom. Dolgoznak az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon. A 60-as és az 58-as kilométer között lezárták a belső és a középső sávot, 1-2 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
10: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
13: Két napos uniós csúcs találkozó kezdődik ma este Brüsszelben, ahol Magyar Péter most először képviseli Magyarországot miniszterelnökként az Európai Tanács állam és kormányfői ülésén. A tagállamok vezetőinek napirendjén a többi között Ukrajna és Európa versenyképessége szerepel, és tárgyalnak a következő 7 éves költségvetésről is. A kortárs művészet és a fiatalok összekapcsolására rövidfilmes pályázatot hirdetett a Ludwig Múzeum. mobiltelefonnal rögzített 1-3 perces felvételeket várnak, melyek új nézőpontból közelítik meg az intézmény gyűjteményét, kiállításait, művészeit, vagy a kortárs művészet által felvetett kérdéseket. 18 és 35 év közöttiek munkáit várják szeptember 1-ig. A fődíj 600 ezer forint, a közönségdíj 300 ezer forint jutalom. Idén nyáron már másodszor hirdettek hőségriadót Olaszországban. 40 fok közeli hőmérsékletet jeleztek mától Bolognában, Ferrarában, Firenzében, Rómában és Szardínia szigetén is. A római egészségügyi tárca riasztást adott ki. Éjszaka sem lesz 20 foknál hűvösebb. Hasonló a helyzet Franciaországban is, ahol hétvégén szinte az egész országban 40 fok körüli melegre készülnek.
2: Petőfi Rádió. Sport.
14: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. Meglepetése, Portugália 1-1-es döntetlenre végzett a Kongói Demokratikus Köztársasággal a labdarúgó világbajnokság K csoportjának Houstonban rendezett mérkőzésén. Ugyanebben a 4-esben Kolumbia 3-1-re győzött a VB újonc Üzbegisztán ellen Mexikóvárosban. Az L csoportban Anglia Harry Kane 2 góljának is köszönhetően 4-2-re verte Horvátországot Dallasban. A csoport másik meccsén Gána a 95. percben lőtt góllal nyert 1-0 Panama ellen Torontóban. A labdarúgó VB-n ma elkezdődnek a küzdelmek a második fordulóban. 18 órától Csehország, Dél-Afrika, 21 órától Svájc, Bosznia-Hercegovina találkozót rendeznek. Éjféltől Kanada Katarral, hajnali 3 órától Mexikó Dél-Koreával csap össze. A meccseket az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió közvetíti. A mexikai Efrain Juárez lett a labdarúgó NB1 bajnokának, az Eto FC-nek az új vezetőedzője. A Paksa görög Panathinaikosszal játszik a labdarúgó konferencia liga selejtezőjének második fordulójában, míg a Debrecen ugyanebben a sorozatban a máltai Marsaszlok és az örmény Punic első fordulós párharcának tovább jutójával csap össze. Szatmári András bronzérmet nyert a franciaországi Antoniban zajló Vivo Európa bajnokság férfi kard egyéni versenyében. Rab Krisztián 6. lett, a női törzők között Pásztor Flóra az 5., Pap Jászmin a 7. helyen végzett.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
13: Tovább melegszik az idő, ma is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél is mérsékelt marad, délután 27-32 fok, este 17-25 fok lesz. Hétvégén kánikulára kell készülni 37 fok körüli meleggel. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
15: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: 11 után ma is, mint mindig itthon-otthon, ez a Petőfi Rádió program ajánló műsora sok-sok lehetőséggel a kikapcsolódáshoz, feltöltődéshez. Nagyon meleg lesz, és holnap végleg kicsengetnek, indul a nyári szünet. Ha velünk tartasz itt a Petőfin, biztos, hogy nem fogsz unatkozni.
2: Itt egy újabb óra.
15: Kizárólag.

0: Non tagadó Tibi alias 3T, Népi Jóska, Bakonyi Betyás Sanyi, Jobbos Tibi, Tátos Bandi, Zsíros Deszkásunk, Camping Bringásunk, meg a lemez lovász, a házban.
1: Szevasztok! Szevasztok!
0: Várja. Jó, mit kíván a magyar nemzet? Magyar nemzeti hip-hop rappet. Mit kíván a magyar nemzet? Hungarapannon népi nemzeti magyar rappet.

parton el, átúszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom.

0: ad neked programot.
1: Igazi strandidőnk lesz a hétvégén, rákapcsol a meleg, már holnap elérhetjük a 35 fokot, de az ország melegebb pontjai még ennél több is lehet, tessék erre készülni, sok folyadékot fogyasztani, és az extrém erős UV-sugárzásra is felkészülni, ez ugye annyit jelent, hogy már nagyon rövid idő alatt, percek alatt le lehet égni a napon, úgyhogy a megfelelő bőrvédelemről se feledkezzünk meg. 0-30-30-30-380, mint mindig továbbra is, ez az az elérhetőség, ahol SMS-ben is Viberen jó program ötleteket, strand dolós élményeket meg lehet osztani, és nem csak az időjárásban lesz forróság, hanem több főzőversenyen is, például a Nagykozáron szárma főzőfesztivált és falunapot tartanak. Nos, a szárma az egy hagyományos alföldi töltött káposzta, tehát a darált hússal, rizssel és fűszerekkel töltött savanyú káposzta levélből készült népszerű egytálétel, amit ugye gyakran füstölt húsokkal és tejföllel gazdagon tálalnak. A szervezők várják a főzni szerető csapatok jelentkezését, a megszokott feltételek mellett lehet összemérni minden tudást, a nap végére pedig kiderül, hogy kikészíti az idén a legjobb nagykozári szármát. A falunap persze nem csak a főzésről szól, a szervezők helyi és környékbeli tehetségek jelentkezését is várják, akik szívesen színpadra állnának és bemutatkoznának a nagy közönségnek. A program tehát lehetőséget ad arra is, hogy a település és a környék előadói, művészeti csoportjai vagy fiatal tehetségei megmutassák magukat. Sőt, a falunaphoz egy különleges közösségi kezdeményezés is kapcsolódik. A szervezők régi fotókat keresnek Nagykozáról és készülő kiállítás. Családi képeket, utcafotókat és régi emlékeket is szívesen fogadnak, melyek segíthetnek felidézni a település múltját és mindennapjait. Fellépőként, főzőcsapatként vagy árusként, tehát bárhogy részt vehetsz ezen az eseményen, óriás dzsenga is lesz a gyerekeknek, valamint óriás dárc, lehet zsákban ugrálni, lesz digitális sátor, mini kresszpark, életút, körpálya, mini nagykozár ügyességi útlevél, retro udvar, állatsimogató, lehet nézni traktorokat, lesz happart, cukorágyú, motoros gyakorlat bemutató, airsoft lövészet, kérdezfelelek gyors tarpaló és falunapi utcabál is. Nagykozári szármafőző fesztivál és falunap, ne feledd, itt a Petőfin, pedig a 30Y.
2: Sokkal

0: Itthon, otthon. Programot ajánlunk minden nap.
1: Az előttünk álló napokban többféle főzőversenyt is hirdetnek, nemrég kiderült, hogy hagyományos alföldi töltött káposztával is például célba lehet jutni, de ha inkább halászdi főzésben vagy verhetetlen, akkor most jól figyelj. Csörötnek a helyszíne, a Csörötneki nyárköszöntő Rába partinak, ahol a jubileum alkalommal hagyományos halászdi főzőversenyt fognak tartani, de emellett családi programok, fergeteges koncertek is gondoskodnak majd a nyárköszöntő hangulatról. Lesz óriás légvár a gyerekeknek, ezen kívül vízitúra kóstolgató azoknak, akik közelebbről is megismernék a Rábát. A jó hangulatról például az Inno Electric fog gondoskodni, valami DJ Szatmári és Szakos Andi, ők a legnagyobb retro slágerekkel érkeznek, és Ocsó Macsó élő koncert is lesz a jubileum tiszteletére. Csörötneki nyárköszöntő Rába Party, ne feledd, ez is tehát itt van a láthatáron. A közelgő nyári napfordulóhoz pedig szintén sok program kapcsolódik, erről is lesz szó itt a Petőfilm.
2: Szevasztok,

0: otthon. Ma sem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mák Katával.
1: A nyári napforduló már itt van közeleg, és ehhez kapcsolódóan például meg is idézik a hagyományokat néptánccal, népzenével, kézműves foglalkozásokkal és közösségi programokkal Békés Csabán. Jön a Szent Iván napi vigadalom, ahol a családokat mesterségbemutatók, játszóház, mesemondás, tánctanítás és táncházak is várják, miközben a programok a Szent Ivánéhez kötődő szokásokat is közelebb hozzák a látogatókhoz. Az ünnepi hangulat egyik leglátványosabb eleme a Szent Ivánéi tűzgyújtás, az ösztánc és a hagyományos tűzugrás lesz. A régi hiedelem világban a tűz a megtisztulást, az egészséget és a szerencsét jelképezte, így a szokás ma is különleges része a nyár közepi ünneplésnek. A Békés Csabai Szent Iván napi vigadalom tehát jó alkalom arra, hogy gyerekek, felnőttek együtt kapcsolódjanak a magyar néphagyományokhoz, a közösségi élményként megéljék az év egyik legkülönlegesebb nyári estéjét. Néptánc bemutatóval, tánctanítással is készülnek, tehát lesz mesemondás, közös éneklés, táncház, valamint tűzgyújtás és tűzugrás. Szent Iván napi vigadalom, a Szent István téren Békés Csabán, sok további programötlet pedig ne feledd itt a Petőfi, mint minden hétköznap 11 és 1 óra között. Ha csatlakoznál jó programötlettel 0630 30 30 380, küld a részleteket

0: magyar zenerajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket! facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar!

0: drága hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Petőfi Rádió, minden magyar. Itt a nyár, sokan utaznak, jönnek, mennek az országban, országhatáron túlra is. Ezúttal egy képzeletbeli kalandozásra hívlak. Jön a Heaven Street 7 és a Dél-Amerika rögtön a hírek után.
2: Fiam, maga kifogta Dél-Amerikát.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Műsorajánló.
5: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A második rész szombaton 11 óra 15 perckor a Duna World-ön.
6: Gyógyító állatok.
7: Olyan közeget teremtenek, ahol nincs ítélkezés, és ők ugye feltétel nélkül szeretetet árasztanak.
6: Egy kiképző, aki mindent tud az állatokról.
7: Az egyik fő feladatunk, hogy állatokat mentünk, és akkor kb. 300-350 állatról gondoskodunk.
6: Amikor egy érintés is segít.
8: Mit éreztek, amikor a lovakkal lehettek?
9: Jó érzés.
6: Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor. A Dunán.
4: A műsorajánló után
3: a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Tóth Éva.
3: Ez a Petőfi Rádió.
10: Rendben halad az uniós pénzek hazahozatala. Elektromos roller miatt gyulladt ki egy ház. Hétvégére már visszatér a kánikula.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Az M1-esen Moson-Magyaróvár térségében bontják a terelést. A 157-es és a 168-as kilométernél mozgó terelés mellett dolgoznak, mindkét irányban csak egy sávon halad a forgalom. Lassulásra, szakaszos torlódásra kell számítani. Egy műszaki hibás autó vesztegel az M7-esen Budapest felé a Kőrösegyi Völgyhídon, a külső sávban. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
10: Minden a terv szerint halad az uniós források hazahozatalában, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid emlékeztetett rá, hogy a kormány már benyújtotta az Európai Bizottságnak a helyreállítási tervet, amelynek részleteiről még most is egyeztetnek. A tárcavezető az új projektek között említette az energiahálózat fejlesztését, valamint az új hévek és intercity vonatok beszerzését. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődik ma Brüsszelben. Kormányfőként először vesz részt a találkozón Magyar Péter. A miniszterelnök délre ült Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével egyeztet. Részben a magyar állam elleni jogállamisággal kapcsolatos hetes cikkelyes eljárásról is. Ellentétes az uniós joggal a kötelező akciózást előíró magyar szabályozás. Az Európai Unió Bírósága ítéletében megállapította, a magyar szabályozás alaptalanul akadályozza a kereskedőket abban, hogy bizonyos termékek árát és értékesítési mennyiségét gazdasági megfontolások alapján szabadon állapítsák meg. Néhány héten belül változhat a média törvény, és pályázat útján új vezető kerülhet a közmédia élére, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt mondta, a módosítás célja, hogy leváltsák azokat a vezetőket, akik jelenleg gátolják a közmédia átalakítását, és létrejöjjön egy olyan intézmény, amely hiteles és objektív. Kigyulladt roller okozott tüzet egy családi házban Pétervásárán. Bár a jármű nem volt töltőre csatlakoztatva, feltehetően az árlatos akkumulátora miatt keletkezett tűz, ami átterjedt a bútorokra is. A tűzoltók gyorsan eloltották a lángokat, senki nem sérült meg.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Tovább melegszik az idő, ma is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél is mérsékelt marad. Délután 27-32 fok, este 17-25 fok lesz. Hétvégén kánikulára kell készülni 37 fok körüli meleggel. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
4: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Folytatódik az Itthon Otthon a Petőfi Rádió program ajánló műsora. Aktuálisan és részletesen mindig elárulom, hol és mi minden vár rád. Mik a célpontok közben a nyáron? Bizonyára sokan elutaznak. Mi most egy képzeletbeli kalandozásra indulunk a Heaven's 87-nel. Jön a Dél-Amerika.
3: Itt egy újabb óra.
5: Kizárólag

0: Ma sem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mák Katával.
1: Jönnek a Szent Iván év igazságok, a nyár kezdetéhez és az év leghosszabb napjához kapcsolódó közösségi ünnep, ami évtizedek óta meghatározó eseménye, például Szombathely kulturális életének is. A rendezvényen idén is népszerű előadók lépnek majd színpadra, az estik hangulatát pedig majd a tópadi környezet teszi különlegessé, ugyanis a Csónakázótónál várják és környékén az érkezőket. Ugyanis erre a hétvégén igazi fesztivál helyszínnél alakul át minden. A tóparton vásári forgatag, kézműves és gasztronómiai kínálat, családi programok, illetve vidámparki elemek is várják a látogatókat. Mihály Filuca, LL Junior, a Kerozin, Tolvaj Reni, Bájlex és a Slepp is a fellépők között, és éjfélkor még tűzi játék is lesz. Szombathelyen tehát a Csónakázótónál Szent Iván év igazságok várnak rád. A CarLife csapata pedig azt üzente, hogy a Szeghalmon az autó a rajongókat várják. Válogatott egyedi épített autók, patinás veteránok, különleges motorkerékpárok is lesznek majd, és a rengeteg verseny, például kerékcserében is lehet jeleskedni, lesz felni kitartó verseny, állítható futómű, összeszerelő verseny, dugó kulcskészlet összerakó kihívás, és még sok egyéb érdekesség. Ha csatlakoznál, akkor egyedi különleges terepjáróval is érkezhetsz, gyári sportmodelleket is várnak, kis terautókat, motorkerékpárokat, versenyautókat is, a Szabadság téren tehát Szeghalmon. Másul a vidéki hagyományok, az aratási szokások, a népi kultúra és a Kárpát-medence sokszínű nemzetiségi örökségének ünnepe lesz. Mindjárt további részleteket is elárulok itt a Petőfin. Tarts velem!

0: Ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Hamarosan részese lehetsz egy olyan eseménynek, aminek a célja, hogy élővé tegye azokat a paraszti hagyományokat, melyek egykor meghatározták a vidéki közösségek mindennapjait, és melyek ma már elsősorban bemutatókon, ünnepi alkalmakon elevenednek meg. Hagyományőrző aratónap és Kárpát-medencei nemzetiségi napok, amit tartanak majd Szarvason Ezüstszőlősben, ahol a látogatók ugye test közelből is megismerhetik majd a hagyományos aratás régi eszközeit és munkafolyamatait. Bepillantást lehet nyerni abba, hogy zajlott egykor a kézi aratás, milyen eszközöket használtak a földeken dolgozók, és milyen közösségi szokások kapcsolódtak a betakarítás időszakához. Az aratás a régi paraszti világban nem csak kemény munka volt, hanem közösségi esemény is. Dalok, szokások, ünnepi pillanatok és közös étkezések kísérték. A szarvasi rendezvény ezt a hangulatot idézi meg, miközben a fiatalabb generációk számára is érthetővé és élményszerűvé teszi a hagyományokat. Közben a programokban a térség és a Kárpát-medence különböző közösségeinek kulturális öröksége is megjelenik. Néptánc, zene, viseletek, hagyományőrző bemutatók és színpadi előadások hozzák közelebb az érkezőkhöz a sokszínű nemzetiségi kultúrát. A program egyszerre szól tehát az emlékezésről, az összetartozásról és arról, hogyan lehet a régi értékeket mai közösségi élménnyé formálni. A kétnapos esemény családbarát kikapcsolódást kínál, tehát gyerekekkel is érdemes ellátogatni majd Ezüstszőlőbe. A program kínálatban a kézműves foglalkozások, játékos elfoglaltságok, változatos színpadi műsorok is helyet kapnak, és lesznek természetesen népi bemutatók is. Hagyományőrző aratónap és Kárpát-medencei nemzetiségi napok Szarvason, tehát Ezüstszőlőben. További programötletek pedig már is itt a Petőfin. Yeah!

0: kedves szíve.
1: Itthon, otthon, van programod. A stúdióban.
2: Megkata a Hello, aktuálisan és részletesen mindig beszámolok az előttünk álló programokról, ilyenkor 11 és 1 óra között. Ha csatlakoznál 0630 30 33 180, itt hozd meg a programot, amiről tudsz részletesen, SMS-ben vagy Viberen. Ha pedig Dorog környékén jársz, majd akkor ne feledd, hogy az otthon tér ad lehetőséget a Kosbor Fesztiválnak, ami a térség egyik legjelentősebb összművészeti és gasztronómiai eseménye. Incsiklandozó ételek széles választékával várnak tehát, illetve majd lesz borbemutató és kóstoló is, és természetesen fellépők, például Nagy Bogi és Filó is koncertet ad, és még sokan mások Dorogon az otthon téren, tehát a Kosbor Fesztiválon. De nagy köröst is érdemes lesz célba venni, ugyanis ott a körösi Mögy Fesztivált fogják megtartani, aminek középpontjában természetesen a megy, vagyis nagykörösi tájnyelven a mögy áll. Számtalan megyes finomságot lehet itt megkóstolni a klasszikus megylekvártól és a megyes rétestől kezdve egészen a különleges megyes sültekig és főit. A gasztronómiai kínálatot megysörök, megyborok és megypárlatok teszik még színesebbé. Főzőverseny is lesz, itt természetesen több kategóriában is megméretetheti magát minden induló. A kreativitásnak csak egy feltétele van, az alapanyag a megy legyen. A zsűri tagjai a hazai gasztronómia tapasztalt szakemberei közül kerülnek ki, így a verseny minden évben színvonalas és izgalmas. A kézművesek utcájában pedig régi mesterségek elevenednek meg, kovácsok, fafaragók, kádárok és tűcsök mutatják be tudásukat. Fellépők itt is lesznek, például DJ-k is gondoskodnak majd egyik nap a jó hangulatról, másnap gólyalábas tüköremberek is lesznek, illetve Chris Rudy, valamint a Honey Beast a többek közt élő koncertet nagy körösöm a körösi Mögy Fesztiválon.

0: Petőfi Rádió, minden magyar továbbra is. Egy és kettő között pedig ma is élő stúdió koncert. Az énekes dalszerző készen áll, ha te is akár, ha van lehetőséget, csatlakozz Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon hozzánk. Hamarosan kezdünk a Hajrá Magyarokban, ma Nikosz adja az élő stúdió koncertet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Rendben halad az uniós pénzek hazahozatala, hamarosan változhat a média törvény. Hétvégére visszatér a kánikula.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Dolgoznak az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon. A 60-as Székesfehérvár dél csomóponttól az 58-as kilométerig mozgó tereléssel a külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Minden a terv szerint halad az uniós források hazahozatalában, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid emlékeztetett rá, a kormány már benyújtotta az Európai Bizottságnak a helyreállítási tervet, amelynek részleteiről még most is egyeztetnek. A tárca vezető az új projektek között említette az energiahálózat fejlesztését, valamint új hévek és intercity vonatok beszerzését. Ma kezdődik a kétnapos uniós csúcs találkozó Brüsszelben. Az állam és kormányfők tanácskozásán szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a kábítószerek elleni fellépésről is. Magyarországot Magyar Péter miniszterelnök képviseli. Ellentétes az uniós joggal a kötelező akciózást előíró magyar szabályozás. Az Európai Unió Bírósága ítéletében megállapította, a magyar szabályozás alaptalanul akadályozza a kereskedőket abban, hogy bizonyos termékek árát és értékesítési mennyiségét gazdasági megfontolások alapján szabadon állapítsák meg. Néhány héten belül változhat a média törvény, és pályázat útján új vezető kerülhet a közmédia élére, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán közösségi oldalán azt mondta, a módosítás célja, hogy leváltsák azokat a vezetőket, akik jelenleg gátolják a közmédia átalakítását, és létrejöjjön egy olyan intézmény, amely hiteles és objektív. Várhatóan szombaton 2-es vagy 3-as fokú hőségriasztást rendelnek el, jelentette be az országos tisztifőorvos. Oroszi Beatrix elmondta, az egészségügyi és közintézmények felkészültek arra, hogy hűtött helyiségeket biztosítsanak a rászorulóknak.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Országszerte napos, gyengén felhős időre számíthatunk. Az Alpok alján, valamint délnyugaton egy-egy futózápor előfordulhat, a szél mérsékelt marad. Délután 27-32 fok, este 17-25 fok lesz. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó 26 fokos. A napokban fokozódik a hőség, hétvégén több helyen 35 foknál is melegebb lehet. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás is. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Újra itt az alkalom, hogy benéz hozzánk a Petőfi Facebook oldalán vagy YouTube csatornáján. Indul a Hajrá Magyarok az élő stúdió koncert, ezúttal Nikosszal. Számára a zene terápia, önkifejezés és önazonosság, ennek megfelelően a különböző életszakaszaihoz köthető érzelmi világát tükrözik a dalok.

0: magyarok. Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.
1: És Nikosszal, aki már is látható a stúdióban, a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján, és Pap Nikosz mellett itt van Endrei Balázs, aki gitáron fogja kísérni. Nikosz, sziasztok!
2: Szia, Kata!
1: Hogy vagytok?
2: Nagyon jól, minden rendben.
1: Előttünk és... a nyár, várjátok?
2: Igen, nagyon
1: szeretitek
2: is várjuk.
1: Szeretitek a nyarat?
2: Én nem szeretem, szerintem Bazs is szereti a nyarat. Nagyon nem bírom a meleget, tehát hogy nagyon, nekem a hideg az, ami komfortos. Nekem az ilyen nagyon trópusi meleg az már.
1: Jó, azért igen, itt most kicsit túlzásba esik a hőmérséklet.
2: Igen, meg még túlzásba, még jobban túlzásba fog esni.
1: Igen, igen. Mi akkor az üzemhőmérsékleted? Mi az, amiben jól érzed magad?
2: Hát én ezt pont múltkor számoltam, hogy kb. 18 fok, 18-20 környékén, igen.
1: Úristen, akkor hozzá nem szívesen mennek barátok, nem? Hát, a lakásban megfagynak.
2: Hát igazából ott rendes hőmérséklet van, de igen, barátnőm nagyon szokott fázni. Még miatt a fűtünk, de akkor meg általában én szenvedek.
1: Jaj, ez nem olyan egyszerű. De hát az én üzemhőmérsékletem, én már rájöttem, most már egy kicsit javulok, 23,5. Én abban érzem magam így a legjobban, talán, vagy 24.
2: Mondjuk az még nekem is tökéletes.
1: Na jó, oké, akkor megegyeztünk. Itt most jó a klíma?
2: Nagyon tökéletes.
1: Jó, szuper. Na hát, bocsánat, a dalaid, amiket hoztál nekünk, meg, illetve amiket írsz és megálmodsz, azok általában a saját tapasztalataidat, az érzéseidet, és hát adott esetben a traumáidat tartalmazza.
2: Igen, számomra a zeneírás folyamata az igazából abból áll, hogy ami bennem van, azt írom meg. Tehát, hogy ezzel gondolom nagyon sok másik zenész is így van, viszont nekem nagyon fontos az, hogy önazonos legyen, amit csinálok, és 100%-ban be tudjak megélni. Tehát, hogyha ez éppen szomorúság, mert pedig éppen mindig szomorúság szinte, mert hogy nem azért, mert szomorú vagyok, tehát félreértés ne essék. Egyszerűen valahogy ez van így bennem mélyen, és ugye ezek a dolgok jönnek fel, szóval de ezek igazából az összes dal, ami van eddig, ez a kemény 6 dal, az mindegyik ilyen melankolikusabb világú, mint szöveg és dalon tekintetében is.
1: Aha, mi baj fogtok kezdeni? Mi lesz az első ma?
2: Az első dal a legelső megjelent dalom lesz, aminek az a címe, hogy Vége, stílszerűen. Szóval, igen, ez lesz az első dal. Ez,
1: kicsit mesélsz róla?
2: Igen. Hát ezt a dalt igazából egy ilyen rögtönzött dalszerző sessionön csináltuk, Csöndör László Stúdiázzal, a Verhelóból és Kovács Feliciánnal. Ez teljesen véletlenül alakult így, felé elkezdett játszani valamit a zongorán, és akkor én reénekeltem, és ott megszületett egy, tényleg egy fél perc alatt egy valamilyen demo, amit utána én otthon leültem, és megírtam rá a szöveget, befejeztem, kicsit meghangszerelt,

0: végén ezt kihagytam a sztoriból, hogy ő volt a producer és a mixmaster dolog minden.
1: De akkor a dalszöveg az csak a tiéd.
0: Igen.
1: Oké, na hallgassuk meg. Vége itt a Petőfin élőben, Nikosztól, és minden látható ne feled Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon.
2: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Élő stúdió koncert a Petőfi Rádióban Nikosszal, ez volt a vége. Már is vége? Na ne! Rosszul jár az órán, jön is egyből az üzenet. Amúgy szívben melő volt, gratulálunk, a Boszi Csajok írták neked.
1: Ó, köszönöm szépen, Boszi
0: Csajok. Igen, fantasztikus előadás, és látható is minden Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Üzenj te is bátran Nikosznak, vagy kérdezz tőle, hiszen itt a lehetőség ebben az órában. Én szerintem annyira kitártod a szíved, nem csak a dalokban, hanem bármit lehet tőled kérdezni, arra is fogsz válaszolni.
1: Abszolút.
0: Őszintén. Igen, igen, úgyhogy köszönjük szépen. Nikosszal, tehát ez az óra itt van élőben, úgyhogy tarts velünk a továbbiakban, és már is folytatjuk.
2: Hajrá, magyarok!

0: magyarok. Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban.
1: Nikosz, aki te is látod a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján, illetve Nikosz nincs egyedül, hiszen Andrei Balázs kíséri gitáron a Petőfi stúdiójában, ő is már gőzerővel integet. Ugye csatlakozz hozzánk, ilyenkor van lehetőséged neked is kérdezni, üzenni, reagálni arra, ami történik. Ugye hát kicsit, mint a Benjamin Button élete, most úgy megy ez a koncert, hogy a végéről haladunk az eleje felé talán, mert hogy vége ez volt az az első dal, amit hallottunk tőled. És hát érzelmekről, traumákról, a verső dolgaidról írsz, ami szerinted nem egy ilyen veszélyes terep, hogy itt teljesen kitárulkozol a közönségnek, és mindent megtudnak rólad?
2: De, így éreztem amúgy abszolút, de arra is rejtem, hogy ha ez nem történik meg, akkor nem lesz ez jó igazából. Mert tényleg féltem, mondjuk lesz majd olyan dal, ami nem a következő, de az utáni, ami előtt ténylegesen az volt, hogy ez nagyon mély, és hogy olyan keményebb téma is, meg úgy odamondós is, meg magammal szemben is egy nagyon nagy őszinteség.
1: De mi a témákról van szó? Szerelem?
2: Szerelem is. Hát biztosan a családi gyerekkori dolgaimat is beleírom ezekbe. Igen, a gyerekkor, az biztosan...
1: Na, akkor menjünk vissza egy picit a gyerekkorra, ha már itt a dalokban is ugye egy kicsit kitárulkozol nekünk, azt már megtudtuk, hogy a nagy hőséget, a meleget nem szeretett, 18 fok, abban nagyon jól érzed magad, köszönöm szépen, és Nyíregyháza, ugye onnan indultál.
2: Igen, nyíregyházi vagyok, és innen is üdvözlök mindenkit Nyíregyházán, kis családot, és Kálusoményben is nagyon álmat, és Nyíregyházán is nagyon álmat, puszi nektek. Igen, ott születtem, és ott is nőttem fel, zenei általános iskolában jártam, ami nagyon jó volt, igazából mindent ott szedtem fel, ezt, ahogy az előbb is említettem.
1: Milyen hangszeren tanultál?
2: Semmilyen nem, sajnos, amit bánok kicsit. Gitározni kezdtem el tanulni olyan, hát ez már gimnáziumban.
1: De nem volt kötelező a hangszerválasztás?
2: De. Azt hiszem, igen, az volt.
1: Minden indult, minden, tessék, kész,
2: igen,
1: megfejtettük.
2: Igen, de azt hiszem később a gitár jött, de igen, gyerekkor az biztos befolyásolt ezeket, nekem nagyon sokat énekeltek a nővéreim, ők is ebben a suliba jártak, meg apukám gitározott, anyukám is énekelt, nagyomám is, de mindig körbevett a zene, igazából, csak hogy még egy klisével éljek.
1: Igen.
2: De igen, de hát a gyerekkor az kicsit hullámos volt, de hát igazából lehet, hogy ezek is költözések, stb. Azok, amik befolyásolták a jelenlegi érzelmi világomat, vagy zenei világomat. Sok munka van abban, hogy ezeket felmerem vállalni, meg ezeket a dolgokat, akár rátérve a szerelem témájára is.
1: De várj, esélyesünk ennyire előre. Hol érezted azt, hogy mondjuk így a zenében jöhet egy ilyen kis lelki feloldozás, vagy ennek, ezeknek a történeteknek a megmagyarázása, vagy nem is tudom, így lezárása?
2: Hát igazából az, hogy mindig is, ha zenét hallgattam, akkor az mindig megjutatott. Elsősorban ez, innen jöttek ezek a dolgok, hogy valahogy ezzel nekem foglalkozni kell. Inkább, tehát hallgatóként is, mai napig rengeteg zenét hallgatok, de hogy mikor rájöttem arra, hogy írni is tudok, úristen, a kezembe került a gitár, és két gitárakordot le tudok pengetni, és akkor ebből lehet, hogy egy dal megszületik, akkor rájöttem, hogy ennek van még egy mélyebb réteg, és akkor így még inkább ki tudom mondani azt is, amit amúgy nem biztos, hogy ki tudnék zenében. Tehát számomra a zenei része, a daloknak a zenei része a fontosabb, nem a szöveg. Viszont mostában a szövegekre is ráálltam jobban, és nem tudtam sokáig magyar szöveget írni. Valószínűleg azért is, mert sok minden nem tudtam úgy szembenézni, hogy na, akkor ezt most így kimondom, leírom. Aztán, ahogy ez a gát így átszakadt, így elkezdtek megszületni az a magyar szövegű dalaim.
1: Mivel folytatjátok?
2: Ez most egy népdalfeldolgozás lesz, ami igazából az első, amit csináltam. Tehát nem énekeltem magyar dalokat egyáltalán, viszont népdalokat megpróbáltam, és ez a Tavaszi Szél című népdalnak egy feldolgozás, amit 2016-7 körül írtam át gitáron, és ott is hangszerelgettem, majd utána egy pár év múlva, mikor már egy produceri dolgokkal is kb. Tisztában voltam, akkor meghangszereltem, és idén, tehát ez 22-ben volt, idén meg kiadtam ezt a dalt, és szerencsére nagyon szerették az emberek, és én is nagyon szeretem, ez általán legközelebb a szívemhez, de kicsit át van írva. Ének dallam meg egy ilyen katartikusabb téma, ez most egy gitárral lesz, de nagyon más élmény meghallgatva a rendes hangszerelés, és azt ajánlom mindenkinek.
1: Na hát izgalmas lesz, tavaszi szél, én már tudom, hogy ez jön most itt a Petőfin élőben, Nikosztól figyelj!
0: Hajrá magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban Nikosszal, ez pedig az egyik legismertebb, ha talán nem is a legismertebb, hát tudom.
1: Szerintem a legismertebb a magyar népdal, és az én legismertebb.
0: Igen, igen, a tavaszi szél, még ugye anno Freddie Mercury is, amikor itt járt Budapest ellenélekkel, tehát én is ezt már csak ilyen elmondások alapján tudom.
1: Nekem az egyik meghatározó zenei gyerekkori élmény, hogy úristen Freddie Mercury énekelt a tavaszi szelet, és azért nekem a tavaszi szél volt az egyik első népdalszám, amit énekeltem, meg így ilyesmi.
0: És mikor találtad meg úgy igazán a hangodat, mert ugye a fiúknál azért jelentősen tud változni, ahogy van egy ilyen cseperedési időszak.
1: Igen, most eszembe jutott egy emlék, hogy az énekkarba, pont ugye a fiú énekkarba, ahogy átkerültünk, ott újraosztottak, nagyjából beosztottak szólamokba. És akkor utána szépen, ahogy mutáltunk le, vagy ilyesmi, akkor szólamokat váltottunk. Na, én végigjártam az összes szólamot, és mégis a magasabb szólamokban tartottak, én még nagyon nem szerettem azt. Nagyon, és annyira jó lett volna baritonnak, basszusnak, vagy ilyesminek lenni, de nem, de nagyon szerettem volna. Aztán tenor sem lettem, nagyon sok helyig a szoprán, meg a magasabb falzettós szólamokban voltam. Talán emiatt is maradt meg, hogy ez a hangképzés, ez nagyon közel áll hozzám, meg nagyon szeretem csinálni. De lehet azért meg jobban, mert sokáig benne tartottak. De nem tudom.
0: Igen.
1: Igen, tehát egy nehéz volt, ott nem kerestem igazából a hangomat, ott egy énekarban énekeltem. Utána gimiben jártam énektanárhoz, és ott klasszikus éneklést tanultam, és vagy a gimi alatt máshol zeniskolában, és úgy kezdtem megtalálni a hangomat. És ahogy Pestre felköltöztem 18-ban, akkor már ugye nem jártam énektanárhoz, és elkezdtem új énekeseket hallgatni, például Connor Mason-t a Nothing But Thieves-ből, ő nagyon nagy inspirációm, és ott kezdtem megtalálni a hangomat, hogy na, így is lehet énekelni? Akkor megpróbálok énekelni. És ott nagyon azóta is ez itt tart, én rengeteget fejlődtem abban az időszakban.
0: Hát nagyon szépen tisztán énekelsz.
1: Hát nagyon köszönöm.
0: Igen. Nikolszal pedig már is folytatódik tovább az élő stúdió koncert, úgyhogy tarts velünk, akár itt a Petőfi Facebook oldalán, vagy YouTube csatornáján, és üzenj bátran, kérdezte is.
2: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.
3: Ez a legújabb magyar zene.
4: Vele virrad rám a hajtam.
3: Minden magyar.

0: meg nekem is.
1: Hajrá, magyarok! Élő stúdiókoncert Mákkatával. A stúdióban
2: Nikolsz, aki te is láthatsz Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon, csatlakozz a műsorhoz is, kérdezte is, te bátran tőle vagy üzenj neki. Mindig jó egy kis inspiráció a dalok után vagy közben, az mindig megerősíti a zenészeket, és újabb dalok megírására sarkalja őket. Ez ugye itt dalról dalra, meg beszélgetésről beszélgetésre ismerünk meg tulajdonképpen egyre jobban, és hát tudjuk, hogy 18 fokban vagy nagyon jó, vagy jól érzed magad, és hogy Nyíregyházáról indultál, és aztán zenesuliba jártál, és ugye kérdeztem az előbb, hogy találtad meg a hangod, mert ugye a fiúknál, amikor elkezdenek mutálni, akkor ott azért jelentős változások lépnek életbe, de neked nagyon szépen maradtak a magas hangok, és közben ugye itt szóba került az is, hogy a dalaidban azért így kitárod a szíved, lelked a hallgatók előtt, és beszéltünk picit a gyerekkorodról, voltak ugye költözések, mondtad, hogy hát adáson kívül tudtam meg, hogy négyen vagytok tesók. Igen. Milyen a kapcsolatotok?
3: Nagyon jó a kapcsolatom a testvéremmel, mindenkivel, meg már a kisgyerekeikkel is, a keresztfiammal is, az unokahúgommal és az unokaöcsémmel is, szóval minden király, meg a szüleimmel is tök jó kapcsolatom, nagyszüleimmel is, tehát egy tök jó nagy családi.
2: Ezen a pályán a tesóid közül mozog valaki?
3: Nem, de mindenkinek megmaradt így valamilyen szinten az éneklés az életében, tehát énekarba járnak még vissza, ha úgy van, meg ilyesmi, rengeteget énekelnek a gyerekeiknek, és ez nagyon jó.
2: És a tesóidnál szoktad tesztelni a dalaidat, hogy mit szólnak hozzá?
3: Régen csináltam már, nem annyira, mert leszoktam arról, hogy másoknak mutogatom a demóimat, inkább már csak a kész verziót, mert valahogy akkor úgy érzem, hogy most megmutattam valakinek, akkor most kicsit leengedek, de így, hogy nem mutatom meg, így bennem van az, hogy fú, most ki kell adni, és akkor hallhatják. Emiatt gyorsabban is haladok amúgy. De amúgy igen, van, amikor mutatom nekik, meg így játszok nekik valamit. Sajnos ez kevésbé van mostanában, de mert nőveremék, az idősebbik nőveremék, ők Nyíregyházan élnek. Igen, tehát, hogy mit akartam mondani.
2: Tehát, hogy mennyire elfogultak a véleményezéssel kapcsolatban? Tehát
3: semennyire.
2: Tehát akkor működik az jó
3: abszolút
2: kis testvéri.
3: Sőt, már mondtam, hogy na, van egy, de nem mutatok valamit, akkor így általában megjegyzik azt, hogy hát igen, itt még amúgy ez már végleges verzió, meg így ja, ez már végleges verzió, szóval ha lehet, akkor ezt a kritikát...
2: Nem segítik a helyzetedet.
3: Van, amikor, hát amúgy vannak jó meglátás, meg voltak, amikor még demókat mutogattam, de mindig kíváncsi vagyok a véleményükre, meg mindenkinek a véleménye. Tehát sokat mutogatom a demókat, meg a kész verziókat is, nagyon kritikus vagyok magammal szemben is.
2: A családnak melyik a kedvenc dala tőled?
3: Hú, szerintem a jelenleg most a tavaszi szél.
2: Aha.
3: Azt hiszem, de javítsatok ki kommentben, hogyha tévedek, kedves családom, akik néztek, megírhatjátok. Nem tudom pontosan, meg a Minden hibánk, azt hiszem, mert annak a videóklipje az így a család körül forog, meg így ilyen emlékekbe, de oda is eljutunk majd.
2: Okay. Na, most pedig amivel folytatjuk, az a Nem voltál. Mesélj erről egy picit.
3: Na, ez az a dal, ami nagyon sokat agyalt, ami kijön, meg többen is mondták, hogy hát ne, ez túl lehozó, meg ilyesmi, de én úgy vagyok vele, úgy voltam vele, hogy na most akkor ezt csak azért is megnézzük, hogy milyen lesz, és hogy ez volt a második dalom, ami megjelent. Tehát, hogy két, a vége meg a Nem volt, ez mind a kettő két ilyen lehozó dal, de igazából megvan ennek is a közönsége, mint a számok is, meg a visszajelzések is mutatják, ez jutott a legtöbb emberhez, és ezzel tudtok legjobban rezonálni. Igen, ez egy sötétebb időszakomról szól, amikor igazából úgy szinte teljesen elhagytam magam, és nem találtam, hogy merre tovább, igazából ki a fényre, vagy így a sötétben. Nagyon sokat voltam, nagyon rosszul, gimnazista korom, 16-17 évesen, tényleg a legalját is sikerült megjárnom, de ez a dal valahol erről is szól, és... tehát nem kifejezetten személyeknek szól így a szöveg, de lehet, hogy ezt majd utána átbeszéljük, hanem főként így magamnak. De nem szeretek belemagyarázni dolgokat dalokba, mindenkinek mást jelent egy-egy dalszóval, ez is mindenkinek mást jelent.
2: Igen, te most egy olyan élethelyzetet ábrázoltál itt, ami szerintem sok diákot, fiatalt, akár felnőttet is érintett, hogy úgy nem tudom, hogy kilátástalannak látja sokan az életet, a helyzetet.
3: Róla.
2: Igen, hogy például nem tudom, úgy jönnek össze a dolgok, hogy nem tudom, akár a munka, iskola, párkapcsolat, úgy valahogy így összecsapnak a fejünk fölött a hullámok,
3: abszolút,
2: semmi nem sikerül, és azért
3: vagy a traumák összegyűlnek, amik jönnek, és egyszer csak azon veszi észre magát az ember, hogy depressziós, vagy pánikbeteg, vagy szorong, vagy nagyon rossz gondolatai támadnak. És sokáig nagyon egyedül voltam ezekkel a gondolatokkal. Az utolsó pillanatig, aztán utána sikerült magamat úgy összeszedni, meg így megtalálni saját magamat úgy az egyedül létemben, ami igazából szinte csak a fejemben volt. Mindig voltak ott emberek, de valahogy magamnak nem voltam ott, és sikerült kijönni ebből. De ez tényleg az a fontos, hogy senki sincs egyedül, és hogy ez a dal pont emiatt is jött így ki, ahogy kijött, ahogy kigurult belőlem, mert azt gondolom, hogy ha valaki meghallgatja, akkor ez segíteni is tud.
2: Na, remélj, és
3: szerencsére voltak is ilyen visszajelzések, de igen, ez a dal hozzám amúgy így a szövegében, meg így mondani valójában a legközelebb.
2: Nem voltál. Ez szól élőben most itt a Petőfin, Nikasztal, figyelj!
1: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: Nem voltál. Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban, ezt hallottad Nikosztól. Hát ugye beszéltünk a dal elején, hogy milyen mélységeket jártál meg, ami után tulajdonképpen ez a dal megszületett. És hát nehéz időszakban azért borzasztó egyedül tudja magát érezni az ember, és a mélységeknek is vannak fázisai, és sokszor ilyenkor igen, az ember még a segítséget is elutasítja. A külső környezet meg azért van bajban, mert nem tudja, hogy hogyan segíthet. Próbál, de nem abszolút biztos, hogy megtalálja ugye azt a kiskaput, vagy az a lehetőséget, hogy mi az, ami működik. Neked mi működött? Azt mondtad, hogy ugye ne felejtsük el, hogy mindig van segítség.
1: Igen, mindig van segítség, és nekem igazából az segített, hogy tudtam azt, hogy ennek valahogy, tehát nekem úgy a zene volt az, ami a legnagyobb mélységeimben is ott volt, és ami át tudott lendíteni ezeken a dolgokon. A zenei mondandó volt pár dal, ami tényleg így meghatározó pontja az életemnek, és ezek a dolgok mind ott voltak velem akkor, amikor tényleg a legmélyebb pontokon voltam, és azt érzem, meg azt gondolom, hogy ezek voltak azok, amik meglöktek a felé, hogy na, nekem tényleg segítségre van szükségem, és elmentem pszichológushoz, és tényleg nagyon sokat segített nyilván az. De ez egy hullámzó dolog, tehát hogy nem lesz minden egyből király.
0: Igen.
1: Nekem is ez visszatérő volt, meg mai napig ezért elfogadhatja azt az ember, hogyha hogy milyen a lelkületed, tehát hogyha egy szomorú lelkületemben, vagy nem kell mindenáron vidámnak lenned. Hogyha sírni kell, sírni kell. Meg ilyesmi. Ezt is nagyon nehezen fogadtam, mert még mai napig nehézségem van ezzel, de igyekszem foglalkozni vele. És tehát mikor ez a dal megszületett, akkor is úgy voltam vele, hogy tök mélyen voltam akkor is, így nem tudom, 3 éve írtam ezt a dalt körülbelül. És visszatérő érzés volt ez. És rég dolgokhoz nyúltam vissza, tényleg a kezembe fogtam a gitárt, csalódott voltam tök sok mindenben, és magamban is, és úgy ezek dolgok jöttek ki, és ez így összeállt egy dallá.
0: Hát köszönjük szépen, hogy ilyen őszinte vagy, azért gondolom ez sem olyan könnyű, hogy csak így az ember így kitárja a szívét, lelkét, és tényleg egy olyan pontról beszél, amit nagyon nehezen él meg nyilván. Ha nem voltál, reméljük sokaknak nyújt segítséget, illetve
1: én
0: az is,
1: remélem,
0: amit elmondtál, hogy igen, van remény, mindig van remény, és mindig van, ott van a segítség, csak merjünk segítséget kérni, tehát
1: igen,
0: ez a legfontosabb.
1: Igen, és figyeljünk a másikra. Uh-huh. Igen, ez is nagyon fontos. Meg önmagunkra is figyeljünk oda. Ez is nagyon, nagyon fontos. Sok minden nagyon fontos ezzel a témával kapcsolatban.
0: Ha szeretnél hozzászólni, akkor nyugodtan itt a Petőfi Facebook oldalán, akár vagy a 0630303380 as számon. És mindjárt folytatjuk tovább az élő stúdió koncertet Nikosszal.
2: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban
1: Nikolsz, aki teljes egészében kitárta nekünk a szívünket már eddig is az élő stúdió koncert alkalmával, és ugye itt adáson kívül is sokat beszélgetünk, és hát főleg most a közösségi platformokon, ugye most már évek óta azt lehet látni, hogy mindenki a legszebb arcát mutatja, a legjobb ényét, és azért nehéz ebben eligazodni, hogy közben meg azt érezzük, hogy jaj, de én fáradt vagyok, én nem úgy nézek ki, én nem vagyok elég energikus, most itt lehetne sok mindent sorolni, Igen. Hogy mennyire káros hatása van. Pont egyébként a napokban be is mondtam, hogy 16 éven aluliaknak például most már egyre több országban tiltják be a közösségi média használatát, és most picit elkanyarodtunk ebbe az irányba, de a lényeg az, hogy ugye te az érzéseidről énekelsz, arról, hogy mi minden történik veled egyébként, mint sok zenész, tehát ugye Igen. Sokak jelenítik meg azt, amilyen érzésvilág éppen átjárja őket, és abból készítenek dalt, és ez tényleg fogózkodó lehet nagyon sokaknak, és nagyon sokan belekerülnek hasonló szituációkba, helyzetekbe. Én például csak hogy egy ilyen személyes sztorit említsek, nekem is voltak nyilván nehézségek az életemben, és ehhez kapcsolódóan én anno, nem tudom, vettem könyveket, és amikor elkezdtem olvasni, és így olvastam a sorok között, ráismerve magamra, mint egyfajta ilyen tükörképet mutatva a könyv által, hát zokogtam, és minden bajom volt. Még messzebbre, vagy még mélyebbre csúsztam én is, és ugye kicsit most oda akarok kikanyarodni, vagy visszakanyarodni, hogy neked, amikor ezekről énekelsz, mert ugye nyilván ezek dalok formájában megszülettek, tehát egyfajta ilyen terápiás jelleggel kiírod magadból, átgondolod, nem tudom, lépésről lépésre talán tudsz haladni, az már ugye egy fontos folyamat, hogy felismered, hogy mi történik, és akkor még dalban meg is jelenik. Ilyenkor előadni, ezt mennyire nehéz? Vagy hogy tudod külön választani, hogy jó, most ez egy előadás, előadom, vagy mennyire éled át újra azt, amikor abban a helyzetben voltál?
2: Valamilyen muszáj elkülöníteni, mert tehát lesz olyan dalom, ezeknél is nagyon mély érzelmek szabadulnak fel, máshogy nem is tudom elénekelni őket amúgy, tehát muszáj ezeket kontrollálni valamilyen szinten. Lesz olyan dalom, amit nem tudom most, hogy fogok elénekelni, megmondom őszintén, van egy befejezett dalom, ami még nem jelent meg, majd valamikor meg fog jelenni, azt nem tudom most, hogy fogom elénekelni, úgyhogy ne sírjam el magam közben. De ez is normális, tehát azt gondolom, hogy valamikor jobban megérinti az embert, valamikor kevésbé, valamikor, hát helyzetfüggő, meg koncertfüggő is szerintem ez. De nekem így visszatérve, hogy mennyire élem újra ezeket a dolgokat. Nekem van olyan dalszöveg, amit egyszerűen nem tudom, hogy írtam meg. Meg a legtöbbnél ez vagy így, nem tudom, hogy írtam meg a Nem voltának a szövegét, mondjuk, hogy így visszagondolok, és így nem tudom elmondani, hogy na ez a dal erre, meg erről szól, hanem így gondolkoznom kell arra, hogy mi van ebben, meg így miről szól pontosan. De meg az, hogy nem gondolkodtam túl sokat, mikor ezek kijöttek, meg így nem utólag realizáltam egy csomó mindent, hogy úristen, ezt írtam, erről szól, milyen mély, ilyen tudatalatti szintjei vannak egy dalszövegnek is, amit saját az ember ír, és így volt olyan, hogy egy ilyen, nem tudom, koncert után realizáltam, hogy úristen, ezt írtam itt ebben, és hogy ja.
1: Ez is én vagyok.
2: Nagyon fura, igen. Tehát,
1: hogy és milyen visszajelzéseket kapsz így a dalok kapcsán?
2: Hát jókat, szerencsére. Van, aki szerint túl mély, túl deep, de igazából én nem feltétlenül azért, tehát nem azért csinálom, hogy másnak tetszen, hanem magam miatt. Örülök, hogyha tudok adni az embereknek, de nem minden áron, nem a megfelelési kényszer hajt. Van olyan, amikor tudom, hogy lehetne egy dalt halálszomorúra hangszerelni, de igazából a hangszerelésben el tudunk menni egy olyan irányba, amitől popos lesz. A következő két dal például ilyen. Ezek is tök szomorú dalok voltak, mikor írtam.
1: Vazsik kérdezte, hogy lesznek más zenei stílusú dalaid is, és hogyha igen, akkor még mire lehet számítani? Na, hát akkor meg lesznek. Is kapta a választ.
2: Fú, hát mivel én leülök és nyomkodom a gépet, és többféle zenei stílus is próbálok magamnak csinálni, meg itt csinálgatni, meg kísérletezni, ezért nagyon rákattantam, és ez sokakat meg fog letni szerintem ilyen reggaeton, meg ilyen afro house, meg afro lüktetésű dalokra is. Van egy csomó ilyen demóm is, ezek még nem most, de jelenleg még hát ez a pop rock irány, ami fog maradni a következő albumig, vagy hát a dalokig, ami igazából már elég tehát már körvonalazva van, hogy mik lesznek rajta, nem tudom, mikor fog megjelenni, ezt nem fogom mondani semmit, én nem sem számok élni. De igen.
1: Na, folytassuk akkor az élő stúdió koncertet, akkor egy kicsit más zenei világ érkezik most az Idegenek című dal kapcsán. A stúdióban Nikolsz.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban Nikosszal és Endrei Balázsral, aki gitáron kíséri Nikoszt. Ez volt az Idegenek, Balú pedig azt, hogy a 2% van a telefonomon, a töltőn még otthon. Úgyhogy egy hatalmas nagy gratulációt küldök még itt az utolsó százalékokkal is.
1: Köszönöm
0: le a kanappal. Ezt írja a Szavesz pedig, hogy hát néha nem kellenek nagy zenekarok, látványos effektek vagy hangos kísérletek ahhoz, hogy egy dal célba érjen. Egy szágitár is elég, ha mögötte ott van a hitelesség és az a plusz, amitől a zene igazán élővé válik, úgyhogy neki is nagyon
1: köszönöm.
0: Tetszett. Köszönjük szépen mi is, és hát rá is kanyarodhatunk lassan az utolsó dalra, ezt már említetted, hogy van hozzá videoklip, és ebben a családod látható.
1: Bizony. Ez egy nagyon érdekes születésű dal volt, mert ez egy vidámabb dalnak indult, mikor elkezdtem írni, és volt egy refrén ötletem, egy ilyen dúdolós rész. Mondom, hát ez nem tudom, hogy fogom megoldani, de igazából körbehangszereltem a dalt, aztán a szövegről meg abszolút nem tudtam, hogy mit írjak. Tehát így... És akkor egyszer csak jött valami mondat, és na, megtaláltam a témát, és ez ilyen nosztalgikusabb, a régi nyarakra egy ilyen nosztalgiás dal, igazából kicsit olyan nekem, meg egy barátom azt mondta, hogy olyan neki a videóklippel együtt, ami amúgy ilyen családi képekből, videókból lett összevágva, mint hogyha az utolsó perceiben leperegne előtt az élet a filmje, és hát pontosan ezt jelenti nekem amúgy ez a dal, szóval igen, ez a Minden hibánk, ami számomra az egyik legérzelmesebb dal volt, amúgy ezt tudtam előadni a legnehezebben amúgy időben.
0: Hát akkor most
1: vagyunk egy nagy levegőt. Amúgy, meg most igazából tök jó mondani valója van számomra, tehát hogy valahogy van, amikor az embernek egy dal érzelmesebb pontot nyom meg, valamikor kevésbé mostanában, kevésbé most egy nyár van, szóval.
0: Nyár, igen, attól függ, milyen lelki állapotban vagyunk, ez sokat hozzátesz, igen.
1: Abszolút.
0: Mennyire aludtuk ki magunkat, ez is
1: hát
0: egy
1: az
0: fontos szempont. Az fontos, az sokkal más fontos. Minden hibánk élőben itt a Petőfi Rádióban. Figyelj, Nikosz érkezik újra, a két gitáron Endrei Balázs kísér.
2: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.

0: Minden hibánk, ezt hallottad élőben itt a Petőfi Rádióban, Nikosztól, akit Endrei Balázs kísér gitáron. Hú, hát azért nem, kemény menet volt ez az élő stúdió koncert, nem? Ugye igen. A dalok nagyon érzelmesek, ja. A szívedből, lelkedből szólnak, és hát erről beszélgettünk ugye leginkább ennek kapcsán. Azért tudom,
1: megterhelő
0: nem...
1: volt?
0: Nem, csak nem olyan nehéz az embernek az érzelmeiről beszélni, igen, szerintem. Főleg valaki, nem egy ilyen élő adásban egy ember.
1: Igen, hogy valaki jobban van már magával, akkor könnyebben beszél róla, de sosem egyszerű.
0: Uh-huh. Hát köszönjük szépen. Hát
1: én is nagyon köszönöm, mindenkinek további szép napot kívánok.
0: És várjuk akkor a további dalokat, mert van sok, még ott a fiókban. Igen, úgyhogy várjuk szépen sorban őket. Köszönjük szépen. Nikosszal az élő stúdió koncert visszanézhető a Facebook oldalunkon, illetve majd a Petőfi Rádió YouTube csatornáján, és a folytatásban pedig jön az Intim Torna Illegál.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az ICO Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
4: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
3: Idén-nyáron a Duna színes élményekkel várja.
5: Milyen nyár vár rád?
3: A legjobb zenék, nyári történetek.
6: Fölfedezzük a hazai várakat, kastélyokat.
3: Különleges ízek.
7: Nem akarsz minden nap főzni rám?
3: Izgalmas programok.
8: Fantasztikus!
3: Emlékezetes találkozások.
9: Na, elmondom, mik a legendák.
10: Mondjad.
3: A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak őre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
11: A műsorajánló után
12: a legfrissebb információk első kézből.
11: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
12: Ez a Petőfi Rádió.
13: A tervek szerint halad az uniós források hazahozatala. Kivezetik a védett üzemanyagárakat, fokozódik a kánikula.
12: Petőfi Rádió. Közlekedés.
13: Két kamion ütközött össze az M1-es autópályán Budapest felé a komáromi csomópont után. A 76-os kilométernél az érintett pályaoldalt lezárták, így aki teheti, a komáromi csomópontnál hagyja el a pályát, és az 1-es főúton keresztül kerülheti a balesetet, majd a Tatabánya centrumnál visszatérhet a pályára. Egy műszaki hibás személyautó vesztegel az M7-es autópályán a főváros felé, a Köröshegyi Völgy hídon a 121-es kilométernél a külső sávot zárták le. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
12: Petőfi Rádió.
11: Hírek.
13: Az Európai Parlament elnökével tárgyalt Magyar Péter Brüsszelben. A kormányfő közölte, Robert Metzolával egyetértettek abban, hogy őszig le kell zárni a Magyarországgal szemben 8 éve a korábbi kormány alatt indított 7-es cikkely szerinti uniós eljárást. A megbeszélésen megállapodtak abban, hogy ősszel a miniszterelnök felszólal az Európai Parlament egyik strasbourgi ülésén. Minden a terv szerint halad az uniós források hazahozatalában, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid emlékeztetett rá, hogy a kormány már benyújtotta az Európai Bizottságnak a helyreállítási tervet, amelynek részleteiről még most is egyeztetnek. A tárcavezető az új projektek között említette az energiahálózat modernizációját, valamint az új hévek és intercity vonatok beszerzését. Kivezetik a védett üzemanyagárakat. Nem lesz érvényes a benzin 595 forintos, a gázolaj 615 forintos literenkénti maximált ára, jelentette be a kormány szóvivő. Magyar Éva elmondta, a kabinet azért döntött így, mert csökkennek a világpiaci árak, így a védett árnál már akár olcsóbban is lehet üzemanyagot kapni. A kormány szóvivő ugyanakkor hangsúlyozta, a jövőben a szakminiszter szükség esetén újra bevezetheti a hatósági árat. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter kérdésre válaszolva elmondta, az üzemanyagoknál a jövőben is fennmarad a csökkentett jövedéki adószint. Ellentétes az uniós joggal a kötelező akciózást előíró magyar szabályozás. Az Európai Unió Bírósága ítéletében megállapította, hogy a magyar szabályozás alaptalanul akadályozza a kereskedőket abban, hogy bizonyos termékek árát és értékesítési mennyiségét gazdasági megfontolások alapján szabadon állapítsák meg.
11: Petőfi Rádió. Időjárás.
13: Országszerte napos, gyengén felhős időre számíthatunk. Az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek néhol futó záporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. Délután 27-32, késő este 17-25 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó 26 fokos. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
11: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
11: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Fagyizó sűsítő délután, kettő elmúlt itt a Petőfi változatos magyar zenék kínálat kíséri továbbra is a napod, a 0-30-30-30-380 a számon pedig, bármit látsz, hallasz, tapasztalsz, ami fontos lehet hallgatóink számára is jelez nekünk. Intin Torna illegál, ők indítanak, jön a hipnotizőr király.
2: Itt egy újabb óra.
11: Kizárólag

0: Petőfi Rádió.
1: Friss hírek az utakról.
2: Baleset történt az M1-esen, három kamion ütközött össze Budapest felé a komáromi csomópont után. A 76-os kilométernél az érintett pályaoldalt le is zárták, több mint 8 kilométeres már a kialakult dugó. Ha a környéken jársz és teheted, a komáromi csomópontnál hagyd el az M1-es autópályát, és az 1-es főúton keresztül lehet kikerülni a balesetet, majd a Tatabánya centrumnál lehet visszatérni az M1-es autópályára.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!
0: Petőfi Rádió.
3: Sziasztok, Tarján Zsófi vagyok a Honeybeesből, és ajánlom szeretettel mindenkinek a Pardograsztal közös dalunkat, a Hullik a cseresznyefa virágát, és

Ahogy telnek a hetek és a hónapok, most már a cseresznyék is potyognak lassan a földre. Az elfogyasztása után viszonylag hamar megnöveli az energiaszintet, úgyhogy ajánlom mindenkinek rengeteg A, B1, B2, B6 vitamin van benne, és igen magas C-vitamin tartalma is. Ráadásul hozzájárul az ízületi betegségek csökkentéséhez a cseresznye fogyasztása, aminek egyébként közel 80%-a víz. És hát ott van ugye belül az a kis huncut mag, amit pedig nagyon könnyen el lehet pöccinteni, vagy éppen jó messzire elköpni. Kezdenék világbajnokságot is rendeznek cseresznye magköpésből. A jelenlegi világrekord tudomásom szerint 28,51 méter. Ez még 2004-ben érte el egy amerikai versenyző. Egyébként ő egy különálló szabadedzésen 33,62 méteres eredményt is felállított. Az amerikai nemzetközi cseresznye magköpő bajnokságot egyébként 1974 óta rendezik, de Svájcban szintén rendeznek nemzetközi megmérettetéseket. Ott egy olyan férfi tartja a rekordot, aki 25,4 métert köpött, ő egy férfi egyébként, a női csúcstartó pedig 19 méter fölé tudta röpíteni a cseresznye magot. Ez ugye nem csupán az erőről szól, hanem a megfelelő szög és technika megtalálásáról is, és például nagyon fontos szabályok vannak Amerikában, ott megvan szabva, hogy milyen fajtát lehet használni, és hogy például a kezeket nem szabad a váll fölé emelni a köpés során. Na hát egy kis érdekesség itt a Petőfi, most pedig jön a bőröndös.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Ma már kapunk ízelítőt abból, hogy milyen lesz majd a hétvége időjárás szempontjából, de azért ehhez még tegyünk hozzá jó néhány fokot, mert a meleg még csak igazán holnap fog rákapcsolni, amikor majd elérhetjük a 35 fokot forró napról. Meteorológiai értelemben akkor beszélhetünk, hogyha a hőmérséklet eléri vagy meghaladja az említett 35 fokot, tehát erre ugye már nem kell sokat várni, hiszen tényleg beköszönt a kánikula. És nem csak, hogy meghaladjuk az ország legmelegebb pontjain, hétvégén 36-37 fok is lehet délutánonként. A nagy meleghez sok napsütés fog társulni, magas UV-sugárzással, úgyhogy tessék erre készülni. Hűsítő, zápor, zivatar csak néhol, elsősorban északon alakulhat ki, illetve vasárnap egy gyenge hidegfront hatására növekszik majd a kialakulásuk valószínűsége. Egyelőre az előrejelzések alapján pár fokos lehűlés leszámítva a hét, jövő héttől is. 30 fok fölötti értékeket mérhetünk majd, és az esték is fantasztikusak lesznek, igazi kellemes nyári idő, úgyhogy használd ki, amennyire csak lehet. Közben a bőrödre vigyázz természetesen, hogy napszúrás kapja, hogy leég a 0-30-30-30-380 a számunkon, akár jöhetnek is a jól bevált tippek, praktikák, SMS-ben és Viberem.
1: Sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.

Petőfi Rádió, minden magyar. Picit lassítunk a tempón, hiszen Meringer Marcival folytatjuk tovább, ő az X-Faktor 10. évadának 4. helyezettje volt még 2021-ben, és most legújabb albumával egy elsőnálló koncertre készül a Budapest Parkban, úgyhogy új fejezet nyílik majd az életében, ezt ígéri, illetve hogy az eddigi legösszetettebb, legizgalmasabb és legnagyobb Meringer showra lehet majd számítani. Addig pedig lehet gyakorolni, hiszen Meringer Marcitól jön a Senki sem most itt a Petőfi. Ne kérdez.

0: Petőfi Rádió minden magyar a legfrissebb hírek után, és már is érkezik egy olyan előadó, aki igen egyedi módon ötvözi a regi, a trap, a rock és a pop elemeit. Tavaszi sikeres európai turnéja után sem pihen. Székesfehérváron, Miskolcon, Sopronban, Sukoron, Siófokon, Zamárdiban, Veszprémben is találkozhatsz vele. És itt a Petőfi, már is jön Azaria.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Június 22-től minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: A tervek szerint halad az uniós források hazahozatala. Kisiklott egy személyi vonat Újszászon. Fokozódik a kánikula.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Három kamion ütközött össze az M1-es autópályán Budapest felé a komáromi csomópont után. A 76-os kilométernél az érintett pályaoldalt lezárták, 8 kilométeres a kialakult dugó. Aki teheti, a komáromi csomópontnál hagyja el a pályát és az 1-es főúton keresztül kerülje el a balesetet, majd a Tatabánya centrumnál visszatérhet a pályára. Egy műszaki hibás személyautó veszteg el az M7-es autópályán a főváros felé a Köröshegyi Völgyhídon a 121-es kilométernél. A külső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Az Európai Parlament elnökével tárgyalt Magyar Péter Brüsszelben. A kormányfő közölte, Roberta Metsolával egyetértettek abban, hogy őszig le kell zárni a Magyarországgal szemben 8 éve a korábbi kormány alatt indított 7-es cikkely szerinti uniós eljárást. A megbeszélésen megállapodtak abban, hogy ősszel a miniszterelnök felszólal az Európai Parlament egyik strasbourgi ülésén. Minden a terv szerint halad az uniós források hazahozatalában, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid emlékeztetett rá, hogy a kormány már benyújtotta az Európai Bizottságnak a helyreállítási tervet, amelynek részleteiről még most is egyeztetnek. A tárcavezető az új projektek között említette az energiahálózat modernizációját, valamint az új hévek és intercity vonatok beszerzését. Kivezetik a védett üzemanyagárakat. Nem lesz érvényes a benzin 595 forintos, a gázolaj 615 forintos literenkénti maximált ára, jelentette be a kormány szóvivő. Magyar Éva elmondta, a kormány azért döntött így, mert csökkennek a világpiaci árak, így a védett tárnál már akár olcsóbban is lehet üzemanyagot kapni. A kormány szóvivő ugyanakkor hangsúlyozta, a jövőben a szakminiszter szükség esetén újra bevezetheti a hatósági árat. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter kérdésre válaszolva elmondta, az üzemanyagoknál a jövőben is fennmarad a csökkentett jövedéki adószint. Kisiklott egy személyi vonat Újszászon, senki sem sérült meg. A 60-ból Szolnokra tartó szerelvény a megengedett 40 km/órás sebességnél lassabban haladt, a mozdonyvezető pedig még időben megállította a vonatot. A járaton 15-en utaztak. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója közölte, azonnali vizsgálatot rendelt el.
1: Petőfi Rádió. Sport.
5: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Regős László Pál. A Real Madrid labdarúgó csapatánál folytatja pályafutását a Liverpool lejáró szerződésű védője, a jelenleg a francia válogatottal a világbajnokságon szereplő 27 éves Ibrahima Konaté. A védő 2030-ig kötelezte el magát a spanyol klubbal. Büntetett előélete miatt nem engedték át az Egyesült Államokból Kanadába Elie Vahit, az Elefánt Csontparti labdarúgó válogatott játékosát, aki így nem lehet ott a csapat németek elleni világbajnoki csoportmérkőzésén Torontóban. A 23 éves játékost egyéb bűncselekmények mellett mérkőzés befolyásolásával is megvádolták májusban. Vahi egyelőre az Egyesült Államokban marad és ott várja meg társait. A világranglistán 10. helyen álló Hollandiával játszik a magyar női labdarúgó válogatott a VB pótselejtező első fordulójában. A Szarvas Alexandra által vezetett csapat hazai pályán kezdi a párharcot októberben. A továbbjutó válogatott a Törökország-Szlovénia párharc győztesével csap össze decemberben. Köszönöm figyelmüket!
2: Az időjárás jelentés támogatója, a Vízér szakértő Timotek forgalmazója, a Kéri Farma Hungary Kft.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Napos, gyengén felhős időre számíthatunk. Az Alpokalján, valamint délnyugaton lehetnek néhol futó záporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. Délután 27-32, késő este 17-25 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó 26 fokos. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szuper jó magyar zenék sorakoztak fel erre az órára is. 3 elmúlt, szép délutánt, jó munkát, ha még tart. Ha úton vagy, akkor légy figyelmes, óvatos. 0-30-30-30-380 itt folyamatosan informálhatsz. És én a dal, ami villámgyorsan óriási slágeré vált. Itt a Petőfin, Azaria.
1: Itt egy újabb óra. Kizárólag.

Petőfi Rádió minden magyar. Ne felejtsd, évente mindig van egy olyan éjszaka, amikor a múzeumok, galériák és kulturális terek százai egyszerre nyitják ki a kapuikat. A fővárostól a kisebb településekig múzeumok, emlékhelyek, galériák és kulturális központok készülnek, hogy helyben is elérhetővé tegyék az értékes, szórakoztató és gondolatébresztő programjaikat. Több mint 450 intézmény és kiállítóhely várja tehát az idén az érdeklődőket a múzeumok éjszakáján. A rendezvényen való részvételhez egységes karszalag szükséges, és ezzel minden csatlakozó múzeum látogatható, sőt a budapesti múzeumbuszok is ingyenesen vehetők igénybe. A programok, helyszínek és részletes térkép a hivatalos múzeumok éjszakája oldalon érhetők el, vagyis a muzei.hu-n érdemes felkeresni és bekezni.

Petőfi Rádió minden magyar. Míg a múzeumok hamarosan egyszerre nyitják és majd zárják kapuit a múzeumok éjszakáján, addig például Budapesten kicsit nehézkessé válhat a közlekedés, ugyanis filmforgatás miatt a 2-es metrót lezárják majd a Deák Ferenc tér és az Őrsvezérterek között. A Terminátor filmek sztárja és Kalifornia állam volt kormányzója Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone szereplésével forgatnak akciófilmet. Schwarzeneggert ugye több ízben el lehetett már csípni Budapest utcáin, úgyhogy érdemes továbbra is majd nyitott szemmel járni. Egyébként június 20 szombat üzemkezdettől június 21 vasárnap üzemzárásig van ez a korlátozás, akkor nem jár majd a 2-es metró, tehát az Őrsvezértere és a Deák Ferenc tér között. A kimaradt szakaszokon viszont pótlóbusszal lehet utazni. A pótlóbuszra az Őrsvezérterénél, a Fehér úti autóbuszvégállomáson, illetve a Kerepesi út befelé vezető oldalán az Őrsvezértere után is fel lehet szállni. A járat a Deák Ferenc térről indul, a 9-es autóbusz Kőbánya irányú megállóhelyéről. Egyébként a múzeumok éjszakáján, hogyha valaki karszalagot vált, ugye a rendezvényre tulajdonképpen egy karszalaggal bárhova be tud jutni, és további jegy vagy bérlet váltása nélkül a fővárosban 7 különböző útvonalon a múzeumbuszt is igénybe tudja venni. 0630 30 30 380, mindig mondom a számunkat, ez az elérhetőségünk, SMS-ben vagy Viberen te is folyamatosan informálhatsz, míg itt a Petőfin az Imago Mundi.

0: zene rajongói az Instagramon is együtt vannak.
1: Kövess minket Instagramon is!
2: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar. It's not protesting.

Petőfi Rádió minden magyar, ahogy emelkedik a hőmérséklet, egyre többen vágyakoznak a strandokra. A vizeink hőmérséklete nagyjából 22-23 fok jelen pillanatban, de ugye ahogy emelkedik, a nappali csúcs és éjszaka sem hűl le. Nagyon a levegő, ezáltal biztos, hogy a nap folyamán a hétvégére ez még tovább fog emelkedni. A Duna egy kicsit fellélegezhet az elmúlt időszakban az extrém alacsony vízszinttől. Talán a szemfülések szemügyre vették, hogy egy kisebb árhullám vonult le rajta, úgyhogy emelkedett egy picit a víz. Szín, viszont szívszorító látvány fogadja a Velencei tóhoz érkezőket, a tómedréből egyre jobban tűnik el a víz. Egészen kritikus a helyzet, mondhatnám így is. Az elmúlt napokban Agárnál mindössze 54 cm-t mértek a vízügyi szakemberek, ráadásul a következő napokban ugye további apadás jöhet. Néhány napon belül tehát megdönthetjük az eddigi negatív rekordot, ami 53 cm volt még 2022. szeptemberében. Egyre jobban apad sajnos a Balaton is, és a párolgás mértéke a következő időszakban a kánikula beköszöntével fokozódni fog, tovább csökkenve a jelenleg is alacsonynak számító 78 cm-es vízállás. A tavainkról, hogyha szeretnél képet feltölteni, akkor a Petőfi Rádió Facebook oldalán ezeket szívesen fogadjuk, várjuk a beszámolókat is hozzá, mi a tapasztalatod, illetve a 0630 30 30 380 a számunkat se felejt, hiszen SMS-ben és Viberen is mindig tudsz informálni minket. A Petőfi

0: Petőfi Rádió minden magyar. Hamarosan játékkal Petőfi ajándék csomaga tét ma délután is a Petőfi csúcsban. Megyesi Gábor várja majd a hívásokat és az üzeneteidet is. Figyeld a részleteket, én búcsúzom, és Lóci is mindjárt játszik itt a Petőfi.
1: Nem táncolsz jobban, mint én, nem táncolsz jobban, mint én.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
4: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejtetetlen slágerek.
5: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
6: És szerintem zseniális ez a szöveg.
7: Ez überelhetetlen.
4: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalai, és élvezze a nyári zenés estéket.
8: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
5: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
4: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad június 19-től minden pénteken 22 óra 55 perckor a Dunán.

0: 0630 30 30 380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
4: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
5: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
4: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
7: Vagy ki sem látsz a dugóból.
6: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
7: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
6: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
7: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
6: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
7: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
6: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
7: a Petőfi Rádióban.
8: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
9: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
8: Neked Sedacur Forte kell.
9: Sedacur Forte?
8: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
10: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
12: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
11: Ez a Petőfi Rádió.
13: Rendben halad az uniós források hazahozatala. Tartós nyári aszály várható. Fokozódik a kánikula.
11: Petőfi Rádió. Közlekedés.
13: 3 kamion ütközött össze az M1-es autópályán Budapest felé a komáromi csomópont után. A 76-os kilométernél megindult a forgalom egy sávon, de több mint 8 kilométeres a dugó még mindig. Aki teheti, a komáromi csomópontnál hagyja el a pályát, és az 1-es főúton keresztül kerülheti ki a balesetet, majd a Tatabánya centrumnál térhet vissza a pályára. Az M5-ös autópályán a Röszke felé vezető oldalon Kunszállás térségében egy műszaki hibás kamion veszteg el a külső sávban a 103-as kilométer. Egy kamion a belső szalagkorlátnak ütközött az M6-os autópályán Budapest felé a Fácános pihenőhely után. A 38-as kilométernél a belső sávot foglalja el a sérült jármű, fokozott figyelemmel közlekedjen mindenki. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
11: Petőfi Rádió.
12: Hírek.
13: Az Európai Parlament elnökével tárgyalt Magyar Péter Brüsszelben. A kormányfő közölte, Roberta Metsz egyetértettek abban, hogy őszig le kell zárni a Magyarországgal szemben 8 éve a korábbi kormány alatt indított 7-es cikkely szerinti uniós eljárást. A megbeszélésen megállapodtak abban, hogy ősszel a miniszterelnök felszólal az Európai Parlament egyik strasbourgi ülésén. Minden a terv szerint halad az uniós források hazahozatalában, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid emlékeztetett rá, hogy a kormány már benyújtotta az Európai Bizottságnak a helyreállítási tervet, amelynek részleteiről még most is egyeztetnek. A társavezető az új projektek között említette az energiahálózat modernizációját, valamint az új hévek és intercity vonatok beszerzését. Kisiklott egy személyi vonat Újszászon, senki sem sérült meg. A 60-ból Szolnokra tartó szerelvény a megengedett 40 km-es óránkénti sebességnél lassabban haladt. A mozdonyvezető pedig még időben megállította a vonatot. A járaton 15-en utaztak. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója közölte, azonnali vizsgálatot rendelt el. Nem várható országos eső a közeljövőben. A tartós kánikula és a hőhullám miatt így tovább fokozódik az aszály az országban. A Hungaromet agrometeorológiai adatai szerint az elmúlt 30 napban a sok éves átlagnál lényegesen kevesebb csapadék hullott. Emiatt a talaj mélyebb rétegei a legtöbb helyen már kritikusan szárazak.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
13: Országszerte napos, gyengén felhős időre számíthatunk. Az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek néhol futó záporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. Délután 27-32, késő este 17-25 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Együtt az úton ma délután is itt a Petőfin, ez már a Petőfi csúcs. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Friss közlekedési infókat ide várom, a helyzetjelentéseket az ország minden pontjáról. Hozok Petőfis játékot is, és rengeteg jó zenét hallgathatunk. Jön a kezdésre a Lóci Erci.
7: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Elindult a Petőfi csúcs, hazakísérlek a legfrissebb közlekedési infókkal, a kedvenc hazai zeneiddel, és ahogy az lenni szokott, ma sem maradsz játék nélkül. Ismét keressük az óra zenéjét, ami bármelyik pillanatban megszólalhat. Egy a fontos, hogy fülej, és amint meghallod a játékra hívó szignált, nagyon figyeld az utána érkező dalt. Amint felismered, már írhatod is nekem SMS-ben a 06303030380 a számunkra a dal előadóját és a címét. A leggyorsabb helyes megfejtést, beküldőt hívom vissza, és már repül is a menő Petőfi ajándékcsomag tele mindenféle jóval, bögrével, kulaccsal, vászontáskával, nyakbakasztós kulcstartóval, szóval a telefon legyen kéznél. Ha pedig látsz valami említésre méltót az utakon, dugót, útépítést vagy trafipaxot, küld el ugyanerre a számra SMS-ben, de írhatsz nekünk Viberen, Instán és Facebookon is. Segítsük egymást a biztonságos, nyugodt közlekedésben. Vezess nagyon óvatosan. Most pedig Huiz Minkával megyünk tovább a folytatásban. Ez a Már nem félek a sötétben.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Az óra zenéje már itt volt, nem sokára azt is kiderítjük, ki küldte el a leggyorsabban nekem ezt SMS-ben. Na de most jönnek a friss közlekedési infók.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Három kamion ütközött az M1-esen Budapest felé a komáromi csomópont után. A 76-os kilométernél már megindult a forgalom egy sávon, de az időközben kialakult jelentős torlódás csak lassan szakadozik fel. Egy kamion a belső szalagkorlátnak ütközött az M6-oson Budapest felé a Fácános pihenőhely után. A 38-as kilométernél a belső sávot foglalja el a sérült kamion, úgyhogy nagyon figyelj, ha arra jársz. Dolgoznak az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon a 60-as Székesfehérvár dél csomóponttól az 58-as kilométerig mozgó tereléssel a külső sávot zárták le, és két autó koccant az 1-es főúton Budaörs belterületén a Szabadságúton, a 6-os kilométernél útszűkület nehezíti a közlekedést. Ha neked is van infód az utakról, küldd el Facebookon, Instán, Viberen vagy SMS-ben 0630303380. Óvatosan az utakon.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar, és eljött a pillanat, hogy felhívjam a villámgyors hallgatónkat, aki a legfürgébben küldte el az óra zenéjének előadóját és a címét.
1: Igen, tessék.
0: Halló, Megyesi Gábor, Petőfi Rádió, egy szuper gyors hallgatót keresek.
1: Ja, Marian vagyok.
0: Szia, Marian.
1: Hello.
0: Jaj, de ritkán örülnek nekem így telefonban. Hát pedig de, hát nagyon gyors voltál, ennyire hihetetlen. Fél néztem, szerintem nagyjából nem telt el fél perc sem. Elindult a zene, és nagyon gyorsan küldted.
1: Amikor már elkezdte azt a csapdát, akkor
0: Hát igen, ezzel már egyébként ki is mondtuk majdnem, hogy mi volt az óra zené, úgyhogy azért áruljuk el itt teljesen, hogy mi volt az.
1: Hát a tankcsapdától volt az, hogy azt mondom, állj!
0: Azt mondom, állj, igen. Hát téged nem lehetett megállítani, mert hogy te azt nem villámgyorsan elküldted.
1: Gyümölcslevest csinálok, és közben, hát mondom.
0: Ja, ez így nagyon laza, hogy még főzés közben, ráadásul te vagy a leggyorsabb. Hozzáteszem, hogy nagyon sok üzenet érkezett, de hát te vagy ott a sor elején, úgyhogy ügyes voltál. A Petőfi Rádió szlogenjét kérném már csak tőled.
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Így van, úgyhogy tiéd a Petőfis ajándékcsomag, benne például vászontáskával, nyakbalkosztós kulcstartóval, kulaccsal, bögrével. Hát gratulálok!
1: Nagyon szépen köszönöm! De
0: na, annyira örülök, hogy ennyire örülsz, ez olyan jó. Na figyelj, még lenne egy kérdésem, ha már így jön a kánikula, a forróság, ugye azt mondják, hogy 35-38 fok is lehet majd a hétvégén, hogy van-e valamilyen tipped a kánikula átvészelésére? Nem tudom, hogy óránként zuhanyzol egyet, vagy beállsz egy autómosóba autó nélkül.
1: A légkondit bekapcsolom a
0: szobában. Aha, az hasznos.
1: És mellette lehet vasalni, megy a mosógép.
0: Hát tehát akkor sem engeded el a házi munkát, jó? Most nem, is főzős
1: nem,
0: kézzel.
1: Muszáj, mert igen. Muszáj, mert utána, ha lemaradok, nem fogom tudni magam utolérni.
0: Igen. Hát akkor egy igazi hős vagy a háztartásban is otthon. Nagyon szépen köszönöm, hogy játszottál velünk, és kérlek, ne tedd le a telefont, mindjárt egyeztetjük a részleteket adáson kívül, jó?
1: Én is nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönöm,
1: szia.
0: Szép délután, szia.
1: Neked is.
0: Jaj, de jó, ha valaki ennyire örül. Holnap is lesz majd játék, úgyhogy lehet még vadászni az óra zenéjét. Most pedig hozok neked egy újdonságot, Lábas Vigitől, ez az állampor. Itt a

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Utólévők, figyelem, számítok rád, a közlekedési infoidra jöhetnek ezek folyamatosan SMS-ben és Viberen is, 0630303380, írhatsz Facebookon, Instán, vagy csörökben 0617596060 a stúdió hívható száma. Én Megyesi Gábor vagyok, a délutánunkat pedig mindjárt a friss hírek után Tarján Zsófival és Kis Tibivel folytatjuk, mert az élet szép.
1: És az idő elszalad, éljünk talán úgy, mi szép volt megmarad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.

0: Dani Rolanddal. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
0: Egy reggel indulhat így is.
2: Meg így is.
0: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
3: 1, 2, 3, let's go!
2: Minden hétköznap reggel 6-tól bioritmus indítás a korán, az időben és a későn ébredőknek Habóczki Mátéval.
0: Ha már kora reggel szeretnéd kimaxolni a napot, akkor keresd az óra magyar zenéjét.
2: Yeah! A reggeli kómától függetlenül legyél a leggyorsabb és küld

0: reggel is magyar zenét hallgatsz, rossz napod már nem lehet.
1: Erről mi is gondoskodunk.
0: Hazai zenevadászat minden hétköznap reggel a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
2: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlásra 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
1: Notino.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Szép napot kívánok! Rendben halad az uniós források hazahozatala, drágulnak a mobil előfizetési díjak, fokozódik a kánikula.
0: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Három kamion ütközött össze az M1-es autópályán Budapest felé a Komáromi csomópont után. A 76-os kilométernél megindult a forgalom egy sávon, de az időközben kialakult jelentős kocsisor csak lassan oszlik fel. Egy kamion a belső szalagkorlátnak ütközött az M6-os autópályán Budapest felé a Fácános pihenőhely után. A 38-as kilométernél a belső sávot foglalja el a sérült jármű. A törmelékek miatt a határ felé vezető oldal belső sávját is lezárták az érintett helyszínen. Fokozott figyelemmel közlekedjenek. És két személyautó koccant az 1-es főúton Budaörs belterületén a Szabadságúton. A 6-os kilométernél útszűkület nehezíti az előrejutást. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Minden a terv szerint halad az uniós források hazahozatalában, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid emlékeztetett rá, hogy a kormány már benyújtotta az Európai Bizottságnak a helyreállítási tervet, amelynek részleteiről még most is egyeztetnek. A tárcavezető az új projektek között említette az energiahálózat modernizációját, valamint az új hévek és intercity vonatok beszerzését. A tavalyi inflációnak megfelelő 4,4%-os díjkorrekciót érvényesít áraiban mindhárom hazai nagy távközlési vállalat. A Magyar Telekomnál és a Jettelnél már július 1-től megváltoznak a tavalyi év végéig bevezetett csomagok havidíjai. A VAN előfizetői szeptember 1-től számíthatnak az emelésre. Nem várható országos eső a közeljövőben, a tartós kánikula és hőhullám miatt így tovább fokozódik az aszály az országban. A Hungaromet agrometeorológiai adatai szerint az elmúlt 30 napban a sok éves átlagnál lényegesen kevesebb csapadék hullott, emiatt a talaj mélyebb rétegei a legtöbb helyen már kritikusan szárazak.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Országszerte napos, gyengén felhős időre számíthatunk, az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek néhol futózáporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. Délután 27-32, késő este 17-25 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó 26 fokos. A következő napokban fokozódik a hőség, a hétvégén több helyen 35 foknál is melegebb lehet. Emellett nagyon erős lesz az UV-sugárzás is. Részletes híreink...
1: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Azt hiszem, a tökéletesnél is jobb strandidőnk lesz a hétvégén, már-már túlzásnak is lehetne nevezni. A friss hírek után megy tovább a Petőfi csúcs, ha éppen úton vagy, várom a közlekedési infókat, üzeneteket, én pedig küldöm a sok jó hazai zenét, a kezdést Arján Zsófié és Kis Tibé.
0: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag

A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Nagyon úgy tűnik, hogy felköthetjük a gatyáinkat, mert hogy most már tényleg kíméletlenül rákapcsol a nyári fűtés. Meteorológiai értelemben idén még nem is volt hivatalos forró napunk. Pénteken a legforróbb tájakon már elérhetjük a 35 fokot, a hétvégén pedig érkezik az igazi sivatagi forróság. Szombaton és vasárnap délutánonként akár 36-38 fokot is mutathatnak majd a hőmérők. Ehhez rengeteg napsütés társul, hűsítő záporra vagy zivatarra is csak néhol, maximum éjszakon lesz esély, majd vasárnap egy gyenge hidegfront hozhat egy pici felfrissülést. Indul a strandszezon, jöhet a fényvédő és a rengeteg víz, mindenki vigyázzon magára a tűző napon, ráadásul a holnapi előrejelzés után derül majd ki, hogy milyen fokú hőségriasztás lesz érvényben. Tényleg mindenki figyeljen nagyon oda, főleg a folyadék fogyasztásra. Most a vadfrutikkal folytatjuk a csütörtök délutánunkat, ez a tartalak, itt a Petőfi.

0: Mi végre megszeret.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Az Arkidra után kinézünk az utakra.
2: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: Sajnos nem eseménytelen nap csütörtök délutánunk sem. Az M0-es északi szektorában a Megyeri híd után az M3-as felévezető oldalon egy autó és egy kis teherautó koccantak. A 72-es kilométernél lezárták a külső sávot, már 3 kilométeres a dugó. Aztán három kamion ütközött össze az M1-esen Budapest felé a komáromi csomópont után. A 76-os kilométernél már megindult a forgalom egy sávon, de a jelentős dugó csak lassan oszlik fel. Egy kamion a belső szalakorlátnak ütközött az M6-oson Budapest felé a Fácános pihenőhely után a 38-as kilométernél a belső sávot foglalja el. A törmelékek miatt a határ felé vezető oldal belső sávját is lezárták az érintett helyszínen, úgyhogy légy nagyon óvatos, ha arra jársz. Illetve 26-os főúton Miskolc belterületén a Szentpéteri kapunál a Huba utca kereszteződésénél egy autó motorost gázolt. Az 1-es kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. SMS és Viber számunk 06 30 30 30 380, küld el ide te is közlekedési infóidat, vagy írhatsz Facebookon és Instán is, vezess óvatosan.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ha hétvégén a Balaton felé vennéd az irányt, és a csobbanás mellett valami másra is vágynál, akkor van egy jó fotós, szaglós tippem, mert hogy hivatalosan is lenyűgöző lilába borult a magyar tenger környéke. A tó körül idén több mint 20 helyszínen lehet megcsodálni a virágzó levendula mezőket. A dörgicsei majoroktól és a romantikus tihanyi lankáktól kezdve egészen a déli parti köröshegyi vagy bálványosi ültetvényekig elképesztő illat és szinorgia vár ránk. A mesebeli családi birtokok a panorámás kertek mellett pedig több helyen szed magad akció is van, szóval ha beszereznél egy illatos levendula csokrot otthonra, vagy csak lőnél néhány művészi fotót a levendula mezőn, akkor már ezen a hétvégén érdemes ezeket megejteni. Egy kis programtipp a hétvégére, ha éppen nem kukulunk meg a kánikulában. A csütörtök késő délutánod legjobb aláfestő zenéit itt hallod a Petőfin. Megyünk is tovább a Stone Sober csapatával, ez az Another Day is Just

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Még mindig erős a forgalom a főbb útvonalakon, úgyhogy ha van közlekedési infót, bármi említésre méltót látsz az utakon, küldd el nekem SMS-ben vagy Viberen 0630303380, de tudod, Facebookon és Instán is megtalálod a Petőfit. Indítjuk a kora esténket pillanatokon belül. A friss hírek után itt lesz az Anima Sound System és a Tedd a napfényt be a számba. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Tarts velem!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsor.

0: 0630303380 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
1: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
3: Vagy ki sem látsz a dugóból.
1: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
3: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
1: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
3: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
1: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
3: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
3: a Petőfi Rádióban.
2: 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Találkozik két zenész.
4: Rögtön láttam rajtad, hogy nem egy sima fiú bandás csávó vagy.
5: Te meg túl jó vagy mulató zenésznek.
2: Az egyik sztár, a másik lúzer.
6: Ez az én dalom, én írtam.
7: Szerinted olyan könnyű slágert csinálni egy dalból?
2: Paul Rudd, Nick Jonas, életem legjobb száma a mozikban.
3: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
3: Ez a Petőfi Rádió.
8: Szép estét kívánok! Újraindul az együttműködés a visegrádi országok között. Emelkedik mindhárom nagy távközlési szolgáltató díja. Fokozódik a kánikula.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Az M0-as autóút északi szektorán a Megyeri híd után az M3-as felé vezető oldalon egy személyautó és egy kis teherautó ütközött össze. A 72-es kilométernél a külső sávot lezárták, a dugó már meghaladja a 3 kilométert. Az M1-es autópályán Budapest felé a komáromi csomópont után a korábbi baleseti helyszínelés véget ért. A 76-os kilométernél már mindkét sáv szabadon járható, de a torlódás csak lassan szűnik meg. Egy kamion a belső szalagkorlátnak ütközött az M6-os autópályán Budapest felé a Fácános pihenőhely után. A 38-as kilométernél a belső sávot foglalja el a sérült jármű. A törmelékek miatt a határ felé vezető oldal belső sávját is lezárták az érintett helyszínen. Fokozott figyelemmel lehet közlekedni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630303380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
8: Újraindul a visegrádi együttműködés, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő is elfogadta a meghívását jövő kedre, Budapestre és Gödöllőre. A miniszterelnök úgy fogalmazott, egy erős Közép-Európáért dolgoznak közösen. A tavalyi inflációnak megfelelő 4,4%-os díjkorrekciót érvényesít áraiban a három hazai nagy távközlési vállalat. A Magyar Telekomnál és a Jettelnél már július 1-től megváltoznak a tavaly évvégéig bevezetett csomagok havidíjai. A One előfizetői szeptember 1-től számíthatnak az emelésre. Ellentétes az uniós joggal a kötelező akciózást előíró magyar szabályozás. Az Európai Unió Bírósága ítéletében megállapította, hogy a magyar szabályozás alaptalanul akadályozza a kereskedőket abban, hogy bizonyos termékek árát és értékesítési mennyiségét gazdasági megfontolások alapján szabadon állapítsák meg. Nem várható országos eső a közeljövőben, a tartós kánikula és a hőhullám miatt tovább fokozódik az asszály az országban. A Hungaromet agrometeorológiai adatai szerint az elmúlt 30 napban a sok évi átlagnál lényegesen kevesebb csapadék hullott, emiatt a talaj mélyebb rétegei a legtöbb helyen már kritikusan szárazak.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Holnap is marad a napos idő, de északkeleten néha záporzivatar kialakulhat, a szél mérsékelt marad. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fok közé melegszik a levegő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Indítjuk a kora esténket, meg tovább a Petőfi csúcs. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Nem sokára arról is beszélünk, hogy a rendőr tényleg megbüntethet-e minket, ha a téli gumit használunk nyáron. Jövök a részletekkel hamarosan, most viszont itt van az Anima Sound Systemtől a Ted Donafint a számba.
3: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: Jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Ez a Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Szerelem, szerelem, szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok?

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Kaposvár környékén még mindig 32 fok körül értékeket mutatnak a hőmérők, szóval már most nagyon meleg van, és ez még csak a kezdet. Na de sok autós fejében megfordul a kérdés, hogy megbüntethet-e a rendőr, ha még mindig a téli gumi van fent a kocsin. A hivatalos válasz az, hogy nem. Magyarországon jogilag nem tilos nyáron téli abroncsal járni. A legnagyobb büntetést azonban nem a rendőrtől kapjuk, hanem inkább a saját pénztárcánktól ebben az esetben, mert hogy a puha téli gumi a forró aszfalton valósággal elolvad. Sokkal gyorsabban kopik, a nagyobb ellenállás miatt észrevehetően megdobja az autó fogyasztását, és ami a legfontosabb, hogy drasztikusan meghosszabbítja a fékutat. Rendőri bírságra csak akkor számíthatsz, ha a profilmélység már a kritikus minimum alatt van, vagy ha felemás gumik vannak ugyanazon a tengelyen. Szóval a biztonság kedvéért, ha még nem tetted meg, akkor irány a gumis, és gurulj inkább biztonságosan nyári gumin, vagy négy évszakoson nyáron. Közlekedési infókat pedig várok folyamatosan, SMS és Viber számunk 06303030380, vezess óvatosan. A galaxisokat hozom a folytatásra, ez a fekete póló, itt a Petőfi.

0: Egy kamion a belső szalagkorlátnak ütközött az M6-oson Budapest felé a Fácános pihenőhely után. A 38-as kilométernél a belső sávot foglalja el éppen, fokozott figyelemmel közlekedj arrafelé. A 4-es főúton Szolnokon, a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet javítják. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelző lámpa szabályozza a forgalmat, úgyhogy ilyenkor lehet torlódásra számítani. És történt egy baleset a 441-es főúton Nagykőrösnél, a 14-es kilométertől a forgalmat megállították. Ha van közlekedési infód, várom, SMS-ben vagy Viberen, 0630303380, vezess óvatosan.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A ma estétre is egy igen erős menetrenddel készülünk, mert hogy 7 óra után indul a Mit kíván, ahol te vagy a zenei szerkesztő, mondd meg te, hogy mi szóljon nálunk, és dobj egy kedves vagy éppen vicces üzenetet annak, aki eszedbe jutott. Ne várj este hétig, az üzeneteket már most is elküldheted SMS-ben a 0630303380-ra, de írhatsz Viberen, Instán és Facebookon is, vagy be is csöröghetsz 0617596060. Aztán este 9-től sem lassítunk, érkezik a Kultúrfitness, Szanni Roland vendégem, a Lotfi Begi lesz, akivel kibeszélik a DJ-zés kulisszatitkait, a legendás kompakt diszkós éveket és a legújabb remixeket, de a stúdióba érkezik még Jakab Jácint is, a Víz Zene Virág Fesztivál igazgatója, úgyhogy első kézből kapjuk a legfrissebb infókat a nyár egyik legnagyobb durranásáról. Tarts velünk ma este is itt, a Petőfin. A folytatásban pedig a hangerőn érdemes tekerni, mert a Pandora projektet hozom, ez az, ahol a legjobban fáj.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Rajtól Magyarország kívánságműsora magyar zenékkel. Innentől kezdve tiéd az irányítás. SMS és Viber számunk 06303030380. Facebookon és Instán is tudsz üzenni, dalt küldeni, vagy csörökbe hívható számunk 06175960-60. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. A friss hírek után indulunk Paulinával. Itt lesz az összes nő.
1: Műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Mi van, halkati kérdés is ez, hogy nagyon nehéz velem dolgozni, mert van egyfajta elképzelésem, és nem vagyok hajlandó mindent megcsinálni.
2: Szerintem csak maximalista vagy, nem?
3: Ez egy szép szó, nem mondjuk, hogy igen. Az élet csak egy vicc, elmúlik, mint a sic. Az egész csak egy show, de szórakoztató. Most idéztem magamtól elnézést ezért, de úgy érzem, hogy ebben nagyon sűrítve benne van minden, ami az életnek az értelme.
4: Csináljuk a fesztivált Kulissza. Már elérhető a Mediaklikken és a Közmédia YouTube csatornáján.

0: Rádióban, Szani Rolanddal. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
0: Egy reggel indulhat így is.
1: Meg így is.
0: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
3: 1, 2, 3, let's go!
1: Minden hétköznap reggel 6-tól bioritmus indítás a korán, az időben és a későn ébredőknek Habóczki Mátéval.
0: Ha már kora reggel szeretnéd kimaxolni a napot, akkor keresd az óra magyar zenéjét.
1: Yeah! A reggeli kómától függetlenül legyél a leggyorsabb és különbözőbb.

0: már reggel is magyar zenét hallgatsz, rossz napod már nem lehet.
1: Erről mi is gondoskodunk.
0: Hazai zenevadászat minden hétköznap reggel a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
2: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlásra 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
1: Notino.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődött Brüsszelben. Drágulnak mindhárom nagy távközlési szolgáltató díjai. Fokozódik a kánikula.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: A 68-as főúton Keszthely közelében két személyautó összeütközött. A 94-es kilométernél a forgalom félpályán halad. A magyar-ukrán határszakaszon a 491-es főúton Tiszabecs határállomásnál műszaki hiba miatt lezárták a határállomást. A ki- és beléptetés szünetel. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődött ma este Brüsszelben, ahol Magyar Péter most először képviseli Magyarországot miniszterelnökként az Európai Tanács állam és kormányfői ülésén. A tagállamok vezetőinek napirendjén a többi között Ukrajna uniós csatlakozása és európai versenyképessége szerepel, valamint tárgyalnak a következő 7 éves költségvetésről is. Magyar Péter az ülésre érkezve azt mondta, kizárólag Magyarország és a magyar emberek érdekét fogja képviselni, és nem fog pártpolitikai okokból harcolni. A tavalyi inflációnak megfelelő 4,4%-os díjkorrekciót érvényesít áraiban a három hazai nagy távközlési vállalat. A Magyar Telekomnál és a Jettelnél már július 1-től megváltoznak a tavaly évvégéig bevezetett csomagok havidíjai. A VAN előfizetői szeptember 1-től számíthatnak emelésre. Nem várható országos eső a közeljövőben, a tartós kánikula és hőhullám miatt így tovább fokozódik az aszály az országban. A Hungaromet agrometeorológiai adatai szerint az elmúlt 30 napban a sok éves átlagnál lényegesen kevesebb csapadék hullott, emiatt a talaj mélyebb rétegei a legtöbb helyen már kritikusan szárazak.
0: Petőfi Rádió. Sport.
4: Köszöntöm Önöket! A sporthíreket Regős László Páltól hallják. Muhari Eszter a legjobb 8 közé jutott a franciaországi Vivo Európa-bajnokságon a női párbajtőrözők versenyében. Az olimpiai bronzérmes Vivo a francia Diane von Kersenbrock ellen 15-14-re nyert a 8-at döntőben. Borsodi Emma és Nagy Blanka a legjobb 16 között, Büki Lili pedig a legjobb 32 között búcsúzott. A férfi tőr egyéni versenyében mind a 4 magyar induló a legjobb 16 közé jutott. Szemes Gergő, Tóth Gergely, Dósa Dániel és Mihály Andor is 8-at döntős. Nem játszik pénteken a Haiti elleni világbajnoki mérkőzésen Neymar a brazilok sztárja, mert sérülés után még nem hadra fogható. A Santos támadója nem is utazik el a mérkőzés helyszínére. Meghosszabbította Botka Endre szerződését a Ferencváros. A 31 esztendős hátvéd 2016 óta futballozik az FTC-ben, amellyel 7 bajnoki címet és 3 kupa győzelmet is szerzett. Köszönöm figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap is marad a napos idő, de északkeleten néha záporzivatar kialakulhat. A szél mérsékelt marad. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fok közé melegszik a levegő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Örögnek a hazai kedvencek a te irányításodban, mert ez már a Mit kíván a Petőfi Rádió kívánság műsora. Jöhetnek az üzenetek, kérések, kívánságok, minden, ami a csövön kifér. SMS és Viber számunk 0630303380, de írhatsz Facebookon és Instán is. Itt van Paulina a kezdésben.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: De Instán, Facebookon is tudsz írni, illetve fel is hívhatsz 0615596060. Elrajtoltam, mit kíván. A mai nap tanulsága: soha ne hagyd, hogy a szomszéd szerelje meg a biciklidet. Valami jó zenét küldenék Parajnak, én pedig megyek, sírok egyet. Jött Andritól. Mi történt? Kíváncsi lettem volna, de gyanítom, nem sikerült túl jól a bringa. Na, akkor küldünk valami jó zenét Parajnak, amiért ilyen segítőkész volt. Szép estét a Petőfiseknek, a melóból hazafelé tartok, még egy-két lámpa és otthon vagyok. Jöhetne valami pörgős, hogy kibírjam addig is. Üdv, Tibi. Pörgős? Lesz itt például a Zaporozsec és Mezőmisi újdonsága. Ez is szól nem sokára. A köszi. Aztán hello Petőfi a baráti társaságnak, akik most épp a garázsban próbálnak rájönni, hogyan kellene összerakni a grillsütőt a hétvégére. Szóval valami tüzes dal jöhetne nekik. Tüzes dal? Ő majd a 30Y-tól az Öltöztetnéd megint, vagy éppen most Petruskától a Trouble in My Mind. Ezzel folytatjuk. Ha te is üzennél, este 9-ig tiéd a pálya.

0: a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
1: Már 2 éve minden magyar.
0: Ez a Petőfi Rádió.

0: Halló, halló!
1: Szia, Gizmo vagyok Lőnyjárosból.
0: Szia!
1: Szerzék kinél számot.
0: Na mesélj, kinek küldenél dalt?
1: Szabó Mónikának, akkor Anikónak és Vivienne-nek.
0: És mit üzennél nekik?
1: Vivienne-nek, meg Anikónak, hogy holnap találkozunk. Mónikának azt, hogy nagyon szeretem.
0: Gizmo kérésére jön Ruzsa Magdi és Lotfi Begi közös zenéje, a Nyári Zápor.

0: Petőfi Rádió kiválságműsor.
1: Üzenhetsz SMS-ben a 0630303380-on, Viberen, Facebookon, Instán, vagy csörökben 0617596060. Na itt van Gréta SMS-e. Sziasztok, a konyhában készül a vacsi, közben szól a Petőfi, ha lehet, kérnék egy blahát magamnak. Köszi, jók vagytok. Köszi, Gréta, hogy üzentél. Neked nagyon jó vacsorázást, jó étvágyat. Hozom mindjárt a Blaha Louisianától az Élek túl slágert. Aztán, ha lehetne, üzenném a Raktáros csapatnak, tartsatok ki, mindjárt péntek, addig is jöhet valami vidám kis zene nekünk. Köszi, Szabi, vidám zene, Arthur Rambo, utca sarki fény. Ez is itt lesz, de előbb a Blaha Louisianától az Élek túl, mindjárt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
2: Egy reggel indulhat így is.
0: Meg így is.
2: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
4: 1, 2, 3, let's go!
0: Minden hétköznap reggel 6-tól Bioritmus indítás,

0: reggel is magyar zenét hallgatsz, rossz napod már nem lehet.
1: Erről mi is gondoskodunk.
0: Hazai zenevadászat minden hétköznap reggel a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
2: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 250 g-os többféle Mercedes szent csak 1999 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
0: A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar szép estét. Ez a Mit kívánna kívánság műsorunk, és itt van egy újabb üzenet Anikónak. A Kelemen kabátban küldi férje Balú millió csókkal és fülhúzogatással születésnapja alkalmából. Nagyon boldog születésnapot, Anikó, itt lesz mindjárt az Egy van a Kelemen kabátbantól a friss hírek után. Ha te is szeretnél üzenni valakinek rajtunk keresztül, vagy dalt küldeni, megteheted SMS-ben vagy Viberen 06 30 30 30 380, de ott vagyunk a Facebookon és Instán is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Kétnapos uniós csúcstalálkozó kezdődött Brüsszelben. Díjat emel a három nagy mobil szolgáltató. Hőségriadó jöhet hétvégétől.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Egy kamion és egy személyautó üszt között össze Som térségében a 65-ös főúton. A baleset helyszínén teljes útzárat vezettek be. A 68-ason két hely közelében két személyautó ütközött össze. A 94-es kilométernél a forgalom félpályán halad. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Kétnapos uniós csúcstalálkozó kezdődött ma este Brüsszelben, ahol Magyar Péter most először képviseli Magyarországot miniszterelnökként az Európai Tanács állam és kormányfői ülésén. A tagállamok vezetőinek napirendjén a többi közt Ukrajna uniós csatlakozása és Európa versenyképessége szerepel, valamint tárgyalnak a következő 7 éves költségvetésről is. Magyar Péter az ülésre érkezve azt mondta, kizárólag Magyarország és a magyar emberek érdekét fogja képviselni, és nem fog pártpolitikai okokból harcolni. Budapesten és Gödöllőn találkoznak jövő kedden a visegrádi négyek miniszterelnökei, jelentette be szintén Magyar Péter. A kormányfő brüsszeli kétoldalú tárgyalásai után kiemelte, a partnerek egyetértettek a V4-es koordináció újraindításának fontosságában. A miniszterelnök hozzátette, hogy az uniós csúcson a bővítési folyamatokat illetően Magyarország a teljesítmény alapú eljárás mellett áll ki, és a Nyugat-Balkán országainak mielőbbi integrációját szorgalmazza. A tavalyi inflációnak megfelelő 4,4%-os díjkorrekciót érvényesít áraiban a három hazai nagy távközlési vállalat. A Magyar Telekomnál és a Jettelnél már július 1-től megváltoznak a tavaly év végéig bevezetett csomagok havidíjai. A One előfizetői szeptember 1-től számíthatnak emelésre. Várhatóan szombaton 2-es vagy 3-as fokozatú hőségriasztást rendelnek el, jelentette be az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix elmondta, az egészségügyi és közintézmények felkészültek arra, hogy hűtött helyiségeket biztosítsanak a rászorulóknak.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap is marad a napos idő, de északkeleten néha zápor, zivatar kialakulhat. A szél mérsékelt marad. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fok közé melegszik a levegő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Folytatódik a Mit kíván a Petőfi Rádió kívánságműsora a Kelemen kabátbannal, melyhez ugye van egy üzenet is Balutól, aki millió csókkal és fülhúzogatással küldi ezt Anikónak születésnapja alkalmából. Boldog születésnapot, Anikó, és üzenhez te is rajtunk keresztül.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Szia Gábor, épp egy Blaha Louisianát akartam kérni, amikor megszólalt a rádióban. Gondolatot olvastok, köszönöm szépen, úgyhogy már csak egy üzenetet hagynék itt Alexnak. Te vagy a minden, és tudd, mindig ott leszek melletted, még akkor is, ha éppen nem minden rózsaszín. Ez szép. Reméljük, hogy Alex is hallotta az üzenetet. Aztán szia Gábor, páromnak, Krisztiánnak, akivel ma vagyunk együtt, kereken 5 éve küldenék egy szép dalt. Nagyon szeretem, de ezt remélem ő is tudja, és remélem azt is tudja, hogy róla van szó, mert ő nem írthat alá az üzenetet. Szóval nagyon boldog évfordulót nektek. Mindjárt a Jetlag és Mács köz a zenével. Itt lesz az égen át, a Balkán VIP-t is hozom, de előbb a Titántól jön a 11.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Pécsett az FM 103.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Kedves Gábor, szeretnék valami szerelmes számot kérni az én drága beteg kicsi páromnak, Norbinak Győrbe. Üzenem neki, hogy gyógyuljon meg gyorsan, és nagyon-nagyon szeretem. Hálásan köszönöm, jött ez Mónikától. Jobbulást kívánunk ezúton is Norbinak. Kis kece, mindjárt jön Dash és Young Fly közös újdonsága. Hello Gábor, egész nap a Nananától a Before I Leave ment a fejemben, most már hazafelé tartok a melóból, kérlek jázd le nekem és hatástalanítsd a dallam tapadásomat. Köszönöm, Roxy, segítek, ahol tudok. Jön a Nananá, és még egy üzenet belefér ebbe a blogba, amit Instán kaptam. Sziasztok, kérnék egy dögös zenét Nitának, a kis szülinaposnak, aki ma lett 26 éves, de még mindig letagadhatna bő negyed órát. Sokszor puszi a tesója, Ani. Nagyon rendes vagy. Dögös dalnak szerintem a Nananá pont jó lesz. Itt a Before I Leave. Boldog születésnapot, Nita!

0: nekem is jár.
1: Dance Youngfly újdonsága, ez volt a Kis Kece, itt a Petőfi.
2: Petőfi Rádió kívánságműsor.
1: Az utolsó kör jön. Az unokatesomnak, Nórinak küldöm ezt a zenét, köz, hogy gyerekkorunk óta minden örültségben benne vagy, ha nem tudja senkit, a Follow the Flow-tól kötelező Velem együtt énekelned jött ez Alexától. Azért erről egy videót elvárnánk, hogy küldjetek majd mondjuk Messengeren. Aztán Isten éltesse Levit névnapi alkalmából, csütörtök este van, úgyhogy a névnapot tökéletes tudományos kifogás arra, hogy már ma kinyissunk egy jéghideg sört, és ne várjunk a hétvégéig. Ez BB aláírással jött, próbáltam követni a logikát, megérteni ezt az üzenetet, de igazából szerintem nem is kell. A lényeg az, hogy ha van tudományos kifogás, akkor nincs kérdés. Jön tehát nem sokára Follow the Flow, a Bagosi Brothers Company-tól is hozom az uanást, de most Saja Noétól szól az All Over Again a Petőfi.

0: egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Budapesten az FM 94.8-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Mit kíván a kívánság műsorunk már a véget ért, de holnap innen folytatjuk 19 órától, ígérem, sőt már 16 órától is találkozhatunk. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad, a folytatásban jön Szani Roland a Kultúr Fitness-szel. Tarts vele, és legyen nagyon szép az estét!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődött Budapest, Brüsszelben. Különleges kardokból nyílt kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban. Hőségriadó jöhet hétvégétől.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: A 4-es főúton Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet javítják. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat. A reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra kell számítani. A 68-as főúton két hely közelében két személyautó ütközött össze, a 94-es kilométernél a forgalom félpályán halad. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődött ma este Brüsszelben, ahol Magyar Péter most először képviseli Magyarországot miniszterelnökként az Európai Tanács állami és kormányfői ülésén. A tagállamok vezetőinek napirendjén a többi között Ukrajna uniós csatlakozása és Európa versenyképessége szerepel, valamint tárgyalnak a következő 7 éves költségvetésről is. Magyar Péter az ülésre érkezve azt mondta, kizárólag Magyarország és a magyar emberek érdekét fogja képviselni, és nem fog pártpolitikai okokból harcolni. Budapesten és Gödöllőn találkoznak jövő kedden a visegrádi négyek miniszterelnökei, jelentette be szintén Magyar Péter. A kormányfő brüsszeli kétoldalú tárgyalásai után kiemelte, hogy a partnerek egyetértettek a V4-es koordináció újraindításának fontosságában. A miniszterelnök hozzátette, az uniós csúcson a bővítési folyamatokat illetően Magyarország a teljesítmény alapú eljárás mellett áll ki, és a Nyugat-Balkán országainak mielőbbi integrációját szorgalmazza. Különleges magángyűjteményekből származó, a 16. század és a 20. század eleje között használt szabjákból nyílt időszaki kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban. Az augusztus végéig látható tárlaton a közönség 18 egyedi díszes fegyvert tekinthet meg. A bemutatott ritkaságok között szerepel egy egerben fellelt török ellenes harcok idejéből származó kard, valamint Buda és Attila ábrázolásával díszített 18. századi szabja is. Várhatóan szombaton 2-es vagy 3-as fokú hőségriasztást rendelnek el, jelentette be az országos tiszti főorvos a kormányszóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix elmondta, az egészségügyi és közintézmények felkészültek arra, hogy hűtött helyiségeket biztosítsanak a rászorulóknak.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap is marad a napos idő, de északkeleten néhol zápor, zivatar kialakulhat, a szél mérsékelt marad. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fok közé melegszik a levegő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness. DJ-ként kezdte a pályafutását, aztán a Compact Disco tagja lett, amiből pár évvel ezelőtt kiszállt, és az elmúlt években számtalan remixet készített. Ebben az órában Lotfi Begivel beszélgetek, mindjárt kezdünk. Hello, Szani Roland vagyok.

0: Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zene világában fogunk kalandozni. Van egy srác, nevezhetem így, szerintem nem fog megharagudni miatta, aki az elmúlt évtizedekben a magyar könnyű zenei élet, vagy hát DJ élet olyan meghatározó alakja lett, hogy ha DJ-ket kell említeni, akkor az első ötben szerintem 100 emberből 100 fogja mondani a nevét. Velem szemben a stúdióban Lotfi Begi, köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Köszönöm a meghívást, a srácnak pedig abszolút örülök, bár az évek múlását azért én is érzem, de valahol belül én még mindig srác vagyok.
1: Elég régóta ismerjük egymást, legutóbb talán pont a BL kapcsán találkoztunk kint a Hősök
2: terén. De jó is volt az.
1: Igen, jó móka volt, ott voltál személyesen a meccsen is. A foci rajongásodról majd a későbbiekben beszélünk, viszont azt említettem, hogy az elmúlt évtizedekben a magyar könnyűzenei vagy DJ élet megkerülhetetlen alakja lett. Begi, egy 20 évvel ezelőtt, 25 évvel ezelőtt ilyen kis sihederként, amikor belekezdtél ebbe, akkor szerintem te sem gondoltad, hogy ilyen magasra fogod ezt vinni.
2: Eléggé eltökélt ember vagyok, voltam, és remélhetőleg maradok is, tehát hogy megvoltak mindig a célok, és megvoltak a tervek az életemben, és mindig így álltam bele a munkába, de hogyha 20-25 évvel ezelőtt valaki megkérdezi tőlem, hogy akár egy BL döntő fesztiválnak az egyik fellépője lehetek, vagy olyan nevekkel dolgozhatok együtt külföldön és idehaza egyaránt, akik óriás tárok, akkor nem biztos, hogy aláírom. Hál' Istennek összejött azért ez élet.
1: Amikor belekezdtél ebbe, és állítólag te 16 éves korodban már ott álltál a különböző keverők, meg dzsoktárcsák, meg lemezek mögött, akkor még lemezek mögött szerintem.
2: Akkor még lemezek
1: igen,
2: voltak.
1: Szóval, hogy akkor volt előtted egy ilyen pályaív, hogy te hova szeretnél eljutni 20 év múlva? Láttad magad valahol? Tehát, hogy azokat tudtad lelki szemeid előtt látni, hogy akkor te majd mindenféle stadionokban, mindenféle óriás fesztiválokon ott állsz a DJ pultban?
2: Igazából ez volt a cél, és hát a körülöttem lévő emberek nem mindig hittek ebben, és innen köszönöm ezt nekik, mert amikor én a nagyra vágyó terveimről, álmaimról meséltem nekik, vagy beszéltem róluk, akkor mindig egy ilyen jó van, álmodozzál, csak mondatot kaptam tőlük, és ezek mindig adtak nekem olyan motivációt, és plusz erőt, és plusz energiákat, ami arra ösztökélt, hogy igenis végig kell menni ezen az úton. Álmodtam ezekről a dolgokról, igen. Én ezt elképzeltem, és mindig a gondolatteremtő erejét szoktam mondani, ami szerintem működik.
1: Azért volt pár ilyen változás, elég masszív változás az életedben, hogyha az együttesről beszélünk, vagy a szóló karrierről, vagy a különböző együttműködésekről beszélünk, ezek előre megtervezettek voltak, vagy mindig dobta őket a sors?
2: Mindig dobta a sors, de most már azt látom, és azt gondolom, hogy valami, nem tudom, hogy lehet-e ilyet mondani, hogy tudatalatti tudatosság. Nem tudom, hogy van-e ilyen, de hogy egyébként tényleg, ahogy te is mondod, mindig ilyen korszakos váltások történtek az életemben, és mindig, amikor valami másba vágtam a fejszémet, vagy valami olyan dolog történt az életemben, ami egy kicsit irányt változtatott, akkor olyan új dolgok érkeztek meg, ami aztán hosszú évekre megint meghatározták az én utamat, irányomat, munkámat.
1: Amikor belekezdtél valamibe, és akkor gondolok itt arra, hogy egy együttesnek a gründolásába, vagy különböző ilyen kollaborációkat méltán népszerű énekesekkel hoztál létre. Azért azok közül 99%-ban, vagy 100%-ban mindegyik slágerré vált, vagy siker lett belőle. Mi a siker titka? Tehát, hogy hogyan tudtak ezek kivétel nélkül mindegyik sláger lenni? Ez azért szem kell, fül kell, vagy nem tudom, az adott énekesnek a hozzáadott értéke kell? Mi kell ahhoz, hogy ha valamit csinálsz, producerként, DJ-ként, akkor azt mindet addig viszed, amíg az nem tudom, az első háromban ott nincs a felesen.
2: Tök jó lenne, hogyha lenne egy ilyen recept, és mindig a napfény íze jut erről eszembe, hogy le volt írva, és meg volt az a recept, és azt nagy becsben tartották, és nagyon vigyáztak rá. Nincsen recept, de egyébként valahol meg van egy recept mégis, hogy hallgass a belső hangodra, hallgass arra, amit a saját ízlésednek megfelelő, a saját értékeinek megfelelő, és ezek azok a dolgok, amik engem mindig vezettek, és mindig mutatták az utat és az irányt, hogy merre kell menni. Az pedig, hogy ezeknek a munkáknak az eredménye mindig, vagy az esetek többségében siker lett, és a nagy közönség számára is szerethető produktum született belőle, az már csak hab a tortát.
1: Te mennyire vagy önfejű egyébként az ilyen kollaborációkkal kapcsolatban? Tehát, hogyha jön egy Király Viktor, jön egy Vétek, jön egy Tolvaj René, egy akárki, akkor nincs beleszólásuk, csak az lesz, amit én szeretnék megi, vagy pontosan tudom, hogy mi a sikerreceptje, vagy néha meghallgatod a véleményüket, és átalakítod az ő kívánságuk szerint a már majdnem elkészült dalt.
2: Igazából az évek során én azért nagyon sokat változtam, és lehet azt mondani, hogy komolyodtam, lehet azt mondani, hogy tapasztaltabbá váltam, lehet azt mondani, hogy a sok-sok különböző emberekkel való munka is megváltoztatott. Régen nagyon

0: meglévő anyagokból szoktam dolgozni, de nagyon sokszor, ha újra veszünk valamit, vagy ha nem éppen remix készül, hanem saját dolgok, vagy közös dolgok készülnek, akkor én is ott vagyok a stúdióba, és megpróbálok azért hozzátenni ez a munkához.
1: Azon gondolkodom, ismerve valamennyire a munkásságodat, majdnem 100%-osan, hogy egyébként ilyen igazán nagy bukó a te pályánon nem volt.
0: Azért volt.
1: Mi?
0: Nem fogom elmondani. Miért hívnám fel rá a figyelmet? De nem, bukó nem, de azért voltak olyan dalok, amihez sokkal nagyobb reményt fűztem, és voltak olyan dalok, amik kisebbet mentek, mint ahogy én azt számítottam, és voltak olyan dalok, amire abszolút nem gondoltam volna, hogy siker lesz, és mégis az lett. És egyébként itt van egy ilyen kis csapda is ebbe az egészbe, mert hogy nyilván, amikor az ember elkezd sikerdalokat készíteni, és az ember elkezdi megtapasztalni azt, hogy milyen érzés, amikor mondjuk egy top 30-as listán ott vagy 10 dallal, vagy milyen érzés, amikor hetekig, hónapokig egy mahasz listát vezetsz, akkor óhatatlan az, hogy bejön a képbe az, hogy a következőnél is ezt szeretném elérni, és akkor elkezded összehasonlítani, és elkezdesz az alapján dolgozni, hogy nem tudom, nagyító alá veszed az előző munkádat, vagy azt a munkát, ami nagyon nagyot ment, és akkor megpróbálsz valamilyen párhuzamot vonni, vagy kinyerni belőle a napfény ízét, a receptet, de ezt nem szabad csinálni. Tehát volt ilyen időszakom, amikor elkezdtem így is dolgozni, de most már úgy vagyok vele, hogy tényleg a belső hangra kell koncentrálni, és arra kell figyelni, és hogyha az sikeres lesz, akkor az már csak egy ilyen
1: havatortám.
0: Igen.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Lótfi Begi, zenész, DJ, producer, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Magyarország egyik legismertebb lemezlovasa, producere, zenésze Lótfi Begi ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
1: Köszönöm a meghívást, nagyon jó itt lenni.
0: Még mielőtt az együttesről beszélünk, ami elég sokáig nagyon fontos szerepet játszott az életedben, azelőtt 16 éves korban állítólag te azt mondtad, hogy akkor én majd meghódítom ezt a bizonyos DJ világot. Hogy jött egyáltalán a zene szeretete az életedben?
1: Egész kicsi korom óta a zene jelen van az életemben. Talán nagymamám révén, aki hegedű tanár is volt, énekelt is, anyukám is valamennyire a zene, ő egyébként hobbiból csellózott. Édesapám filmrendező, nagypapám festő, szobrász, tehát hogy azért a családban a művész vonal az elég erőteljesen benne volt. És már nagyon sok interjúban elmondtam, de ezt nem lehet elégszer elmondani, és nekem ez egy tényleg olyan fontos, nem csak nekem, hanem szerintem nagyon sok ember életében nagyon fontos pillanat volt, amikor a 90-es évek elején megérkezett a Kábel TV Magyarországra, és volt a Magyar 1, a Magyar 2, meg a Cseh talán, és ugye ezek után megérkezett a Világ, és megérkezett az MTV, megérkezett a Super Channel, megérkezett és még sorolhatnám mennyi ilyen csatorna, és tátott szájjal néztem a külföldi előadók videóklipét. Tehát az egy a mai fiataloknak ezt elmondod, hogy milyen az, amikor sietsz haza az iskolából, csak hogy
0: a WrestleMania-t, vagy a Ray Cox-t.
1: Vagy a Ray Cox-t lásd, ugye ő az a Most Wanted című műsor volt, vagy éppen mondhatnám a hétvégén a European Top 20-t, ami meghatározta az akkori könnyű zenét, és ott ültem, és videóra vettem ezeket a videoklipeket, csak azért vettem videókazettára, hogy utána átjátszókábellel én már a saját kis kazettáimra olyan sorrendbe tudjam tenni ezeket a dalokat, hogy amikor mondjuk iskola buli van, akkor ezek a dalok úgy kövessék egymást, hogy pontosan tudjam azt, hogy melyik után milyen, és ezzel milyen bulit tudok én csinálni.
0: A zene szeretetét értem, nagyon sokan megmaradnak azon a szinten, hogy akkor szeretik hallgatni a saját ízlésüknek megfelelő zenét. Említetted, hogy volt zenész a családban, komoly zenével, klasszikus zenével foglalkozó, csellót említettél.
1: Cselló, hegedű, engem meg ugye furujával kezdtem, és aztán nagyon sokáig trombitáltam, tehát hogy azért a komoly zenei vonalon kellett nekem is elindulni.
0: Kábi egyidősek vagyunk, pár évvel vagy fiatalabb nálam, aki akkor elkezdte a 90-es években ezt a bizonyos DJ-skedést, az úgy kezdte el, hogy volt valami DJ ismerőse, bement hozzá valamilyen klubba, és akkor elleste a különböző technikákat, hogy akkor mit kell csavargatni, mit kell nyomkodni. Neked ez hogy jött? Mert hogyha a furuja, meg nem tudom, akármilyen hangszereket említesz, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy akkor te pontosan megtalálod a Q-pontot.
1: Pontosan úgy történt, ahogy mondtad, hogy Gödöllőn a helyi klubba a nyári szünetben szépen lejártam, és minden olyan dolgot elkezdtem segíteni, nem tudom, festettem a falat, a bulik után kivittem a szemetet, tehát hogy ott leessek a klubba, és engedélyt kapjak arra, hogy a pultban lévő DJ pulthoz, vagy a DJ eszközökhöz odaálljak, és aztán szépen ez így jött magától, hogy elkezdtem kipróbálni, elkezdtem szépen megtanulgatni, aztán utána hozta ez magával, hogy keddi bulikat megkaptam nyáron, hát gondolhatod, kedden egy nyári buliba akkoriban szinte alig volt valaki, de az én ismerőseim azért lejöttek, tehát mondhatom azt, hogy tét nélkül viszont már élesben kipróbálhattam azt, hogy mit hogy kell csinálni, és aztán a keddből lett péntek, és a péntekből meg aztán lett szombat, úgyhogy én ezt a szamárlétrát végigjártam, és végigtanultam az egészet, hogy mi fánterem az, amikor mondjuk este 10 órakor beállsz a pultba, és reggel 4-ig szórakoztatni kell a közönséget.
0: Az még egy tök másik rendszer volt, technika ügyileg, hogyha a DJ-knek az életét veszem, még nem írta ki a BPM számot a digitális pult, még meg kellett találni, hogy akkor pont olyan gyorsasággal vagy lassúsággal játszod a következő dalt, még ott lemezeket kellett cserélgetni.
1: Ezt akartam mondani, hogy ott lemezeket kellett venni, tehát hogy annak idején valamire való DJ-t nem engedtek be a pultba, hanem bakelitről játszott, tehát hogy a bakelitet meg kellett venni drága pénzért, és volt, hogy Bécsbe járkáltunk, hogy meglegyenek a friss lemezek, mert a pesti lemezboltok azok a megjelenés beérkezése után, hát hogy is mondjam, az akkor éppen sztár DJ-knek odaadták, hogy tessék, válogassátok le, és a maradékot azt majd kirakjuk a polcra, de hát ez egyébként ennek is sztória van, tehát sorban álltunk azért, hogy a lerabolt szajrét átnézzük, de hogy tényleg bele kellett tenni a munkát, időt, energiát, és nem kevés pénzt ahhoz, hogy mondjuk egy olyan gyűjteményt össze tudjál rakni, amivel odaengednek a pultba. Ez manapság már teljesen megváltozott, hiszen, és sajnos, ezt azt mondom, hogy sajnos, hogy a zene értéke és a zene elérhetősége talán ingyenessé vált. Tehát, hogyha most bárhonnan beszerzed a zenédet, ráteszed egy 3000 forintos pendrive-ra, és azt mondod, hogy DJ vagy. Nehéz lett a dolog. Úgy mondom ezt, hogy nehéz lett, hogy sokkal könnyebb lett minden, és ezáltal szerintem sokkal nehezebb is lett.
0: Igen, és felhígult a szakma is egyébként, tehát most már minden második ember DJ lett.
1: Hát igen.
0: Vagy legalábbis annak tartja
1: magát. Vagy annak tartja magát.
0: Neked is volt akkor olyan korszakod, hogy úgy élkeztél meg, a csomagtartóból kivetted a két rekket, legalább az egyikben csak a nem tudom lemezek voltak, így. Vagy a CD-k, igen. A másikban pedig a nem tudom két csatornás keverő, meg az akármi más.
1: Így van. A legemlékezetesebb az, amikor még a Bakelit korszakban mondjuk a Sziget Fesztiválon a K-hídnál le kellett, vagy még hamarabb le kellett valahol tenni az autót, mert behajtásit azért nem kaptál, és onnan a két nagy kofferral egészen a parti arénáig besétálni. Én azt gondolom, hogy koffer nélkül is a parti arénáig besétálni az egy komoly feladat volt. Tehát, hogy igen, voltak ezek az idők, amikor keményen meg kellett dolgoznunk azért, és meg kellett szenvednünk azért, hogy aztán közönség elé állhassuk, de ezt én nem cserélném el semmire. Tehát, hogy ez olyan szintű egyfelől szerintem alázatot is tanított, meg egy olyan kapcsolatot alakított ki köztem és a zene között, köztem és a közönség között, amit semmi másra nem akarnék elcserélni.
0: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban még mindig Lotfi Begi, zenész DJ, zenei producer, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Lotfi Begi, Magyarország egyik legismertebb DJ-je, producere. Ül velem szemben a stúdióban, még egyszer köszöntelek, de jól jöttél. Még mielőtt a kompakt diszkóról beszélünk, aminek a házatáján van aktualitás, az imént a klasszik DJ életről beszéltünk, hogy igen, vitted azokat a rekkeket, és be kellett sétálni a rengeteg lemezzel a szigetre, stb. Stb. Neked is volt nyilván olyan korszakod, és szerintem már most jönnek majd mindjárt az élmények, amikor úgy álltál a DJ pultban, hogy minden második ember oda ment, hogy légy szíves, még ezt jázd le, meg azt jázd le, meg amaz jázd le, ne tedd ide, légy szíves az üdítődet, stb. Stb.
3: Így van, bár ez az utóbbi időben sokkal többször fordul elő, mert hogy annak idején még én is azért jártam le DJ bulikba, vagy olyan bulikba, ahol DJ-k zenélnek, mert hogy ők mutatták be az új zenéket. Ők válogatták, ők hozták be akár Londonból, akár Berlinből, akár Bécsből az új zenéket, és régen az volt, hogy nem volt ennyire elérhető a zene, tehát az új zenét akartad hallani, azt még nem játszott a rádió, akkor el kellett menned egy olyan buliba, ahol DJ-k pörgetik a lemezeket, és ők mutatták meg ezeket a zenéket, és aztán a klubokból kerültek be a rádióba a slágerek. Tehát, hogy ez egész folyamat meg volt fordítva, és mi akkor azért jártunk le, hogy ezeket az új zenéket hallgassuk, és hát nem volt hazam, nem volt nálad telefon, nem volt nálad semmi. Ha szerencséd van, akkor ott álltál az első sorban, és megpróbáltad valahogy az éppen forgó lemezről lelesni, hogy ki az előadó, mi a dalcíme. Voltak jó fej DJ-k, például a Budai Imi mindig, amikor éppen valami az aktuális lemezt játszott, akkor sokszor kirakta a tokot oda a plexihez, és akkor azt láttuk, hogy miről van szó. Most ez teljesen megfordult, tehát hogy akik lejönnek bulizni, bár vannak másfajta bulik is, de most a nagyobb közönségről, vagy inkább a mainstream bulikról beszélek, hogy ott a közönség már azt szeretné hallani, amit ő egyébként napjában 150-szer meg tud hallgatni a Spotify-on. Ott a közönség azt szeretné hallani, amit egyébként a rádióban hall. Tehát, hogy és akkor ezáltal mondja is, és tartja is a telefont, hogy ő mit szeretne hallgatni. Aha. És ez most sokkal gyakrabban előfordul, mint régen. Régen azért a közönség azért járt, hogy mit mutassunk nekik valami újat.
2: Hogyha zeneileg közelítjük meg ezt a topikot, azért a 2000-es években rengeteg olyan dal született, amiben lubickoltak egyébként, a 90-es években, 2000-es években a DJ-k, és akkor az EDM-et, meg az Italo Discót, meg az akármit vehetem. Manapság az elmúlt 5-10 évben jó születik egy Presso Macchiato, meg Lady Gaga-nak, nem tudom, valaki átalakít egy dalát, de hogy születnek ma még olyan mennyiségű és olyan jellegű dalok, amiből a DJ-k azt mondják, hogy fú, ezeket muszáj bemutatni, mert nagyon megváltozott a minket körülvevő zenei világ.
3: Sokkal kevesebb, ebben tökre igazad van, sokkal kevesebb, de azért születnek, és hát azért a feldolgozások korát éljük, és ebben azért nekem is jó nagy szerepem van, hogyha mondjuk a hazai dolgokat nézzük, amivel szerintem nincsen baj, mert hogy egyébként a 90-es években is mindig a 80-as években nyúltak vissza, tehát a feldolgozás az mindig egy olyan topik, ami előjön, és ami egyébként tovább viszi a zenét, és ami fönntartja azokat az igazán nagy dalokat, amiknek még helyük van akár 20-30-40 évvel később is a táncparketten vagy a rádiókban. Viszont sokkal-sokkal kevesebb olyan dal készül, akár az elektronikus tánczenében is, ami hogy is mondjam, korszakalkotó, vagy olyan, amire azt mondod, hogy felkapod a fejedet, és az tényleg biztos vagy benne, hogy 10-20 év múlva is itt lesz.
2: Igen, mert hogyha belegondolok, volt egy ATB még valamikor a 90-es, 2000-es években, aztán jött majd egy Bob Sinclair, meg a David Guetta.
3: Pontosan ezek.
2: Innentől én már csak azt tudom mondani, hogy akkor a Snoop Doggot egy-két ember átalakítja, és akkor megvagyunk, de hogy olyan lehengerlő dalokat, mint amit az ATB csinált annak idején, szerintem már nem dobnak piacra.
3: Van egy-kettő, de igen, nyilván ott volt egy ilyen robbanás az elektronikus tánczenébe, és először történt meg az, hogy a táncparkettekről végül ezek a dalok bekerültek a rádióba. Jelen pillanatban David Guettát említeném, aki de ő is csapkod mindenhova, és ő is mindenhez hozzányúl. Bob Sinclairnek pont egyébként nemrég jelent meg egy olyan dal, ami pont ezt a 2000-es évek hangulatát idézi és hozza. Van, de sokkal kevesebb egyébként.
2: És hogyha átfordítjuk ezt a magyar oldalra, az átalakítások vagy a feldolgozások oldalára, akkor nyilván téged kell említeni. Most jelenleg dolgozol együtt valakivel, mert az elmúlt pár évtizedben, egy-kettő évtizedben, azért szinte mindenkinek a legnagyobb slágerét átalakítottad. Melyik volt a legutóbbi Holnap hajnalig vétek? Mik voltak most az elmúlt egy évben?
3: A Holnap hajnalig volt az, ami azért is különleges, mert hogy a Neoton dalaihoz nem nagyon lehet hozzányúlni, de ennek a dalnak volt egy külön apropója, ugye Pásztor Laci, aki Neotonnak tagja volt és dalszerzője is volt, neki a 80. születésnapjára valójában ez egy meglepetés ajándék volt, és én úgy szeretek egyébként dalokhoz hozzányúlni, hogyha hozzá is tudok tenni. Tehát itt is az történt, hogy a refrént megtartottuk, és kerültek bele új verzék, és kerültek bele új részek, és ez meglepően nagyon nagy siker lett. Én azt gondolom, hogy csak ha magamból indulok ki, nagyon sok olyan feldolgozás volt, amire én azt hittem, hogy az eredeti. És aztán utána kiderült számomra, hogy nem, ez feldolgozás, és visszamentem az eredetihez, és úgy ismertem meg az eredeti előadónak akár az életművét, vagy a diszkográfiáját, tehát hogy ebben van egy ilyen dolog, ami összeköti a jelent és a múltat.
2: Friss dalokból, az elmúlt, nem tudom, 5 évben született dalokból, és most a magyar zenei közeg azért már nagyon más, mint 20 évvel ezelőtt. Friss dalokból érdemes lenne bármit átalakítani, vagy nem tudom, egy kicsit alátenni valami rád jellemző zeneiséget, tempót?
3: Nagyon sok ilyen is volt, tehát hogyha mondjuk a Rúzsa Magdi Szerelem című daláról beszélünk.
2: Nem rá gondolok, mert a Rúzsa Magdi az kb. Ismerjük az ő munkásságát, és akkor most mondok egy-két nevet, remélem nem sértődik meg senki, figyelj, nem tudom, egy Azariával összeállni, egy Pamkutyával összeállni, egy Dessel, stb. Ilyenekre gondolok.
3: Pont egyébként a Pannonia című dalból csináltam egy olyan verziót, ami ez tök érdekes, saját felhasználásra készítettem belőle egy verziót, mert hogy egyébként annyira szereti a közönség, és egyébként tényleg tökéletes, tök jó dal, de hogy az eredeti verziót és az eredeti tempót én azért nem tudom lejátszani, mert valamilyen szinten szertágazó a stílus, amit képviselek, de én szeretnék egy bizonyos BPM szám és stílus között megmaradni, tehát hogy azért, mert szereti a közönség, nem fogok elkezdeni, nem tudom, ilyen R&B és hip-hop tempóba játszani. Van olyan is, amikor ezt játszom, mert régen nagyon sok ilyet játszottam, de azok a különleges bulik. Szóval, hogy egyébként érdemes, meg hozzá lehet nyúlni, de ahogy te is mondod, az új generáció az egy teljesen más szabályrendszerben, a saját szabályrendszerükben mozognak, és szerintem ők annyira nem élik a remixeket.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Lótfi Begi, zenész, zenei producer, DJ, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Minden erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness és még mindig Lotfi Begi zenei producer DJ ül velem szemben a stúdióban, és hát a boxringek nagy mestere. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Köszönöm a meghívást, és örülök, hogy
1: van még mindig box az életedben, ugye?
2: Abszolút, abszolút.
1: Hobbi jelleggel, vagy kicsit komolyabban veszed?
2: Nekem ez egy nagyon érdekes váltás volt az életemben, mert amikor a felkérés erre a Starbucksra megérkezett, akkor egy ilyen huszárvágással teljes mértékben megváltoztattam az életemet, és hát most már 550 napja, hogy nem nyúltam alkoholhoz, és ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert nem mindig csak a jóról kell beszélni, és nem mindig csak arról kell beszélni, hogy minden csodálatos, minden happy, minden nagyon jó, azért ennek az életmódnak vannak árnyoldala is. Nem azt gondolom, hogy egy olyan szinten lettem volna, ami problémás, de azt gondolom, hogy mégis picit a munkámból kifolyólag elfogadottabbá vált magammal szemben az, hogy ha buli van, akkor iszom. És pont a box hozta meg ezt a változást, aminek csak pozitív hozadékát érzem, és elképzelni nem tudom, hogy milyen volt az életem sport nélkül azelőtt, úgyhogy megmaradt a box az életemben, és ha nem is olyan intenzíven, mert a felkészülésem alatt azért heti legalább 4-5-ször elmentem edzeni, nem ennyire, de azért heti 3-szor továbbra is járok boxolni, sportolni, futni, úgyhogy valami kikerült az életemből, valami bekerült az életembe.
1: Bekerült az életedbe, és bent maradt az életedben. Van egy másik dolog, ami bent maradt az életedben, vagy újra felmerül az életedben. 2008-ban jött létre egy együttes, ami hát elég szép pályát futott be az első évadában, talán fogalmazza ki, még Eurovíziós dalfesztiválon is voltatok, és akkor újjá alakul, vagy akkor most összeállunk gyorsan, vagy egyáltalán megszűnt az együttes, vagy mi tört?
2: Az a helyzet, hogy nagyjából 8 évvel ezelőtt a kompakt diszkóból én kiléptem, de nem történt így semmi olyan, hogy nem tudom, személyes ellentét, vagy összevesztünk volna, vagy összebalhéztunk volna, hanem egész egyszerűen én a kompakt diszkó mellett elkezdtem a saját szóló dolgaimat csinálgatni, és az időmben nem fért bele az, hogy mind a kettővel foglalkozzak, és hát meg kellett hoznom egy döntést, ami akkor az volt, hogy akkor én kilépek a zenekarból, és a szóló dolgaimra koncentrálok, és hát ez megtörtént, a zenekar az valójában nem oszlott föl, tehát a kompakt diszkó az volt, ez alatt az idő alatt is kevésbé volt aktív, mindenkinek megszülettek a gyerekek, mindenki kicsit családapa üzemmódba váltott, de hogy ez alatt az idő alatt is jelentek meg dalaik, talán a Hősökkel volt egy dal, ami nagyon nagy siker lett, nagyon sokat ment, az talán ma Hasz első is lett az a dal, tehát hogy meg koncerteztek is, és aztán ugye jött most ez a felkérés, mert hogy 14 év után Magyarországra látogat a Duran Duran zenekar, és a szervezők azt gondolták, hogy milyen jó lenne, hogyha a kompakt diszkó lenne a felvezető vagy az előzenekar, de ők úgy kerestek meg minket, hogy mi lenne, hogyha az eredeti felállásból lépnénk színpadra. Én ezen gondolkodtam egy kicsit, nyilván ez az időszak egy nagyon sűrű időszak az életemben, de nagyon jó ötletnek tartottam, felhívtam a srácokat, és ez a telefonbeszélgetés ez úgy zajlott, mintha nem telt volna 8 év. Tehát, hogy ugyanott tartunk, és ugyanolyan a viszony közöttünk, ami egyből abba az irányba vitte ezt az egészet, hogy akkor miért ne csináljuk, és miért ne álljunk színpadra. És hát azért mégiscsak arról van szó, hogy egy Duran-Duran előtt lehet a színpadra állni, és az a színpad hol van? A Papp László Sportarénában. Tehát, hogy ezek egy olyan dolgok, amin az ember egy picit gondolkodik, aztán nem gondolkodik, hanem azt mondja, hogy csináljuk.
1: Ott játszottál már egyébként?
2: Persze. Többféle rendezvényen voltunk, a Fétlesz előzenekar, ugyanígy a kompakt diszkóval. Aztán volt Mayday, ahol felléptem, az Eddával is felléptem, tehát, hogy így voltak.
1: Most már itt az ideje egy saját önálló koncertet adni.
2: Egyébként igen.
1: Begi az arénában.
2: Igen, Begi az arénában.
1: Jó, nem sokára koncert, kompakt diszkó újra, a tagjai között üdvözölhetnek erre a bizonyos koncertre, előzenekar lesztek. Playlist megvan már?
2: Az van, hogy az előzenekari pozíció az azért az nem mindig a legkönnyebb pálya, hiszen a közönség az azért van ott, hogy a nagy kedvenceit lássa. Egy ilyen nagy volumenű turnénál és egy ilyen koncertzenekarnál, mint a Duran Duran, valószínűleg a színpadon is korlátozottak lesznek a lehetőségek, ami teljesen normális. És hát az idő hossza se olyan, ahol az ember teljesen kibontakozhat, úgyhogy ezeket a dolgokat figyelembe véve inkább azt gondolom, hogy ez egy ilyen számunkra egy ilyen kis örömünnep lesz, és egy olyan lehetőség, ahol hosszú-hosszú évek után újra együtt állhatunk a színpadon, és örömzenélhetünk. De egyébként tényleg azokat a dalokat fogjuk elővenni nyilván, ami közönségkedvenc, amit ismernek. Pont most néztem meg, ugye elkezdtem azért nézegetni, hogy miből kell válogatnunk, és öt nagy lemezünk készül, tehát igen, azért van miből válogatni.
1: Hogyha már Durán Duránt említjük, és visszamegyünk a 80-as, 90-es évekig, a te zenei munkásságodat ismerjük, de amikor tini voltál, említetted, hogy mentél haza, nézted az MTV-t, meg a Super Channel-t, stb. Te mit hallgattál egyébként? Durán Durán volt benne, Queen nyilván volt, Michael Jackson, nem tudom, mondom igen tovább, Meatloafot hallgattál például?
2: Őt pont nem. Az engem, I Would Do Anything For Love című dalával ki lehetett kergetni a világból, mert nem értettem, hogy akkor ez most egy opera, ez egy színházi jelenet, de mégis ott voltak a gitár témák, ami meg voltak rockos, dinamikus részek. Ez nagyon érdekes, hogy ezeket mind hallgattam, amit mondtál. Michael Jackson alap és örök kedvenc, Queen imádtam. És akkor itt jön a csavar az egészben, hogy a múlt heti Metallica dupla az nekem a 28. és a 29. Metallica koncerten volt, tehát hogy én ahol járnak Európába és jönnek turnézni, oda én megyek, sőt mi több, amikor legutóbb voltak, tehát nem most, hanem előtte voltak Magyarországon, akkor abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy én adhattam át nekik a platinalemezt, tehát hogy óriási Metallica fan vagyok, óriási Guns N' Roses fan vagyok, emellett az R&B hip-hop szintén nagyon közel állt hozzám, Michael Jackson-t hallgattam, és akkor bejött az életembe a techno és az elektronikus tánczene, és akkor még ott van, hogy Depeche Mode, Duran Duran, tehát hogy nem tudnám ezt egy ilyen kisebb halmazba csoportosítani.
1: Utolsó utáni kérdés most már a végére, mert sajnos elérkeztünk a beszélgetés végéhez. Újra belépsz tehát a tagok közé, hogyha a kompakt diszkóra gondolunk, mert ugye előzenekar leszek a Durán Durán kapcsán, amikor játszanak majd itt az arénában. Beszéltünk zeneiségről, beszéltünk kollaborációkról, egy dologról nem beszéltünk még, hogy te nyilván nem éreznéd jól magad egy ilyen Újpest-Fradi meccsen, hogyha az Újpest szurkolók között kellene ülni.
2: Volt már rá példa, képzeld el, a nem is tudom melyik derbin, az utolsó utáni pillanatban találtuk ki, hogy megyünk, és akkor Curtisnek köszönhetően kaptam jegyeket a VIP-ba, de hát az Újpest stadionban, a VIP-ba is mindenhol újpestiek ülnek, úgyhogy ez nem egy kellemes dolog.
1: A Fradival te járkálsz néha ide-oda, nem? A csapattal elmentek, és akkor neked kell a srácoknak meccs előtt játszani a fél órás bemelegítő szettet?
2: Volt már erre példa, hogy de az itt a grupomában szokott lenni. Volt már erre példa, hogy a pályaszélén a hangulatot én indítottam el, és a bajnokavatókon üzeneltem, készítettünk Fradi lemezt, akkor az MVM domba mutattuk azt be, tehát hogy a Fradi az egy másik nagy szerelem az életemben, és hát hogyha az időm engedi, akkor megyek is mindenhova idegenbe.
1: Utolsó utáni kérdés most már a végére, tart a világbajnokság. Szerinted ki nyer?
2: Hú, de nehéz kérdés. Egyrészt azért, mert hogy nagyon sok olyan csapat is bekerült, akik hát hogy is mondjam, gyengébecskék, ugye 48 csapatról beszélünk, és hát vannak itt olyan csapatok is, ahol olyan vezéregyéniségek vannak, akik utoljára léphetnek pályára, és ezért ez hajtja őket, és a Cristiano Ronaldónak azért nagyon hiányzik a VB arany a trófáinak listájáról. A másik oldalon pedig Argentína beléphet egy olyan klubba, egy olyan felsőházba, ahol csak két csapat van, ugye a brazilok és az olaszok azok, akik egymás követően két világbajnokságot meg tudtak nyerni. Ugye az argentinok nyerték az előzőt nekik most nyilván ez a cél, hogy ők is bekerüljenek ebbe a díszes társaságba, és hát a Leo Messinek is az utolsó VB-je. Nagyon érdekes lesz, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó meccsekre számítok, főleg a csoportkörök után, és hát ott van Irán, aki bár hányat adott sorssal jutott ki a VB-re, de azért valahol nagyon szurkolok nekik.
1: Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Én köszönöm a lehetőséget.

0: Igen, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában Lotfi Begivel beszélgettem, a következő órában pedig a Tatai Vízzene Virág Fesztivál fesztiváligazgatójával, Jakab Jácinttal fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Szép estét kívánok! Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődött Brüsszelben. Egyre súlyosabb az ebola járvány Közép-Afrikában. Hőségriadó jöhet hétvégétől.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Felborult egy autó az M3-as autópályán Vásárosnamény felé, az M1-es, az M31-es autópálya csomópontjánál. A 26-os kilométernél a sérült jármű az átterelt sávból való visszatérést akadályozza. Az autósok fokozott figyelemmel váltsanak sávot. Egy kamion és egy személyautó ütközött össze Som térségében a 65-ös főúton. A baleset helyszínén teljes útzárat vezettek be. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3033-180-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődött ma este Brüsszelben, ahol Magyar Péter most először képviseli Magyarországot miniszterelnökként az Európai Tanács állam és kormányfői ülésén. A tagállamok vezetőinek napirendjén a többi között Ukrajna uniós csatlakozása és Európa versenyképessége szerepel, valamint tárgyalnak a következő 7 éves költségvetésről is. Magyar Péter az ülésre érkezve azt mondta, kizárólag Magyarország és a magyar emberek érdekét fogja képviselni, és nem fog politikai okokból harcolni. Budapesten és Gödöllőn találkoznak jövő kedden a visegrádi négyek miniszterelnökei, ezt is Magyar Péter jelentette be. A kormányfő brüsszeli kétoldalú tárgyalásai után kiemelte, hogy a partnerek egyetértettek a V4-es koordináció újraindításának fontosságában. A miniszterelnök hozzátette, hogy az uniós csúcson a bővítési folyamatokat illetően Magyarország a teljesítmény alapú eljárás mellett áll ki, és a Nyugat-Balkán országainak mielőbbi integrációját szorgalmazza. Meghaladta a 200-at a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában tomboló ebola járvány halottainak száma. Az Afrikai Járványügyi Központ jelentése szerint a megerősített megbetegedések száma már megközelíti a 900-at, a fertőzés terjedési sebessége pedig minden eddigi járványét felülmúlja. A védekezés súlyosan nehezíti, hogy a hatékony fellépéshez szükséges nemzetközi pénzügyi felajánlásoknak eddig alig az 1/10 érkezett meg. Itthon várhatóan szombaton 2-es vagy 3-as fokú hőségriasztást rendelnek el, jelentette be az országos tiszti főorvos a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix elmondta, az egészségügyi és a közintézmények felkészültek arra, hogy hűtött helyiségeket biztosítsanak a rászorulóknak.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap is marad a napos idő, de északkeleten néhol zápor, zivatar kialakulhat. A szél mérsékelt marad. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fok közé melegszik a levegő. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. Idén is lesz Tatán Vízzene Virág Fesztivál, számtalan zenei és egyéb programmal. Ebben az órában a Vízzene Virág Fesztivál fesztiváligazgatójával, Jakab Jácinttal beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Szami Roland vagyok.

0: Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, lévén, hogy megkezdődött a nyár, és megkezdődtek a fesztiválok világában. Szűkítem kicsit egy bizonyos fesztivál világában, a Tatai Víz Zene Virág Fesztivál világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban a fesztivál igazgatója, Jakab Jácint. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Szervusz, én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Na csapjunk bele az egésznek a kellős közepébe oly módon, hogy elég régóta létezik ez a bizonyos Vízzene Virág Fesztivál. A fesztivál térképen talán fogalmazhatok így, de valahogy szerintem egy ilyen pár évvel ezelőtt még nem kapott akkora népszerűséget, akkora promóciót, mint az összes többi nagy fesztivál. Persze tudtuk, hogy van kampusz, meg szín, meg sziget, stb. És a Vízzene Virág Fesztivált is ismerték, de az elmúlt években kicsivel, mintha nagyobb lett volna ennek a promóciója.
2: Igen, a maga a fesztivál 33 éves, idén ünnepeljük a 33. születésnapunkat, és 3 évvel ezelőtt született az a döntés, hogy egyfajta vérfrissítés lesz a fesztivál életében. Sajnos úgy volt, hogy megszűnik ez az esemény, de úgy döntöttünk sokan, hogy Tatának ezt a értékes hagyományokkal bíró eseményét tovább visszük, ápoljuk és megszervezzük újra és újra. Talán ezért is érezheted azt, hogy egy kicsit új lendületet kapott, nagyobb nyilvánosságot hozott, ugyanis ez már nem csak a régiónak a fesztiválja, hanem azt szeretnénk, hogy egy országos hírű fesztivál.
1: És újra. Pont ezért hoztam be a nagy fesztiválokat, amelyek ugye lassan egy évtizede, vagy több mint egy évtizede, ugye megmozgatják a fiatalokat, meg az idősebbeket, akár a Szín, akár a Kampusz, akár a Sziget, akár az akármi Sopron Fest. Most már szóval, hogy lassan, mint hogyha nem tudom, hogy céle vagy nem cél, inkább itt teszem fel a kérdést, hogy azt céloztátok meg, hogy akkora fesztivált csináltok belőle, nem biztos, hogy sikerülne, mert hogy befogadóképesség ügyileg szerintem Tata nem biztos, hogy el tud jutni odáig.
2: Ezt céloztuk meg, én úgy gondolom, hogy mindig egy magas célt kell megcélozni, az, hogy elérjünk egy vágyott, aztán egy vágyott álmat, és mi úgy gondolkoztunk ebben, hogy Tata és a környéke megérdemli azt, hogy a Vízzene Virág Fesztivál újra top 10-es kulturális fesztiválok között legyen. Sok évvel ezelőtt, 10-15 évvel ezelőtt ez a fesztivál 60-80 ezer embert is számlált, és Tata akkor is elbírta. Most tulajdonképpen a tavalyi számokat nézzük, most már ez 35-40 ezer főt is jelent 4 nap alatt, úgyhogy azt gondoljuk, hogy ez a cél, amit elkezdtünk 2-3 évvel ezelőtt, az szépen lassan beérik, és cél az, hogy országos hírű legyen. Tata egyébként is szép, Komárom-Esztergom vármegye ékszerdoboza, amikor nincs fesztivál, akkor is érdemes Tatára látogatni, a tópartra, és ebben az exkluzív környezetben meg kivált kép, amikor Vízzene Virág Fesztivál.
1: Majd beszélünk a fellépőkről, a helyszínekről, a színpadokról, az egyéb programokról, viszont azt említetted, hogy 3 évvel ezelőtt kapott egy vérfrissítést. A vérfrissítés az mit jelent? Azt jelenti, hogy akkor új, nem tudom, köntöst adunk a fesztiválnak, vagy teljesen megreformáljuk az egészet, és akkor a korábbi tematikát tökre megújítjuk, látva azt, hogy manapság 2003 évre vissza, 23-ban, 24-ben, 25-ben milyen vágyaik vannak a fesztiválozni vágyó közönségnek, és akkor zeneileg is változtatunk, hozzáadott értékben is mindenen változtatunk?
2: Tulajdonképpen, ha egy szóval kellene válaszolnom, már igen, ugyanis 33 éves rendezvényről beszélünk, nagyon szép hagyományokról, nagyon szép története van magának az eseménynek, civilek, helyi lakosok, mecénások rakták ezt mindig össze, amelynek a kulcsa mindig a virág volt, de idővel ez nyilvánvalóan változott, és az a fajta vérfrissítés az pedig azért kellett, hogy ne pusztán idézőjelesen csak egy családi, baráti fesztivál legyen, hanem a meglévő trendeket lekövetve a igazi fesztivál minőséget tudjunk nyújtani az odalátogatóknak, mert annál viszont már több volt 3 évvel ezelőtt is, mint ahogy arra gondoltak egyébként a tataiak. Mi ezt láttuk meg, és nagyon sok mindent megváltoztattunk már azóta is, hogy minél vonzóbb legyen ez, nem csak a tataiaknak, hanem mindenkinek, aki eljön hozzánk.
1: Víz, zene, virág fesztivál idén is. A vizet értem, ott az öreg tó. A zenét értem, mert hogy alapvetően egy zenei központú fesztiválról van szó. A virág, nem biztos, hogy Tatára gondolok, dolog, hogyha a virágot kimondom, mert hogy a sportából eszembe jut, ugye az előbb említettek szintén eszembe jutnak a virágról, meg a debreceni virágkarnevál jut eszembe.
2: Meg rám is gondolhat.
1: Hát tényleg! Kösz!
2: Igen. De nem emiatt maradt meg a virág, hanem a 33 éves hagyománya miatt. Aha. Ugye azt szoktam mondani, hogy földön, vízen és levegőben szervezzük meg idén is a Vízene Virág Fesztivált, és ennek mindig egy nagyon szép hagyománya volt. Virágkötők, versenyeket szerveztek Tatán. Nem volt cél az, hogy debreceni virágkarnevál szintű esemény legyen, mert teljesen más volt a koncepció, de ez nem csak a nevében maradt meg a virág, hanem tényleg hozzá kapcsolódóan különböző workshopok voltak, kiállítások voltak, tematikák voltak, és ezek a virágkötők itt találkoztak országosan. Az évek során egy picit mindig egyre kevesebb figyelmet kapott, sajnos, és mi pedig két évvel úgy döntöttünk, hogy ezt újra megpróbáljuk, bár nagyon nehéz a virágok ára is, ugye,

0: bálá. Nyilván megvoltak a vízes programok, de abban a 10 évben, vagy 15 évben, ahogy én láttam, csak a zenére koncentráltak. És ahogy mondod, szépen lassan az elmúlt 3 évben elkezdtük ezeket az értékeket, ezeket a hagyományokat visszaépíteni. Még több vízes program, még több virág, és újra műrepülő show a levegőben. Tehát, hogy láttuk, hogy erre van igény a tataiak részéről, a mások részéről is, mert ha pusztán csak zenei fesztiválban gondolkodunk, akkor miért lennénk többek, vagy másabbak más fesztiválnál, vagy akár egy falunapnál, hiszen ha Magyarország élődöket nézzük, azt most már szinte bárhol meg tudjuk tekinteni. Tehát cél volt az, hogy egy családközpontú kulturális fesztivált hozzunk, és ne csak a zenéről szóljon ez.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Tatai Vízzene Virág Fesztivál. Fesztivál igazgatója, főszervezője Jakab Jácint. Mindjárt folytatjuk.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Tatai Víz Zene Virág Fesztivál igazgatója Jakab Jácint ül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer.
2: Hello. Én is köszöntelek benneteket.
1: Már beszéltünk az imént, az elmúlt szűk negyed órában a fesztivál történetéről. Arról még nem beszéltünk, hogy a víz effektíve az a tatai öreg tavat jelenti, és akkor ez azt jelenti, hogy a fesztivál összes helyszíne az lényegében ott szép körben az öreg tó partján valósul meg?
2: Volt idő, amikor szép körben az öreg tó

0: partján valósult meg a Vízen a Virág Fesztivál, amikor a fénykorát élte, akkor teljesen más koncepcióban. Most az Tatai Vár, az Eszterházi Kastély és a volt lovard előtti területet használjuk erre a célra. Ez is egyfajta exkluzív környezetet ad. Aki járt már Tatán, az tudja, hogy ide érdemes elmenni, szuper éttermek vannak, stb. És az öreg tó természetesen pedig ott adja magát azon a szakaszon. És ha vízről beszélünk, akkor ilyen értelemben jelentkeznek ezek a programok is.
1: Hogyha az ember elmegy fesztiválozni, és akkor, hogyha valaki járt Tatán, pontosan tudja, hogy van ott az a szép kis út, körbe lehet járni, vagy majdnem körbe lehet járni a Tatai öregtava. Tehát, hogyha valaki elmegy fesztiválozni, és nem tudom, kettő üdítővel többet iszik a kelleténél. Nem volt példa, hogy akkor úszni szeretnék, fogok is, megyek? És nem kellene, mert hogy tilos.
0: Nem kellene, és tilos. Idén, és hogy minden évben szerveztünk tóátúszást. Ebben az évben csinálnak egy országos tóátúszást a Balatonnál, pont a Vízen a Virág Fesztivál idejében, úgyhogy ez majd jövőre lesz.
1: Jó, de akkor nincsenek ilyen renitensek, akik
0: nincsenek,
1: csak azért is megfüldőznek.
0: Bár tavaly a tankcsapda koncerten beálltak már a tóba, már sokan jöttek össze, és meleg volt, úgyhogy onnan nézték a koncertet, akkor nekik szóltunk, hogy akkor jöjjenek ki, de egyébként nem lehet a tóban úszni, tilos is, csak ha van erre engedély, mondjuk, hogy egy versenyt szervezünk. Ennek megfelelően
1: akkor kordonok, meg biztonsági
0: persze,
1: emberek.
0: Persze, be kell tartani a megfelelő hatóság előírásokat, és így szervezhetünk a tavon bármilyen programot.
1: Egy folyamatosan növekvő fesztiválról van szó, méghozzá létszámában, látogató közönségében is növekvő fesztiválról van szó. Csak a környéknek, a térségnek szól, Tatabánya, Oroszlány, stb. Vagy látva azt, hogy milyen előadókat szerveztettek le idénre. Azért szerintem számíthatok arra, hogy akkor itt Budapestről elég szép számmal elindulnak majd az autók, vagy akár az ország bármelyik részéből.
0: Ez így van, ez cél is egyébként, hogy országos hírű fesztivál legyen újra a Vízen a Virág Fesztivál, és már most látjuk, hogy nem csak Tatáról, Tatabányáról, Oroszlányból, Komáromból jönnek, hanem az ország sok pontjáról. Legutóbb pont volt egy ilyen élmény, ahol éppen Miskolcon jártam, és két idősebb hölgy beszélgetett, hogy hova menjenek nyáron, és nézték a programot, felkaptam a fejemet, hát ők a Vízen a Virág Fesztiválról beszélnek, és mondta, hát Maris, jó programok, lenyug, vonatozzunk le Tatára, olyan régen voltunk, úgyhogy Miskolcról is jönnek hozzánk, mert hogy még így is megéri, azt mondják, megnézik a jegyárakat, megnézik azt, hogy milyen ingyenes programjaink vannak, milyen családi programok, és azt mondják, hogy Tatára el kell mennem, és de jó, hogy van ez a rendezvény, és az ország minden pontjáról jönnek idén.
1: Mindjárt beszélünk majd a zenei programokról, a különböző napokról, mert hogy 4 napos ugye a Tatai Vízzene Virágfesztivál, viszont még előtte nem tudom, hogy mennyire kutakodhatok az életedben, kicsit ilyen szubjektív jellegű kérdésem. Te hogy kerültél bele egyébként ebbe az egész fesztivál szervező szakmába?
0: Hát egy jó 20 éve. 20 éve kerültem bele a rendezvény szervezésbe, és magába a fesztiválok világába is. Akkoriban volt egy tehetségkutató műsor a tévében, ami elindult, és én rocker srácként...
1: Te rocker voltál?
0: Igen, volt hosszú hajam, meg mindent, tehát hogy ráztam is, de azóta már ez kikopott, de a lényeg az, hogy voltak tehetséges zenekarok a Salgótarjánban, én onnan származom, és mindig azon gondolkoztam, milyen jó lenne, hogyha ők megmutathatnák a tehetségüket, vagy valaki őket így összeszervezni egy estére, és mivel én nem tudok se énekelni, ezen élni, azért hát akkor és jobb is szerintem mindenkinek, hogy nem ezen a pályán vagyok, ezért elkezdtem ezt szervezni. És akkor csináltunk egy ilyen tehetségkutatót, aztán csináltunk még egyet, majd aztán úgy hozta az élet, hogy a helyi Vidámvásárba kapcsolódtunk be, padokat pakoltunk, takarítottunk, és akkor megszerettem a rendezvény szervezés világát, tehát abszolút a első lépcsőfokkal kezdtem. Nagy fesztiválok, volt fesztiválon dolgoztam, aztán belepillantottam a Szigetnek a működésébe is, és Feszteger az első nagyobb történet, Éter plusz tehetségkutató fesztivál, és Music Hungary mellette már hozzánk kapcsolódott 10 évvel ezelőtt, és én itt ragadtam, és ezt nagyon szeretem.
1: Te egy tarjáni srác vagy, aki egyébként Tatabányán, Tatán kötött ki?
0: Salgótarjáni vagyok, aki Egerben szervezett fesztivált, aztán Budapestre került, és Tatán kötöttem ki, most már Vízen a Virág Fesztivált szervezek, igen.
1: Jó, hogyha már arról beszélünk, hogy...
0: Nem tervezek tovább menni Győr felé legalábbis.
1: Aztán megjöhet majd egy ausztriai fesztivál, ha más nem.
0: Ki tudja.
1: Jó, hogyha Vízen a Virág Fesztivál, ide hogy keveredtél vele? Szóval, hogy te voltál az, aki azt mondta, hogy akkor én ezt szeretném megreformálni, mert látom benne a fejlődést. működési potenciált, vagy úgy voltak az akkori főszervezők, hogy akkor itt ez a srác a környéken, aki csinál ezt azt, és akkor mi lenne, megkérdeznénk a véleményét?
0: Akkor, amikor a 3 évvel ezelőtt a Vízzene Virág Fesztivál jövőjéről beszélgettek a egyesület tagjai, akikkel egyébként most is nagyon jó kapcsolatot ápolunk, akkor sajnos az volt a helyzet, hogy se pénz, se paripa, se fegyver, semmi nem állt a rendelkezésre, hogy megszervezzék magát azt az eseményt. És bejelentették sajnos a városnak még csak akkor, hogy el fog maradni, vagy nagy valószínűséggel nem tudják ezt az eseményt megcsinálni, és Tata város önkormányzata akkor úgy gondolta, hogy ezt a nagy múltú eseményt nem szabad hagyni, hogy elveszett, keressenek már valakit, aki ebben segít nekik. És hát sok mindenkit megkerestek, és végül mondták, hogy hát van a játszint, kérdezzétek már meg őket, hogy hát ha ebbe belevágnának. És az egyik barátom, üzlettársam biztatott, hogy érdemes lenne ezt átgondolnom. Mondom, persze, hát jövőre teljesen jó, hogy június, a többi van idő ezt megszervezni, és mondták, hogy nem, most. Ezt most kellene, de hát április közepe van. Igen, tudom, de meg tudod csinálni, vagy nem tudod megcsinálni. És pár nap gondolkodási idő után, megnézve a kapcsolati hálómat Budapesten, Egerben, stb., hogy kik az, akikkel ezt a fesztivált meg tudjuk úgy szervezni, hogy ebből a közönség ne vegyen észre semmit. Döntöttem úgy, hogy hát akkor vágjunk bele, de nem volt se előadó, nem volt se technika, nem volt lefoglalva még semmi, és hogy április végén jelentettük be, hogy lesz valami, és június végére, tehát ez egy hatalmas nagy küzdelem volt, és az első tapasztalatok pedig azt mutatták, hogy azok az újítások, amiket már akkor bevezettünk, például az, hogy repoharazunk, meg zárt rendszer, ami a nagy fesztiváloknál vannak, bár kaptunk hideget, meleget, de mostanra az ottani helyi közönség is megérti, hogy ezek jó döntések voltak, és jól sikerült a fesztivál.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Tatai Vízzene Virág Fesztivál fesztiváligazgatója Jakab Jácint. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió. Kulturfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Tatán kalandozunk, ahol hát effektíve 2 hét múlva kerül megrendezésre, vagy 1,5 hét múlva a Tatai Vízzene Virág Fesztivál, és a fesztivál igazgatója Jakab Jácint még mindig itt ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer.
2: Én is köszöntök.
1: Idén is 4 nap, ugye?
2: 4 nap, végtelen élmény.
1: Ezek a napok pedig 25, 26, 27, 28, hogyha minden igaz. Jól van, na menjünk rá a fellépőkre. Látva azt, hogy kiket kértettek föl idénre, ezt nem 2 héttel ezelőtt kezdtétek el szervezni.
2: Most nem 2 hónap át rendelkezésre, és nem is 2 hete kezdtük el szervezni. Így van. Mindenki tudja, aki a fesztivál szakmában benne van, hogy, és nagy fesztivált szervez, hogy amint befejezi az épp aktuális nagy fesztiválját, kb. 1-2 hetet pihen, és már szervezi a következőt, és ez igaz a nagy előadókra is, tehát, hogy mi nekünk már ezt tavaly ősszel, decemberben le kellett minden olyan előadót kötni, akit már jövő évi fesztiválon szerettünk volna látni.
1: Na, akkor menjünk gyorsan neki ennek a bizonyos felsorolásnak. Nyilván nem fog beleférni mindenki. Egyet-kettőt említsünk a legnagyobbak közül, akik érkeznek idén hozzátok Tatára, a Vízzene Virág Fesztiválra, Bagosi Bradeszka.
2: Például ők is nagyon szeretjük őket, teljesség igénye nélkül, csütörtökén pont a Demjén Ferenc és a Hogyan tudnék én nélkület 2 sztárja, pénteken Halott Pénz, Kordő György és Balázs Klári, szombaton Daniel Fi, illetve Bagosi Brothers Company, illetve ilyen Dash, vasárnap pedig Parnograszt, Bájelex. Új elemként hozzuk be a Rocksigetet 12 év után, ahol Bikini, Ossian, keményebb műfajak kedvelői, Leander, Ród zenekar is lesz, Tornócki, All Access,
1: AVS
2: természetesen, illetve Don't Stop the Queen, tehát hogy úgy próbáltuk összerakni az idei zenei kínálatot, hogy tényleg minden korosztály megtalálja maga a kedvére valót, úgyhogy lesz Kalap Jakab és Halmai Gyüttes.
1: Mert hogy gyerkőcöknek is szól, nyilván egy családi fesztiválról van szó. Halva ezeket az előadókat, nyilván már nem tudom, tavaly nyár végén vagy ősz elején leegyeztettétek velük, hogy akkor ők majd érkeznek. Ennyi előadóhoz hány színpad kell játszint?
2: Ennyi előadóhoz 4 színpad kell. 4 színpadot terveztünk idén is, és azt gondolom, hogy a színpadoknak az elhelyezkedése az nagyon jó kis szinergiát fog teremteni magán a fesztiválon, és egésznapos programáradat várja majd a kilátogatókat.
1: Hol vannak ezek a színpadok? Hogyha valaki megérkezik Tatára, leteszi az autót a parkolóban, ugye ott az Öregtó magasságában, akkor már el is indulhat, ehet fagyit, aztán utána jönnek majd az éttermek, mehet be hátra a várhoz, stb. A színpadok hol vannak?
2: Így van, ha megyünk, ha mondjuk a fő központtól indulunk, a központon Műletési központtól indulunk, akkor szépen bejutunk a Várudvarba. Várudvar, ott van 1 színpad, Kecskebástyán van még 1 színpadunk, a gyerekszínpad, megyünk tovább, akkor a Kastélytérnél lesz a nagy mainstream színpad, Kastélytérnél nagy színpad, és a Lovardánál kvázi hátul, a játszótér után pedig a rock nagy színpad lesz majd.
1: Idén ez az egyik újítás, ugyebár, a rock színpad. Ez a te ötleted volt, mint annak idején, aki nagyon benne volt ebben a zenei közegben, akkor szeretnék magamnak egy ilyen kis színpad, ahol én jól érzem magam?
2: Hát nem csak én, hanem na jó, az én ötletem volt. Tehát, hogy mindig is gondolkoztam azon, hogy milyen jó lenne egy rockszigetet csinálni, pláne úgy, hogy van egy ilyen szórakozóhely is Tatabányán, de nem velük egyeztetve szerveztük most ezt a programot, és valóban van ez a közönség, aki igényli. Tehát tavaly, amikor volt a tankcsapda, és ott volt rajta közel 10 000 ember, akkor azt gondoltam, hogy érdemes lenne a rockzenét kedvelőknek is kedveskedni, és kipróbáljuk, hogy működne Tatán újra ez a műfaj, úgyhogy ennek a szellemében szervezzük meg a Rocksigetet és annak nagy színpadi programjait, és természetesen azért is, mert én is szeretem az Ossiánt, a Ródot, a Demjét.
1: És hogyha választani kell, hogy egy Ossián vagy egy Demjén, nem egy ugyanabban az időpontban vannak, de hogyha valaki ugyanabban az időpontban van, és akkor neked, mint fesztivál igazgatónak dönteni kell, hogy melyiket hallgatom meg szívesebben.
2: Én nem tudnék választani, de mind a kettőre elmenni.
1: Ilyenkor egyébként egy fesztivál igazgatónak ez alatt a 4 nap alatt van még dolga, ott kell még, nem tudom, irányítgatni különböző utasításokat, tanácsokat adni, kérni, stb. Stb. Vagy az elmúlt egy évet azzal töltöttétek, azzal töltötted, hogy akkor minden is a helyére álljon, 25-ére mire kezdődik, és akkor te csak megfogod a család kezét, fagyit veszünk, és akkor elmegyek élvezni a fesztivált, én, mint fesztivál igazgató.
2: Hát ez egy nagyon szép álom és vágy. Egyébként, hogyha jól csináljuk a dolgokat, vannak olyan fesztiválok, amelyek már így működnek. Tehát, hogy amit mondasz, az egy valós működési modell. Fesztivál igazgató egy éven keresztül robotol, összerakja a csapatot, a koncepciót, a zenei kínálatot, mindent, hogy összeálljon a fesztivál kezetére, és akkor már csak ő kvázi reprezentatív szerepet tölt be a fesztivál életébe, de mi, nekünk még ezen egy picit dolgozni kell. Tehát, hogyha nagyon jó csapattal dolgozom együtt, hál' Istennek, nagyon jó a vállalkozói kör van már a Vízene Virág Fesztivál mögött, akikkel együtt meg tudom ezt csinálni, és meg is tehetném azt talán idén már először, hogy azt mondom, hogy nem rohangálok egyik színpad után a másik után, de én biztos vagyok benne, magamat ismerve, hogy úgyse tudnék nyugodni, és nem az a típus vagyok, aki kiáll a VIP teraszra és pesgőzik, miközben a többiek dolgoznak, minden ott akarok még lenni.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Tatai Víz Zene Virág Fesztivál fesztiváligazgatója Jakab Jácint. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Soul Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig a Tatai Víz Zene Virág Fesztivál, igazgatója Jakab Jácint ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Én is örülök, hogy itt lehetek.
1: Meg annyi dologról beszélgettünk a fesztivállal, illetve a fesztivál múltjával és jelenével kapcsolatban az elmúlt szűk 3/4 órában. Arról viszont még nem beszéltünk, hogy víz, zene, virág, most ugye ebben az évben hozzá kell tenni, kellene tenni a levegőt is, mert hogy lesz egy ilyen jellegű program is. Már említetted valamikor egy jó fél órával ezelőtt a Besenyei Péter nevét.
2: Így van, nagy öröm számunkra, hogy idén is elfogadta Besenyei Péter Európa és világ műrepülő világbajnok a meghívásunkat, és a tavaly nagy siker után úgy döntöttük, hogy újra fog repülni a Tatai tó felett Péter. Nagyon sokan voltak tavaly, és ez is egy régi hagyománya volt egyébként a fesztiválnak. A körül 5 vagy 6 éve volt utoljára műrepülő bemutató, és ez is az az állam, amit azt mondtuk, hogy vissza kell hozni, mert ezt megérdemlik a látogatók.
1: Ilyenkor ő hol száll föl? Ott Tata magasságában nincs sok repülőtér. Budaörsön felszáll valahol, kirepülés, akkor ott megcsinálják is bemutatóját, aztán vissza.
2: Legutóbb, amikor beszélgettünk, akkor annyit mondott, hogy tulajdonképpen ő 6 percnyire van repülővel a fesztiválhoz.
1: Hát akkor szerintem Budaörs magasságából.
2: Úgyhogy valahol ott szállhat föl, és pikpak pontban akkor, amikor ki van írva, idén 18:30-kor lesz, akkor őt meg fog állni, és első van a Tatai vár.
1: Említetted, hogy te olyan típusú fesztivál igazgató vagy, aki szeret mindenhol is ott lenni. Ott nem szeretnél ott lenni, amikor a Péter csinálja majd ezeket a dugóhúzókat a levegőben, hogy akkor te feljössz autóval, beülsz mögé, és akkor onnan nézed meg a levegőből a fesztivált?
2: Hát gondolkoztam már ezen, de sajnos ez a fajta bemutató nem teszi lehetővé azt, hogy bárki is mögé beüljön, meg nem is szokás, úgyhogy nem, ebben a szerencsében nem lesz részem, hogy Péter mögött ülhessek. De lentről ugyanolyan szép lesz és csodálatos a műsor.
1: Foglalkozunk még egy kicsit azzal, hogy egy családi fesztiválról van szó, ahol ugye nem csak az történik majd, hogy délután, nem tudom, 5-6 magasságában elkezdődik egy koncert, hanem hogyha valaki családdal érkezik hozzá a gyerkőcöt, akkor hát már nem tudom, hogy délelőtt vagy kora délután mindenféle gyerekprogramokkal is találkozhat.
2: Így van, szombaton és vasárnap. Egyébként maga a fesztivál 17 óráig teljesen ingyenesen látogatható, tehát hogy mi nem úgy vagyunk, mint más fesztiválok, hogy üzemi terület és lezárjuk az adott városrészt, hanem átjárható a tataiak, ugyanúgy tudjanak biciklizni, futni, meg lehessen látogatni az éttermeket. 17 óráig ezt mindenki megteheti, és e köré építjük egyébként a családi programokat, kézműves foglalkozásokat, alma, alapjakap koncertet, különböző bemutatókat, a virágkiállítást, ugye, a workshopokat, és napközben valóban 17 óráig mindenféle színes program, várkonyarba, kézműves vásár, vidámpark, óriáskerék, tehát, hogy minden ingyenesen látogatható ilyenkor. Nem használható, de látogatható. És mi abban bízunk, hogy napközben is, aki úgy érzi, hogy az esti programokra nem szeretnek kijönni, hanem csak egy fesztiváli forgatag hangulatát meg szeretné érezni, akkor ez itt megteheti, hiszen lesz nagyon jó gasztronómiai kínálat is, kint lesznek a neszmély borosok is, és önmahás lehet jókat fogyízni.
1: Azért nektek is oda kell figyelni arra, hogy valamennyire rentábilis tudjon lenni a fesztivál.
2: Odafigyelünk meg, természetesen ez egy piac alapján működő fesztivál, de még akkor is azt gondolom, hogy a mostani jegyárakat, amiket meghatároztunk, a többi hasonló fesztiválhoz képest is egy jó 20-30%-kal olcsóbb. Egyrészt, másfelől vannak olyan kedvezmények, azon túl, hogy napközben ingyenes programok vannak, amelyek mondjuk a tataiak belépését is szolgálja, így 50% kedvezményt adunk azoknak, akik érvényes Tata kártyával rendelkeznek. Ennek a vásárlás folyamata már elindult, és ezt elég szép számban használják már ki a tataiak.
1: Szóval 25-e, 26-a, 27-e és 28-a Tatán Víz Zene Virág Fesztivál idén is. Valamikor egy jó fél órával ezelőtt említetted, hogy nagyon szép fejlődés története van a fesztiválnak. A fénykorában, még az előző érában néha 50-60 ezer embert is fel tudott mutatni, és most pedig 30-35-re küzdöttétek föl. Mit láttok? Idén mennyi lesz a látogatói létszám? Meg lesz a 40 ezer? 45 ezer?
2: vetésforgóban bízunk benne, hogy a 45 ezer meg lehet. Ugye a terület nagysága miatt nagyon 40 ezer fölé nem tudunk menni egy idejűleg, de azt abban bízunk és abban reménykedünk, hogy aztán egy bűvös 40 ezer fős létszámot idén is el tudjuk majd érni, az esti órákban is. Úgyhogy négy nap alatt. A vízes programoknál is azt látjuk, hogy nagy az érdeklődés, amik napközben vannak, mert ugye lesz majd kékszalagos vitorlás verseny is, lesz lampionos bemutfelvonulás, különböző tűzzsonglőr bemutatók, hajószentelés, tehát hogy ezekre is nagyon sokan jönnek, úgyhogy ha összeadjuk a napközbeni programokat, meg az esti koncerteket, akkor lehet az, amit te mondasz, hogy ez a 45 ezer meg lesz idén, bízunk benne, hogy igen, ezzel dolgozunk.
1: Legesleg utolsó kérdés a végére játszint, ez pedig az, hogy azt említetted, hogy valamikor sok évvel ezelőtt Csalgótarjánban úgy gondoltad, hogy ha már énekelni meg zenélni nem tudok, akkor én majd szervezek egy tehetségkutatót, és azóta számtalan fesztiválhoz, vagy tehetségkutatóhoz volt már között. Most az elmúlt szűk egy órában elsősorban arról beszéltük, hogy vízzenevirág fesztivál, és hát fesztivál, szervező fesztivál, igazgató vagy. Ezen kívül van még más fesztivál az életedben, vagy te csak arra koncentrálsz, hogy Tata, vízzenevirág fesztivál?
2: Más fesztivál, hogyha
1: kisebb
2: gondolkodunk ebben, akkor nekem a legfontosabb projektem az a vízzenevirág fesztivál most. Van még egy tehetségkutató fesztiválom Egerben, még ez megmaradt 20 év után, és az Éter plusz tehetségkutató fesztivál, az egynapos esemény.
1: Legeslegutolsó kérdés a végére, 4 napon keresztül víz zene virág fesztivál Tatán, a főszervező, a fesztivál igazgató, melyik koncertet, melyik programot várja a legjobban?
2: Hát ez nagyon nehéz kérdés, de azt gondolom, hogy a Dániel Fé és a Bagosi koncertjein biztosan ott leszek.
1: Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Köszönöm én is, minden jót mindenkinek.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is továbbra is a Kultúrfitness. Közeledünk a hét végéhez, már csütörtök van, és ma is van programajánló. Pontosabban lesz Fekete Lacitól, aki már itt van a stúdióban, itt hoztál már. Szia, Laci.
1: Szia, Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. Hát képzeld el, a Média Klikken is elérhető az én egyik személyes kedvenc magyar filmem, és szerintem még sokak nevében beszélhetek, az igazi klasszikus, a Zsaruvér és Csigavér.
0: Sorozat.
1: Ah, így van, hát ez több része is van, ugye a történetben Ötvös Csöpi és Kardos Doktor, a régi harcos társak újra egymástra találnak, továbbra is a Balaton partján, ezúttal ékszerrablók nyomába erednek.
0: Szép... A királynő nyakéke.
1: Pontosan. Pontosan. Szép tájak, izgalom, humor, és hát ugye, mint Bud Spencer és Terence Hill esetében, nagy pofonok, úgyhogy ismét együtt vannak a Csöpi filmek kellékei. Én ajánlanám mindenkinek, visszanézhető.
0: Köszönjük, Laci.
1: Köszi, Roli. Amikor...

0: minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai kultúrfitness végéhez. A mai kultúrfitness első órájában Lotfi Begivel, és a mai kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig a Tatai Vízzene Virágfesztivál fesztiváligazgatójával, Jakab Jácinttal beszélgettem, és mára ennyi. A következő órában a stúdió már Fekete Laci kollégámé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Sunny Rolandot hallottad. Szép estét! Hello.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
3: Köszöntelek, én Fekete Laci vagyok, és most startol a kitekintő, amiben minden héten a nemzetközi könnyűzenei világ legfrissebb és legnépszerűbb dalait mutatjuk be neked. Ma este is megéri tehát velünk tartanod. Már is kezdünk.

0: műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Petőfi Rádió minden magyar, kivéve persze ezt az órát, mivel most startol a kitekintő Fekete Lacival és a nemzetközi könnyűzenei világ legnépszerűbb dalaival. Legelső nevünk az amerikai énekes és dalszerző Coe Wetzel, akit outlaw, azaz idézőjelben törvényen kívüli rock és country zenéi miatt imád a nagy közönség. Hurts Like You című dala még csak pár napos, ennek ellenére azonban már több százezren hallgatták meg online. Ez nem is csoda, mivel dallamos és tipikusan egy olyan zene, ami feltölti az embert, amikor hallgatja. Mondjuk nekem a legtöbb country zene ilyen, én nagyon-nagyon szeretem ezt a stílust. Itt van tehát a tökéletes újraindító Coe Wetzeltől, ez a Hurts Like You.

0: Hallgass magyar zenét online is. A YouTube-on vagy a petőfirádió.hu oldalon.
1: Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.
2: Ide jutottunk, lát.

0: Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket! facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Itt hagyott az utolsó busz, pedig mondtam neki hello, szervusz. Itt hagyott az utolsó járgás, én itt ragadtam a járdán.

0: Velem. Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ebben az órában a kitekintő szól Fekete Lacival, na meg a nemzetközi zenei világ legfrissebb megjelenéseivel. Ezen az estén több olyan előadó is van a műsorban, aki az én személyes kedvencem. Az egyik ilyen sokunk örök kedvence, a The Rolling Stones. A csapat 1962-ben állt össze, és azóta készítik a világnak jobbnál jobb klasszikus rockzenéiket. Az In the Stars egy hete debütált, és azóta majdnem 1 millió alkalommal hallgatták meg csak a YouTube-on. Fú, én imádom a Rolling Stones-t, én nem is húzom tovább, itt a Petőfi, már is érkezik az újdonság tőlük, az In the Stars.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a kitekintő szól. Most Father John Misty egyik legújabb zenéjével folytatom. Ez a The Payoff, ami az amerikai énekes és dalszerző azonos című kislemezén található, amin egy másik dal, a The Old Low. Father John Misty szatirikus dalszövegeiről és excentrikus előadásmódjáról ismert, egy igazi művész, aki a dallamokkal és a szövegekkel mesél. Itt a kitekintőben most tehát Father John Misty következik, ez a The Payoff.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ebben az órában csak a legfrissebb nemzetközi zenék szólnak Fekete Lacival. Soron következő nevünk egy közkedvelt kanadai indie rock zenekar, aminek összesen állítólag 6 tagja van, ám esetenként ez a szám akár 19 főre emelkedhet. Na de a lényeg, hogy a csapat idei aktuális lemeze, a Remember the Humans, május 8-án jelent meg. Ezen hallható eredetileg az Only the Good I Keep című dal, ami nekem nagyon-nagyon tetszik. Őszinte indie rock zene, kicsi melankólikus és elgondolkodtató, míg másrésztről dallamos és felvillanyozó. Zenél tehát a Broken Social Scene itt a Petőfin.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Petőfi Rádió minden magyar, kivéve ha a kitekintőt hallgatod a nemzetközi könnyűzenei világ újdonságaival. A mai műsor utolsó dalát a fiatal, de nagyon tehetséges amerikai énekesnőnek, Tiffany Stringernek köszönhetjük, akinek Supernova című zenéje még csupán pár nappal ezelőtt jelent meg a The Lone Starlet című lemezen. A zenéhez egy nagyon energikus klip is készült, ami igaz, hogy csak egy szobában játszódik, mégis nagyon-nagyon felvillanyozó. Itt a Petőfinek kitekintőben most tehát énekel nekünk Tiffany Stringer, ez tőle a Supernova.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, amiben az elmúlt 60 percben a Petőfi kitekintőt hallgattad. A jövő héten csütörtökön ismét kitekintünk, és elhozzuk neked a világ legnépszerűbb zenéit. Megéri majd akkor is minket hallgatni, addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

0: Szakcsi Jazz Óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először. Meg

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, az egészséges életmód és az étkezés, illetve az asztali etikett világában is fogunk kalandozni, meg kicsit azért majd hát Amerikának a melegebb részeit is belevesszük a beszélgetésbe. Arra gondolok, hogy Miami-ban de szép az élet, és már itt ül velem szemben a stúdióban Polgár Tünde. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Kezdjük azzal, hogy, és most akkor még felejtsük el Amerikát, étkezés, meg nem tudom, otthoni ételek készítése, hogy téged azért az elmúlt években, nem biztos, hogy erről ismert meg a nagy közönség, hogy akkor te milyen kis konyhatündér vagy otthon.
2: Pedig akik követnek, azok nagyon jól tudják, hogy szerintem 2018-ban volt az elhíresült mondatom, hogy a testem nem szemetes, tehát hogy én tényleg ez alapján élem az életemet. Aki már járt kórházba, az tudja, hogy nem akar oda bekerülni, tehát jobb, hogyha odafigyelünk saját magunkra, úgyhogy a saját érdekemben figyelek az étkezésre, az életmódomra, még arra is, hogy hogyan viselkedem, mert hogy az etiketnek is fontos szerepe van abban, hogy hogyan táplálkozunk szerintem.
1: Igen, mert ezzel kapcsolatban eleddig is ez a beszélgetésünk indító oka. Kettő könyvet látott napvilágot. Igen. Ezzel kapcsolatban, hogyha jól mondom. Az egyik, az első, az kifejezetten arra vonatkozik, hogy akkor milyen kártyákat kell nyomtatni, hova kell tenni a villát, milyen sorrendben kell a poharakat lepakolászni, és akkor mi az, amit csináljunk, hogyha esetleg a nem tudom milyen arab sejk átjön hozzánk.
2: Nem csak az arab sejk. Most miért ne láthatnánk vendégül a saját családunkat is úgy, hogy megadjuk a módját.
1: Jó, de a tesómnak nem fogom kipakolni a paprikás krumplihoz a 22 poharat.
2: Ne is pakold ki nekem 22 poharat, de egy kicsi díszítést tegyél oda, egy picit olyan szépen tálalj, legyen színes az a tányér, hogy jobban élvezzétek ezt az együtt eltöltött kis néhány falatocskát.
1: Ebbe ennyire beleástad magad, hogy akkor mi az etikett, vagy nem tudom, ezt hoztad magaddal, vagy a különböző rendezvényeken, ahol voltál, voltatok, nem tudom, belédivódott a bőröd alá.
2: Nem, ez még jóval az RP előtt kezdődött, tehát Borsod külsőn annyira nem igazán üldöztek, hogyha nem ettem a vajas kenyeret késsel, villával, bár elég nevetséges, az édesapámnak ez fontos volt. Aha. Ő különböző ilyen fogadásokat rendezett, csinált, vendéglátós volt, és neki fontos volt, hogy mi otthon szépen együnk. Aha. Tehát nálunk, mikor átjöttek a haverok, akkor kicsit meglepődtek, hogy tányér fölött eszik a vajas kenyeret, és sokszor ott van a szalvéta, meg a kés, meg a villa, és nehezen értelmezték ezt a lekváros kenyérnél is, de édesapámnak ez fontos volt, hogy ezt megtanuljuk. De aztán később, amikor a pénzügyi világban kezdtem el dolgozni, és rájöttem, hogy én egy kicsit süttyó vagyok, tehát hogy nem tudom, hogy kell viselkedni. Volt Londonban egy teázás. Hát én azt gondoltam, hogy fogom a csészémet, iszom a teámat, és akkor mi van, kicsapom oda a filtert, hát nem. Ott ez egy másfél órás mutatvány volt, különböző kis szkúnokkal, egy hegyni étellel, mindenki másképp csinált, azt se tudtam, milyen rendezvényen vagyok, és akkor azt mondtam, hogy én itt bajban vagyok, nekem segítség kell.
1: És akkor jobban beleástad magad önszorgalomból ebbe a bizonyos szabályrendszerbe, a különböző étkezéseknek, vagy teázásoknak, vagy gasztronómiai együttléteknek az etikettjébe?
2: Enni imádok. És ez az egész körítés hozzátartozik az étkezéshez, meg a társas érintkezésünkhöz. Számomra az etikett az a társas érintkezés kressz szabályrendszere, és miután otthon azért nem ezeket tanultam, ezért amikor olyan helyre kerültem, nekem ez egy fantasztikus mankó volt, hogy én tudom, hogy mit hogyan kell, hogy hogyan kell viselkedni, hogyan kell köszönni, hogyan kell kezet fogni. Már amiatt nem kellett legalább görcsölnöm.
1: Azért érdekes mindaz, amit mondasz, mert ahány náció, ahány ember, annyiféle étkezés. Hogyha elmegyünk az olaszokhoz, és akkor ott nem tudom, az egész család összegyűlik, és a mamma kiteszi a pasztát, akkor ott nincs olyan, hogy befogom szépen a számat, és akkor egyszer csak mosolygok egyet, mert ott ember nem tud megszólalni, vagy túlkiabálni a másikat, mindenki is dumál. Hogyha veszünk egy magyar, nem tudom, családot, akik egy tanyán élnek, azok viszont leülnek szépen, és akkor megeszegetik a kis kajájukat, és nem biztos, hogy beszélnek egymással. A franciáknak, az amerikaiaknak az étkezése mindegyik más.
2: Természetesen, és ezzel is jobban megismersz egy kultúrát. Volt, hogy mi a sivatagban az ott készült ételt kézzel lábbal lettük, tényleg szó szerint. Hát a tuaregeknél az volt. Igen. A szokás, hogy volt egy kis lepényed, és az volt a kanalad. Ezzel megint közelebb kerülsz egy néphez, megint megismered őket jobban. Balkezes vagyok. Én az arab világban non-stop bajban vagyok, mert ugye nem kéne használni a balkezemet, mert hogy azt ugye másra használják. És hát már van, hogy ráülök, meg átraszorítom, meg mindent csinálok, hogyha olyan helyen vagyunk, hogy Hogy ne legyen kellemetlen, hogy viselkedek.
1: Hogy ástod bele magad ennek a szabályrendszerébe, az etikettjébe úgy, hogy csak nem tudom. Említetted, hogy egy teázáson voltál, nem tudom, egy ilyen felső 10 000 körben például. Nyilván másképp működik a teázás, mint hogyha valahol London külsőn az ember bemegy egy akármelyik házba, és akkor ott megisszák a délután 5 órai teájukat. Szóval, hogy csak ez érdekel, hogy akkor nem tudom, bizonyos szint fölött mi történik, vagy hogy a különböző nációk hogyan reggeliznek, ebédelnek, vacsoráznak, tök mindegy, hogy milyen társadalmi réteghez tartoznak.
2: Abszolút. Tehát mi voltunk Tibetben olyan helyen, ahol egy hegyi serpánál voltunk vendégségben, akkor ott úgy ettünk, úgy ittünk. Ott van például a késbak, ugye, amit azért sokan általam ismertek meg. Az abszolút a polgári Magyarország egyik fontos eszköze volt, hiszen...
1: Várj, még mielőtt folytatnád, tehát késbak, ez az jut eszembe, életemben nem hallottam még el. Egy kis fadarab, amire ráteszed a kést, és ne, ott van a tányér
2: nem
1: mellett.
2: Nem, azért ez általában mondjuk ezüstből vagy fémből készül, és pont azért készült, mert hogy az egyszerű polgárnak nem volt annyi evő eszköze, mint az uraknak, hogy minden fogáshoz másikat használjon, így le tudta tenni, pihentetni tudta, nem lenyolta azt a kést, hanem csak úgy szépen letette, és tudta újra használni.
1: Ez azt jelenti, hogy akkor lényegében nem kell 12 kés, csak egy, és akkor van egy ilyen eszköz a tányérod mellett, de nem a tányéron hagyod, mert az jelent valamit, hanem hogy akkor two in one, vagy 3 az 1-ben, nem is 2 az 1-ben, hogy akkor ezzel a kis eszközzel még tudjuk használni akár a kést, akár a villát, akár az akármit.
2: Így van, de szerintem ezt a polgárosodó Európa a japánoktól lopta, ugyanis ott ugye a pálcikáknak van külön ilyen kis tartója.
1: Mi a legkülönlegesebb, vagy a legfurcsább szokás, amivel találkoztál az asztali etikett, vagy a gasztroetikett kapcsán?
2: Hú, engem már nem lehet meglepni. Tehát komolyan, én már ettem bogarat is kézzel és késsel villával is, tehát nem, inkább nem is sorolom fel, mennyi hülyeséget összeettem, mert mindenütt szeretem megkóstolni a helyi nevezetességeket. Nem lehet már meglepni. Nem lehet.
1: Számtalan helyen étkeztetek már nyilván hírességekkel, nagyokkal, kicsikkel a világ különböző pontjain. Van olyan gasztronómiai együttlét, egy vacsora, egy fogadás, egy akármi. És hát tudjuk, hogy azért például az angol királyi családban, az amerikai elnöknél, hogyha valaki ott egy fogadáson részt vesz, ott azért sokkal nagyobb szabályszerűségek vannak. Van olyan, ami még nem voltál, és kicsit félve tennéd be a lábadat, hogy itt lehet, hogy szintén elveszett vagyok?
2: Ez biztosan így van, mert ezek protokollális rendezvények, tehát ugye ennek a nagy szakértője Görög Ibolya, az egészen más, mint az etikett, az még egy fok, tehát ott már tényleg minden számít. A legkevésbé mondjuk egy ilyen ázsiai, mondjuk császári családhoz tartozó vacsorát vagy ebédet mernék bevállalni, mert hogy én voltam te a ceremónián ott, de hogy a 8 órás képzés alatt odáig nem jutottam el, hogy kell jól fogni ezt a csészét, ahogy a japánok fogják, szóval azért az egy olyan dolog, hogy ahhoz, hogy te vendégségben mehess oda, legalább 2 évet tanulnod kell.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Polgár Tünde, a közelmúltban látott napvilágot a legújabb könyve. A címe az, hogy Terítéken az étrendem. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Polgár Tünde ül velem szemben a stúdióban. Broker, riporter, könyvszerző, gasztroszakember, meg annyi mindent mondhatnék, még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Örülök, hogy itt lehetek.
1: Említettem bizonyos titulusokat vagy foglalkozásokat veled kapcsolatban. Mi az, amit mondani kell, hogyha hivatalosan szeretnélek bemutatni, nem egy ilyen 5 órás teázás kapcsán, hanem hogy azt mondani, hogy valami, akkor a Polgár Tünde után mit kell most hozzátenni?
2: Ezzel mindig gondban vagyok. Nem szeretem az influencer kifejezést, nem érzem magam szerzőnek csak azért, mert van 2 könyvem, broker már régen nem vagyok, üzletasszony, hát szó-szó, de mégsem az a kategória. Ezzel mindig gondban vagyok.
1: Hogy jutottunk el odáig, Tünde? És nyilván ez kicsivel hosszabb kifejtős kérdés lesz, vagy a válasz majd az lesz erre, hogy most 2026-ban itt ülünk, megjelent a második könyved, említetted, hogy bizonyos étkezésekkel bajban voltál, én említettem egy Amerikát, de említetted azt, hogy az üzleti világ, meg a pénzvilág, stb. A kislány Borsodban, ott annak idején pár évtizeddel ezelőtt. Tehát, hogy nyilván elég hosszú és elég nagy utat járt be, hogy akkor azt tudjuk mondani így 2026-ban itt az A38-on, hogy akkor itt ez a könyv.
2: Hát akkor volt néhány nyár, amit csavar válogatással töltöttem nyári munkaként, tehát sok mindenre tudtam gondolni, de a csavarokra már nem nagyon. Akkor azt gondoltam, hogy vagy tanár, vagy színész leszek. Egyik se jött be. Úgyhogy egész más terveim voltak. Maga a pénzügyi világ csak azért jött, mert én nem akartam még felnőni, és akartam még tovább tanulni, és úgy gondoltam, hogy a kereskedelmi után nekem kell még valami, amit elvégzek, és akkor indult az első brókerképző, hát halleluja, ugorjunk bele fejest. És elég vicces volt, mert még a rothadó kapitalizmusból kellett vizsgáznunk, mert még csak olyan könyv volt, de hát már nem azt éltük. Úgyhogy ez egy érdekes kirándulás volt. Nem tudom, nekem mindig alakult az életem, mindig jött valami újabb kihívás, mindig akartam valami újat tanulni, és így jutottam egyről a kettőre.
1: Te tőzsdén kívüli papírokkal foglalkoztál, igen, ugye? Aztán utána jött majd a riporter kerestetik, ahol a második helyezést érted el, ha minden jól megy, és akkor e kapcsán volt egy nagy találkozás, hogy presszer énekli.
2: Kicsit később volt, akkor először a méltán vagy méltatlanul elhíresült Nap TV-ben kezdtem először dolgozni.
1: Az nem az Anetka, vagy valami
2: nem,
1: ilyesmi?
2: Nem, ez a gyárfásféle Nap TV volt, úgyhogy egyszer, amikor írt rólam az Élet és Irodalom az egyik interjúmról, akkor mondták, hogy jó, hát akkor ez most csak 3500 lesz, mert ott van a dicsőség is. Úgyhogy ez egy érdekes világ volt. Majd utána a riporter kerestetikből kerestek meg az RTL-esek, mert úgy volt, hogy lesz egy gazdasági híradó, ami aztán nem lett, de végül is ott ragadtam, és nagyon szerettem azt a világot. Volt egy Mi mennyi miért című műsor, talán pára nem

0: emlékeznek rá, amikor tényleg a fogkefének egészen a sörteig lementünk, hogy mi mennyibe kerül benne.
1: És akkor utána jött majd egy találkozás, ez azért hozom be, ugye, mert hogy olybá tűnik, hogy az elmúlt hát évtizedekben nyugodtan mondhatom, egy nagyon példás családi házas életet éltek, hogy a ti kapcsolatotokban nincsenek ilyen kiugrások. Ti úgy nagyon jó megvagytok egymással.
0: De ezt azért senkinek nem mondanám, hogy mi soha nem veszekszünk, nem vitatkozunk, és nem repül fél évente egyszer a, nem tudom, a gombapörköl, tehát hogy azért mi ugyanúgy temperamentumosok vagyunk, viszont megoldjuk a gondjainkat, tehát megpróbálunk összecsiszolódni. Hát most már 26 éve csiszolódunk, most már talán már elég jó úton vagyunk, de az RP-val való találkozásomat is pont egy ilyen mi mennyi miért forgatásnak köszönhettem, amikor a régiség piacról forgattunk, és akkor találkoztunk először.
1: És erről még nem beszéltünk, hogy ez is befigyelt utána az életedben, mert beszéltünk arról, hogy tanár szerettél volna lenni, vagy színésznő, vagy akármi, aztán broker lettél, és amikor az RP-val találkoztál, tudniillik a kedves pároddal, a férjeddel, akkor viszont jött majd az, hogy akkor kicsit jobban beleásod magad a régiségek és a műkincsek világába, és abból is tettél állítólag vizsgát.
0: Abszolút. Ékszerbecsűs és műtárgybecsűs vizsgám van. Imádom. Ez olyan, mint egy nyomozás. De egy tárgyat vallatni, faggatni, hogy merre járt, ki volt, mit történhetett vele, az egy fantasztikus dolog. Hát gondolj bele, egy 200 éves tárgy hány életen keresztül szolgált embereket, mennyi mindent láthatott, ha így vesszük, és mi minden nem mehetett keresztül.
1: Ő nyilván hatással van rád, mert hogy fogtad magad, és akkor ő már akkor benne volt ugyanis ebben a világban, és akkor te kicsit idomultál ehhez. Te mennyire vagy hatással rá? És akkor azért a kérdés, mert hogy te belástad magad például a gasztro világába, vagy nem tudom, az egészséges életmód világába, ami nekem az RP-val kapcsolatban szembe jön, az, hogy akkor nagy autó, szivar, és köszönöm, meg vagyok, meg eszek finomat. De hogy ő egy gombapörköltet meg tud-e csinálni, vagy ilyesmi, azt nem tudom.
0: A szivarról hamar leszoktattam, mert nem egészséges, és vigyázunk az egészségére. Valószínűleg meg tudna csinálni egy gombapörköltöt, de hogy utána lehet, hogy egy kicsit a konyhát tatarozni kell, nem biztos, hogy nem. Megcsinálja a maga módján. Megszerettettem vele szerintem a főzést, szeret főzni. Csak olyan, mint minden férfi, tehát hogy 42 kanállal kóstol, és mindegyiket ott hagyja valahol úgy, ahogy van, ezt a nők, ezt szerintem jól ismerik, mindenütt ott van valami ragacsos kanál.
1: És én oda kuppintasz neki a kanállal a kis kezére, hogy ne tedd már oda, nem látod, hogy éppen itt takarítanék, vagy csinálnám rendesen?
0: Nem, ezt már rég elengedtem. Hmm. Tehát olyan megtisztelő, hogyha valakinek a párja főz, úgyhogy nem kötök ebbe bele. Nem, szeret főzni.
1: Szeret főzni? Mi a kedvenc étele?
0: Hú, ő nagyon tudatos, tehát ő is elindult ezen az úton, és sok nyerset eszik, tehát nyers zöldségeket, nyers gyümölcsöket. Hogy mit szeret? Annak idején megpróbált elcsábítani engem egy fűszeres... Mi is volt? Ja, igen. Oilo and pepperoncino spagettivel. Hát kicsit túltolta benne a csípős dolgokat, de lehet, hogy azért, hogy megígyük azt az üvegbort, nem tudom. Úgyhogy szereti az olasz konyhát nagyon, de most már meg rá tudtam venni, hogy sushi tegyen. Tehát ez számomra egy fantasztikus dolog, mert előtte mindig hát így bottal nem piszkálta volna ott a tányéron azokat is kis karikákat, most meg már megeszi és szereti.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Polgár Tünde üzletasszony, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Sani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Polgár Tünde üzletasszony, illetve hát a gasztró egyik szakértője ül velem szemben a stúdióban, a közelmúltban látott napvilágot. A legújabb könyve, a cím az, hogy Terítéken az étrend, de még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello.
3: Én is köszöntök mindenkit.
2: Az imént már arról beszéltünk, hogy most már végre a kedves párod, a férjed, az Árpi megeszi ugye a sushit, de hogy a konyhában nem biztos, hogy megfelelő módon működik, hogyha bármit el kell készíteni, mert mindig mindent ott hagy valahol. Még mielőtt folytatjuk az új könyvvel, azelőtt ti most ilyen két laki életet éltek, nem? De bár.
3: Így igaz.
2: Magyarország és Amerika?
3: Így van, Florida.
2: Honnan jöttél? Egyébként nyilván innen a kerületből valahonnan, vagy Budapestről valahonnan, de hogy csak azért érkeztél haza, mert hogy megjelent a legújabb könyv, vagy nem tudom, ilyenkor nyáron itthon töltitek az időt?
3: A nyarat mindig itthon töltjük, szeretjük.
2: Hát most már melegebb van, mint Floridában.
3: Lehet egyébként, elég vicces, de lehet. Úgyhogy ez teljesen normális, hogy a hideg teleket ott kibekkeljük, és utána jövünk haza a kis tavaszi pacsirtákkal és madarakkal.
2: Milyen az élet Floridában egyébként? Nekünk magyaroknak nyilván ilyen, nem tudom, filmélményeink vannak, hogy Bud Spencer, Terence Hill hányszor forgatott ott akármilyen filmet, no, de hát hogyha elmész, akkor ott is ugyanúgy élnek emberek, mint bárhol máshol.
3: Persze, és Florida is egy hatalmas területen fekvő ország, ugye az Egyesült Államokon belül egy állam, és mi a golföböl partján lakunk, nem a Miami oldalon, tehát teljesen más. Tehát ez olyan, mintha Buda meg Pest. Már bocsánat, aha, minden Miamit kedvelőtől, de hogy én nem akarok 3,5 órát ülni a dugóban azért, hogy eljussak valakihez vacsorázni, hát attól megőrülök. Úgyhogy a mi oldalunk egy picit más, lassabb. Sokan azt mondják, hogy kicsit nyugdíjas falva, viszont pont emiatt biztonságos, gyönyörű, minden van nálunk is, Sarasota egy kvázi falu, de a színháztól az operáig mindent megtalálhatsz ott.
2: Az van, hogy ha összekeverjük ezt a két topikot már, mint hogy az életet Amerikában, illetve a gasztrót akkor, és te ugye egy borsodi lány vagy alapvetően, tehát hogy ott túrórudit nem eszel, ott ugyanazt a csirkepaprikást nem tudod elkészíteni, mint itthon, mert alapanyagok tekintetében persze nagyon sok minden, vagyis nagyon sok jó alapanyag van Amerikában, de azok nincsenek, ami egy magyar konyhához kell, vagy nem biztos, hogy olyan minőségben, vagy ugyanúgy megvannak.
3: De csak azt hiszed, rafkós nép a magyar, az ott lévő magyarok megoldják, hogy mindenből van.
2: Bokacsizmában viszed ki a paprikát?
3: Nem, megoldják. Tehát van, aki tésztát csinál, a másik kolbászt tölt, tehát minden van, amit el tudsz képzelni. Ahol mi élünk, ott egy ilyen 9-10 ezer magyar él azon a részen, Sarasota, Bradenton ériába, úgyhogy nem fog ki rajtunk senki. Van, aki dobostortát süt, minden van, kürtös kalács van, bármi van, hogyha az ember ezt kívánja.
2: Ennyire összetartóak vagytok ott, ti magyarok?
3: Nem.
2: Floridában?
3: Nem, sajnos a magyarok sehol nem igazán összetartók. Itt is megvan az egyik klub, a másik klub, az egyik szövetség, a másik szövetség. Ez a része sajnos nincs meg, de a kultúrát mindenki nagyon szereti tartani, és fontos.
2: De azért, mert az iménti mondataidból kiindulva nekem, az a kép rajzolódott ki a fejemben, hogyha nem tudom, ennétek egy szelet dobostortát, akkor pontosan tudod, hogy kit kell felhívni, aki 12 házal allébb rakik, és akkor nem tudom, 3 óra múlva már ott teszed az egyébként majdnem jó dobostortát, amit nem tudom, itt a Zserbóban csinálnának.
3: Igen, de ez nem jelenti azt, hogy összejárunk.
2: Ja, tehát hogy a kettő nem kapcsolódik egymáshoz.
3: Nem.
2: Hogy néz ki az, amikor Polgár Tünde főz?
3: A Polgár Tünde úgy főz, hogy először kitakarítja a konyhát, az Árpiától mindig idegzsábát kap, hogy miért kell azzal kezdeni, hogy mindent letakarítok, de mindig elmondom neki, hogy én csak tiszta területen tudok dolgozni. És amit leginkább szeretek, amikor nincs otthon semmi. Mind ismerjük, a nincs otthon semmi, az nem azt jelenti, hogy nincs otthon semmi, hanem mondjuk ott kornyadozik egy fél cukkini, egy kis karalábé, néhány sárgarépa, már úgy kicsit, hát már mindennek lehet nevezni, de egészségesnek nem, és ha ebből kell valamit alkotnom, ezeket imádom. Nem mondom, hogy mindig tökéletes a végeredmény.
2: Ez azt jelenti, hogy akkor nyilván, hogyha az ember könyvet szeretne készíteni, akkor előre megtervezi, hogy mi az, ami benne lesz majd, vagy mi az, amit nem tudom, az elmúlt hónapokban készített és kis átalakítással az majd jó lesz egy receptnek a könyvbe. Ilyen is előfordul nyilván az életedben, hiszen már két könyved látott napvilágot, de hogy akkor az is előfordul, hogy szimplán csak úgy nem tudom főzni el valamit, és akkor azt talán majd rögzíted, és kisfilm is lesz belőle, és akkor lássuk, hogy mi az, amit találok még. Szóval mind a két út megvan az életedben.
3: Abszolút. Ugye az első könyvem az a vendégvárásról szólt, és barátaink ismernek, hogy én mindenkiről van egy kis listám, hogy mit eszik, mit nem, mit kapott legutóbb, mi ízlett neki, mi nem, azért, hogy ne legyen az, hogy valakit nem tudok olyan szeretettel fogadni, mert számomra valahol a másoknak főzés az egy szeretet kifejezése is. Tehát az együtt evés is egy szeretet nyelv is tud lenni, hogyha nem csak bekapunk gyorsan valamit.
2: Belléfogások voltak már tűnni az elmúlt években.
3: Erről ne kérdezz, Árpit inkább ne kérdezz meg, mert neki mindig csak azok jutnak eszébe. Tehát például van a fekete rizs, amivel nagyon régóta kísérletezem, hogy egy bizonyos desszertet szeretnék vele csinálni. Most nem olyan egyszerű a családomban, ahol az egyik gluténérzékeny, a másik laktóz, a harmadik fitness diétám van, a negyedik pedig vegán. Tehát nálunk egy ilyen hétvégi főzés az tényleg egy ilyen külön konyhai programot jelent, hogy mindenkinek tudjak valami finomat adni, és ez a desszert még mindig nincs kész. Ebbe a könyvbe bekerült volna, ha megelégedett lettem volna vele, de még mindig nincs kész. Ez a legjobb kihívás. És amit még imádok, hogy bárhová elutazunk, eszem valami finomat, gyorsan leírom a telefonom, hogy miket éreztem benne, és megpróbálom megcsinálni. Az egy akkora játék. És mikor csinálok egy olyat, amit mondjuk egy Michelin csillagos séfnél ettem, olyan büszke tudok lenni magamra, pedig valószínűleg nyomába nem ér annak, és nem hasonlít teljesen. De az enyém.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Polgár Tünde, a közelmúltban látott napvilágot a legújabb könyve, a címe az, hogy Terítéken az étrendem. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Polgár Tünde ül velem szemben a stúdióban. A közelmúltban látott napvilágot a legújabb könyve, a címe az, hogy Terítéken az étrendem. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia.
2: Én tündé. Is köszöntök mindenkit.
1: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk háromnegyed órában, többek között Amerikáról, többek között dobostortáról, meg arról, hogy lettél bróker, aztán meg majd becsűs, meg minden is. Arról viszont még nem beszéltünk, hogy ez a legújabb könyv, ez lényegében hát ilyen 50 pluszos hölgyeknek és uraknak, vagy kérdezem, vagy uraknak is mutat olyat, ami egyébként gasztronómiában, étkezésben, stb. Egy kicsit az életük jobb átételéhez hozzájárulhat.
2: Minden korosztálynak. Azért emeltem ki elsősorban a 40-50 fölötti nőket, mert itt vagyunk általában elveszve, és saját magamon is éreztem, hogy bizony már más rosttartalom kell, másként kell táplálkoznom, máskor kell táplálkoznom, ahhoz, hogy jól érezzem magam. És itt nem csak a telítettségről beszélünk, hanem a fizikai, a szellemi, a lelki egészségünkről is, mert ez ugyanúgy hozzátartozik ahhoz, hogy boldogan és vitálisan éljük meg ezeket az évtizedeket is.
1: Terítéken az étrendem, akkor ez most egy receptkönyv, egy szakácskönyv, vagy egy életmódkönyv, vagy próbálod vegyíteni ezt?
2: Talán egy iránymutatónak nevezném inkább, van benne egy 28 napos étrend reggelivel, ebéddel, vacsorával, valahogy hogyan tudunk átállni egy picit kevesebb húsra, több babra, borsóra, lencsére, gombákra, hogy megadjuk a testünknek azokat, amikre szüksége van, és hogyha valakit egy picit el tudok indítani ezen az úton, azt gondolom, hogy akkor már tettem valami jót.
1: Mióta fejleszted ezeket a recepteket, amik belekerültek ebben a könyvbe?
2: 18-20 éves voltam, amikor refluxom volt, és rájöttem, hogy valamit tennem kell a táplálkozásommal, és akkor elkezdtem a testemmel kísérletezni, hogy mit szeret, mit nem, és pár év alatt eljutottam oda, hogy nem kell egy gyógyszert szednem, mert rájöttem, hogy mit szeret és mit nem. Innentől kezdve pedig ez úgy folyamatosan alakult, és folyamatosan tettem hozzá újabb és újabb rétegeket.
1: Hal van benne, nagyon sok nyilván, mert az egészséges, ezt nagyon tudjuk. Azt mondtad, hogy kevesebb hús. 40-50 fölött együnk kevesebb húst, mondod ezt a férfiaknak, akik egyébként húskrumpli, köszönöm szépen.
2: Mondom a férfiaknak, igen, és na, esetleg zöldségeket beszélek, az azért van, mert sok zöldséget eszem, mert ez a legfontosabb, amit elfelejtünk. A nagyszüleink még nagyon jól tudták, hogy sok zöldséget, gyümölcsöt kell enni, mi meg valahogy elkényelmesedtünk, és ezen kell egy picit változtatnunk, és a férfiak is, hogyha ezt játékként fogják föl, meg kihívásként, akkor fantasztikusat tudnak ők is alkotni, mert nem olyan bonyolult.
1: Hol készült a könyv? Amerikában, vagy itthon Magyarországon?
2: Itthon Magyarországon készült.
1: Elkészült a könyv, Terítéken az étrendem. Ezek a bizonyos receptek, amik benne vannak, ez nyilván mint saját fejlesztés. Van olyan a sok recept közül, ami bekerült, amit nem tudom már évek óta gründolsz magad előtt, és valami még mindig hiányzott belőle, egy icipici fűszer, és most nem tudom, a fotózás előtt 2 nappal találtad meg. Szóval, ami nagyon hosszú fejlesztést igényelt.
2: Az egyik alapanyaggal volt ilyen gondom, a süngomba. Tehát ez Európában nagyon sok helyen létezik, van terem, és elfelejtettük, holott például a mentális egészségünknek nagyon-nagyon jót tesz, és mikor megszületett az első kis süngombám azon a borzasztó kis szörnyű kis tömbön, amit termeltem, akkor én olyan boldog voltam, hogy madarat lehetett volna velem fogatni, és így került be például egy süngombás recept a könyvbe.
1: Találkoztam pár évvel ezelőtt a süngombával porformájában. Nyilván sokkal egyszerűbb dolgozni vele, nem tudom, egy gombapaprikásba szórsz egy kicsit belőle, és akkor már is benne van. Ezek szerint akkor te nem így használtad a süngombát, hanem hogy rendesen megtermesztve, és akkor megpucolva, felvágva, és akkor ebből csináljunk valamit.
2: Így van, de gombaporral sincsen semmi baj, csak használjuk, mert a kognitív készségeinknek nem árt, hogyha nem a demencia lesz a legfontosabb része, mondjuk 60-70 fölött.
1: Megszületett most ez a könyv, említetted, hogy 28 napos kihívás, challenge is van benne?
2: Inkább egy mankó. Nem szeretem a diéta kifejezést, mert annak mindig van vége. Ez egy életmód, tehát az egészséges életmódnak nincs vége, nincs szavatossági ideje, és folyamatosan változik. Tehát nem lehet azt mondani, hogy jó, akkor most 4 hét múlva már minden rendben lesz, és akkor jöhet újra a pacal pörkölt, nem tudom, zsíros deszkával.
1: Pedig az milyen finom.
2: Jó, hát módjával, abszolút, módjával, csak nem mindegy, hogy mikor eszed, mennyit eszel belőle.
1: Most akkor köszönöm szépen, hátradőlés van, és akkor kicsit kiállok a konyhából, mert eleget főztem az elmúlt hónapokban, és akkor most nem tudom, szeretnék mással foglalkozni, vagy közben azért zajlik a további receptfejlesztés.
2: Abszolút, ez egy olyan dolog, amivel soha nem fogok leállni, és ami fontos, hogy ennek a könyvnek is van egy része, ahol már egy kicsit úgy cibálgatom a fűszernövények, a gyógynövények bajszát, mint például a porcsin, tehát nem drága dolgokkal készülnek a receptek ebben a könyvben, hanem inkább olyasmivel, amit esetleg elfelejtettünk, és ott van a kertben, nő, mint a gaz, és sokkal egészségesebb, mint a tabletták, amiket veszünk.
1: Beszéltünk már arról, hogy milyen példás kapcsolatban éltek ti az Árpival. Kicsit szeretném ezt, nem tudom, látni. A lelki szemeim előtt van egy film, vagy legalábbis egy kép, egy ilyen beszélgetés közöttetek, nem tudom, hónapokkal ezelőtt, egy évvel ezelőtt, egyszer csak oda mentél az Árpihoz, nem tudom, kint ült a kertben, vagy van, hogy Árpi, csinálok még egy könyvet, és akkor oda csapott homlokán, hogy jó van, csinál, vagy hogy történt?
2: Hasonlóan történt, csak akkor rögtön az volt az első, hogy most akkor megint napokon keresztül napi 5 előételt meg desszertet kell majd ennem. Tehát rögtön abban volt, hogy úristen, mert hogy otthon nálunk történik a fotózása a könyvnek, hogy akkor ő most szegény, most majd egy nap 5 desszertet tud enni, és nem kapja meg a reggeli ebéd vacsorát, ahogy normális, hanem valami más kell majd ennie. De sokat segített, úgyhogy, és jó kísérleti alany volt.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére tűni, mert hogy közeledünk a beszélgetés végéhez. Említetted, hogy voltak olyan gasztronómiai, vagy nem tudom, közösségi helyzetek, ami gasztronómiával, teázással, étkezéssel kapcsolatosak, ahol pár évvel ezelőtt még kicsit elveszettnek érezted magad. Melyik volt a legmeghatározóbb, hogyha visszagondolsz az elmúlt évek összejöveteleire, tapasztalataira, melyik volt az, amire azt mondod, hogy sosem gondoltad volna, hogy ezen valaha is ott tudsz lenni, vagy egy ilyenen valaha is ott tudsz lenni, és aztán lám, valósággá vált.
2: Lehet, hogy meg fogsz lepődni, de ez abszolút nem egy fancy dolog. Tibetben történt, amikor egy serpánál voltunk a házában vendégségben. Ugye mi forgatjuk is sokszor a kis útjainkat, és hát azt az arcot senki nem fogja elfelejteni, amikor én belekortyoltam a desszertként kapott jakvaj teába, jakvaj karamellel. A szaga is olyan volt, mint a büdös kéthetes zokni, az íze meg még inkább, tehát ott azért nem tudtam szépen tartani az arcomat, de lenyeltem, megettem.
1: Nyilván különleges élmény volt. Igen. Hogy jó vagy rossz, azt majd mindenki eldönti magának, mert hogy erre vonatkozik az utolsó kérdések egyike, hogy számtalan helyen megfordultatok a világban, és nyilván a gasztronómia az egy nagyon fontos dolog, hogyha az ember elutazik, hogy ott belelásson abba, és megkóstolja az ottani a helyi ízeket. Mi volt a legrosszabb, amivel valaha találkoztál? Ez a jakvajteja volt, vagy volt ennél rosszabb?
2: Ennél az a rosszabb, amikor valahová elmégy, és úgy gondolják, hogy a vendég van a szakácsért, és nem az étterem a vendégért. Ezek a legrosszabb élmények, pláne, hogyha mondjuk valahová egy több hónapos, akár fél év, egy éves várólista után kerültél be.
1: És akkor a legeslegutolsó, most már utolsó utáni kérdés a végére. A nyarat tehát itthon töltitek, majd utána mentek vissza Amerikába, a könyv elkészült, terítéken az étrendem. Az utolsó kérdés pedig legyen az, hogy gasztronómiáról beszéltünk, meg életről beszéltünk, de hogy ezen kívül neked van most még más az életedben, Tündi? A gasztron kívül, meg a különböző videók készítésén, meg az életmódon kívül foglalkozom még mással, Tündi?
2: Non-stop foglalkozom mindenfélével, most éppen egy újabb könyvön dolgozom, aminek semmi köze nem lesz a gasztronómiához, viszont sok köze lesz az elithez és az etikethez.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét!
3: Fel se kéne kelnem, nincs értelme, csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Már nagyon péntek van, tudom, úgyhogy adjuk meg a péntek éjszakai műszak lendületét itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, június 19-ét írunk, a kezdést pedig már is a Nova Prospektre bízzuk, nem véletlenül, ez az utolsókból elsők.
0: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag magyar